meg nénik, akik azt hiszik, hogy mi majomból születtünk. Apáiktól kaptam egy bibliát, amiben az van lerajzolva, hogy minket Isten teremtett. Az első embert úgy hívták, hogy Ádám, és Ádámnak a feleségét meg úgy hívták, hogy Éva.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sanszt.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok. Tyukászné Várnai Hédi vagyok. Ma reggelre a példabeszédek 31 végén lévő leírást hoztam, ami a derékasszonyról szól. Az igazi feleség összegyűjti a gyapjút és a lemfonalat, és jókedvűen maga készít belőle szövetet és vásznat. Élelmet hoz a családnak messziről, mint a kereskedő hajók a tengeren túlról. Fel kell még hajnal előtt, ételt készít a családjának és eligazítja a szolgákat. Eladó földet keres, kiválasztja, megveszi, saját kezével szőlőskertet telepít. Keményen dolgozik, de nem fárad bele. Karját megerősíti, hogy minden munkáját el tudja végezni. Egy barátom ezt a következőképpen foglalta össze. Mindig fejleszteni fog. Nem csak kezére vannak bízva a dolgok, hanem valahogy benne van, hogy mindig kibontakoztasson dolgokat, hogy előre vigye azokat, fejlessze őket. Ez tulajdonképpen a hűség definíciója. Tovább gondolkoztam ezen. Hiszen nem csak feleségekre vonatkozik ez. Mindannyiunkra nézve fontos az, hogy legyünk megbízhatóak, kitartóak, szabályszerűek. De mennyivel több a hűség ezeknél? A hűséget az motiválja, hogy ezeken felül törekedjen arra, hogy jobbá is legyenek a dolgok. Istenünk jó példát mutat erre nekünk. A Jeremiás íralmai 3. fejezetének a 24. verse szerint minden reggel megújul nagy a te hűséged. Majd nézzük a Jeremiás 5.3-at. Uram, a te szemeid avagy nem a hűségre néznek-e? Ő vajon mondhatja majd nekünk, hogy jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. A Máté 25-23-ban találjátok ezt meg. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Viszont hallásra.
4: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: mutatja majd nekünk, hogy jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. A Máté 25-23-ban találjátok ezt meg. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Viszont hallásra.
1: Ez volt
2: a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 90. Zsoltár. Mózesnek az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek lettek, és föld, és a világ formáltatott, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amelyik elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad, reggel virágzik és sarjad, estére elhervad és megszárad. Bizony, megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elénk vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcád világa elé. Bizony, elmúlik minden mi napunk a te bosszú állásod miatt. Megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha följebb, akkor 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság, fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mint ha repülne. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Korán reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttasson meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nekünk. És a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.
0: A 90. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok. Tyukászné Várnai Hédi vagyok. Ma reggelre a példabeszédek 31 végén lévő leírást hoztam, ami a derékasszonyról szól. Az igazi feleség összegyűjti a gyapjút és a lemfonalat, és jókedvűen maga készít belőle szövetet és vásznat. Élelmet hoz a családnak messziről, mint a kereskedő hajók a tengeren túlról. Fel kell még hajnal előtt, ételt készít a családjának és eligazítja a szolgákat. Eladó földet keres, kiválasztja, megveszi, saját kezével szőlőskertet telepít. Keményen dolgozik, de nem fárad bele. Karját megerősíti, hogy minden munkáját el tudja végezni. Egy barátom ezt a következőképpen foglalta össze. Mindig fejleszteni fog. Nem csak kezére vannak bízva a dolgok, hanem valahogy benne van, hogy mindig kibontakoztasson dolgokat, hogy előre vigye azokat, fejlessze őket. Ez tulajdonképpen a hűség definíciója. Tovább gondolkoztam ezen. Hiszen nem csak feleségekre vonatkozik ez. Mindannyiunkra nézve fontos az, hogy legyünk megbízhatóak, kitartóak, szabályszerűek. De mennyivel több a hűség ezeknél? A hűséget az motiválja, hogy ezeken felül törekedjen arra, hogy jobbá is legyenek a dolgok. Istenünk jó példát mutat erre nekünk. A Jeremiás síralmai 3. fejezetének a 24. verse szerint minden reggel megújul nagy a te hűséged. Vagy nézzük a Jeremiás 5.3-at. Uram, a te szemeid avagy nem a hűségre néznek-e? Ő vajon mondhatja majd nekünk, hogy jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. A Máté 25.23-ban találjátok ezt meg. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Viszont hallásra.
3: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sans.
4: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
5: Szerbusz Feri, örülök, hogy újra itt vagy a stúdióban.
6: Köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat, és téged is, Andi.
5: Amikor múlt héten arról beszélgettünk, hogy hogyan tudják a fiatalok a saját hangjukat, önmagukat megtalálni, akkor mondtál egy nagyon érdekes dolgot, ezzel szeretném folytatni, a lehetséges. Azt mondtad, hogy van olyan, hogy fiataloknak azt javaslod, hogy képzeljék el, hogy életük utolsó napját élik, mit csinálnának azon a napon szívesen, vagy képzeljék el, hogy a 80. születésnapjuk van. Vajon mi van mögöttük, és akkor visszafelé lehet görgetni, és ez ugye jó lehet egy pályaválasztás kapcsán is, hogy visszafelé gördítsük, és onnan találjuk ki, hogy merre is kéne elindítanom az életemet. Miközben megtudtam, hogy van egy olyan játék is, amit fiatalokkal szoktál játszani, aminek az a címe, hogy mire költöd az életedet. Nem tudom eltalálni se, hogy mi van ebben a játékban. Na, mesélj nekünk!
6: Azt gondolom, hogy Hollywood már régen föltalálta ezt, hogy ez mekkora dolog, hogyha, tehát rengeteg film indít azzal, hogy bemutatja, hogy mi a vége, és akkor utána meg elkezdi visszafejteni a cselekményt.
5: Ez igaz.
6: Én azt gondolom, hogy ha ezt a művészeti eszközt a filmipar tudja használni, akkor miért ne használhatná a pszichológia is? Miért ne használhatná a hitélet is? Mózes éneke úgy van megfogalmazva, hogy taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Mondja a 120 éves Mózes. Hogy mikor írta le, nem tudom, de azt mondja, hogy napjainkat. Nem az éveinket, nem a hónapjainkat, hanem a napjainkat. Úgy élem, hogy én bölcs szívvel akarok élni, és bölcs szívet akarok szerezni. De mondjuk a Távkap című filmben mennyire ott van az, hogy mi lehetnék, és mi leszek, és kapok egy irányítót, amivel irányítom elvileg a tévét, azt mondta, hogy ami mindent tud irányítani, és megkapja az életének az irányítóját. amikor arról van szó, hogy a főhős keres egy mindent univerzális távirányítót kér, életének az irányítását kapja meg. Akkor viszont elkezd valamit rendszeresen, hogy úgy zajlodjon. Ha valakivel nem akar beszélni, le tudja halkítani. Hogyha valami ilyen cselekvést gyorsabban akar túllenni rajta, akkor föl tudja gyorsítani. De egy idő után már a távkapcsoló nem kérdezi meg, hogy szeretnéd-e, hanem automatizmussá válik. És ez amikor automatizmussá válnak a reakcióink, ezeket hívjuk a szokásainknak. Ahogy gondolkodom, úgy fogok beszélni, ahogy beszélek, azt fogom cselekedni, amilyen cselekedeteim vannak, azokból lesznek a szokásaim, amilyen szokásokat kialakítok, olyanok lesznek a kapcsolataim, és amilyen a kapcsolatom, olyan az értékrendem, és amilyen az értékrendem, olyan a jövőm. Na, ez a mire költöd az életedet, ez abban segít, hogy pillanatokat egy osztályban föl tudjuk térképezni, hogy kinek mi az értékes. Nagyon egyszerű a játék, azt mondom, hogy van 10 cédulát, és mindenkre ráírod a nevedet. És mondom nekik, hogy egyszerre két dolgot fogok hirdetni, hogy mit vásárolhatsz, és nem kell vásárolnod, de azt veszed meg, ami számodra fontos. De most csak azzal rendelkezel, ami fölkerül a kis papírodra, hogy te ezt megvetted. Ezért fizetsz a 10 céduláddal, ami az időd, az energiád, a képességed, az adottságaidat, és te magadat jelképezi. Benne van az egészséged, a hozzáállásod.
5: Az egész életed.
6: Az egész életed,
5: ez a cím, hogy
6: cédula.
5: Mire költöd a céletedet, igen.
6: És akkor mondom, hogy veszel házat vagy autót. És már egy döntés.
5: Hallod, játsszuk már el ezt, játsszuk le. Tehát tedd már föl nekem ezeket a kérdéseket. Tehát...
6: Házat vagy autót tudsz venni, és egy cédula.
5: Egy cédula is döntenem kell?
6: És
5: döntök. Jó, döntök, hát.
6: Nem kell megmondani, csak fölírod a papírodra, hogy
5: igen,
6: mi van.
5: Igen, és így jön.
6: Nyaralás vagy házasság?
5: A házasság?
6: Nyaralás egy hónapig, egy világ tetszőleges helyén, vagy egy házasság egy általad kiválasztott szeretett személlyel nem túl távoli jövőben.
5: Aha.
6: Népszerűség vagy igaz barát.
5: Jaj, várjál, ez nehéz, mert hogyha ezt fiatalokkal játszod, akkor
6: és
5: akkor
6: nem adok el neki sok időt arra, hogy átgondolja,
5: de...
6: hanem népszerűség vagy igaz barát. Mi a fontosabb?
5: Jó, de egy 18 éves srác szerintem azt mond, van annyi esze, hogy azt mondja magában, hogy tudom, hogy nem a népszerűséget kéne mondani, de szívem szerint azt mondani, és akkor mondja a másikat. Tehát biztos, hogy mindig őszintén válaszolna?
6: Nem, de kijön előbb-utóbb.
5: Kijön előbb-utóbb, aha.
6: Tanult ember leszek. Érettségi, nyelvvizsga, egyetemi diploma, egyéb, vagy pedig jövedelmező üzlet, egészséges család, vagy világra szóló hírnév. És közben növekszik a cédulák száma, az egészséges család már 3 cédula. És akkor valaki azt mondja, 3 cédulát egy egészségesért? Kicsit beteg nem lehet két céduláért? Vagy egyéb, és elkezdek alkudozni. És közben a játék meg ad vissza cédulát, például itt az egészséges családnál, de megváltoztathatsz valamit a külsődön, vagy egész életeden át elégedett lehetsz önmagaddal. Testi élvezetek program, 2 céduláért mondjuk, vagy törődés azokkal, akiket szeretsz. És akkor mondja, a testi élvezetek, abban minden beleprogramot, azt kérem. Ja, mondom, van egy pozitív hírem. Az orvos azt mondja, maga HIV pozitív. A testi élvezetek kapcsán még egy cédulát kérek, mert az egészsége is romlott. Jaj, hát erről nem volt szó.
5: Ja, aha.
6: Vagy, amikor végigvesszük az egészet, akkor kiderül, hogy van egy egészséges családom, de elmentem a testi élvezetek programra, összeszedtem nemi betegséget, és meg szoktam kérdezni, hogy mondod meg a feleségednek, hogy éces vagy. Nem jönnek rá...
5: Azért ezek súlyos dolgok.
6: Súlyos dolgok, de nem jönnek rá, hogy az egyik döntésem a korábban meghozott döntéseimet is befolyásolja. Illetve következményei lehetnek. Tiszta lelkismeretem, vagy siker? Csoda?
5: Jó, de erre mondhatnám azt, hogy lehetek én tiszta lelkiismerettel is sikeres, de nekem most muszáj választanom, igaz?
6: Most muszáj. Igen.
5: Aha.
6: És mondtam, hogy nem kötelező választanod.
5: Nem kötelező? Tehát ugorhatok a következőre. Tehát nem kötelező minden kérdésnél költenem,
6: és
5: úgy mond.
6: Nem, igen, aha. És nem tudod, hogy hány kérdést teszek föl.
5: Azta.
6: És csoda, vagy átélheted az életed egy kedvenc élményét, hosszú életed lesz, meghosszabbodik az életed, 4-5 évvel, vagy amikor eljön az ideje, fájdalommentes halálban lesz részed.
5: Aztán.
6: És akkor azt mondja, kicsit fáj halál, vagy...
5: elkezdenek alkudni?
6: Elkezdenek alkudni, mert addigra már elköltötte az életét. A 9-ből már lehet, hogy csak egy cédulája van, 2, vagy van olyan spórolós, aki mindent megőriz. és egyszer csak közlöm velük azt, hogy bármennyi cédulád van, most az életed véget ért. És abban a pillanatban most csak az számít, amit fölírtál a kis papírodra, annyi az életed, arra költötted.
5: Amit megvettél.
6: És akkor kijön az, hogy kinek az emberi kapcsolatok, mert igaz barát, tiszta lelkiismeret, egyéb, akkor ott kijön a jellem, az érték, kijön a pénzügyi, gazdasági, jól menő, vállalkozó, hirtelen utazók, siker, egyéb, de kijön az is, hogy inkább egy csodára lenne szükségem, mert valaki ott van a környezetemben, vagy egy olyan élethelyzetben, olyan családban vagyok, ahol a csoda segítene, vagy a halál fájdalommentes legyen, vagy autóbalesetben gyorsan. És akkor olyan témák jönnek elő, első-második alkalommal, találkozott diákokkal, hogy úgy kinyílnak és elkezdik mesélni, hogy ebben volt részünk, valaki a családból ezt élte meg, én ezt éltem meg, ezt veszítettem el, és már nem a játékról szól, már arról szól, hogy te mire költöd az életedet. És azt mondja a Biblia, hogy jól vigyázzatok, hogy hogyan éltek, bölcsen, ne esztelenül, hanem az alkalmas időt, ha kell, áron is megvásároljátok. Ezt Pál apostol mondja az Efézusi levélben. Vajon ma mit mondana a rohanó világunkban? Ugyanezt, hogy vigyázz, hogy éled az életedet, mert nem mindegy, hogy mire használod el önmagadat, és ne talántán, hogy mire használod el az Istentől kapott ajándékodat, adottságodat, képességedet. Szoktam mondani, a mennyország nem roncstelep, a mennyország egy győzelmi hely, ahova bemegyünk. De nem biztos, hogy ideg roncsként kell megérkeznem, vagy teljes leépüléssel. Úgyhogy a Szentírásban rengeteg jó dolgot találunk, még az időgazdálkodásról is, és azt mondja a bölcs Salamon, hogy mindennek rendelt ideje van. Hát ezt kéne fölismerni. Mikor, minek, hogyan van az ideje?
5: Egy nem mindennapi játék, amire költöd az életed, ez volt a mai témánk. Nagyon izgalmas volt, és nagyon sok gondolatot hozott. Lesz kérdésem a következő héten is. Köszönöm, hogy itt voltál.
4: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, várom, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarász tőréből és a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől és a repülőnyíltól nappal. A dögvésztől, amely a homályba jár, a döghaláltól sem, amely délbe pusztít. Ha elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. És mivel azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, és a felségest választottad a te hajlékoddá, ezért nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelít a te sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, én megszabadítom őt. Fölmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat.
0: A 91. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok. Tyukászné Várnai Hédi vagyok. Ma reggelre a példabeszédek 31 végén lévő leírást hoztam, ami a derékasszonyról szól. Az igazi feleség összegyűjti a gyapjút és a lemfonalat, és jókedvűen maga készít belőle szövetet és vásznat. Élelmet hoz a családnak messziről, mint a kereskedő hajók a tengeren túlról. Fel kell még hajnal előtt, ételt készít a családjának és eligazítja a szolgákat. Eladó földet keres, kiválasztja, megveszi, saját kezével szőlős kertet telepít. Keményen dolgozik, de nem fárad bele. Karját megerősíti, hogy minden munkáját el tudja végezni. Egy barátom ezt a következőképpen foglalta össze. Mindig fejleszteni fog. Nem csak kezére vannak bízva a dolgok, hanem valahogy benne van, hogy mindig kibontakoztasson dolgokat, hogy előre vigye azokat, fejlessze őket. Ez tulajdonképpen a hűség definíciója. Tovább gondolkoztam ezen. Hiszen nem csak feleségekre vonatkozik ez. Mindannyiunkra nézve fontos az, hogy legyünk megbízhatóak, kitartóak, szabályszerűek. De mennyivel több a hűség ezeknél? A hűséget az motiválja, hogy ezeken felül törekedjen arra, hogy jobbá is legyenek a dolgok. Istenünk jó példát mutat erre nekünk. A Jeremiás síralmai 3. fejezetének a 24. verse szerint minden reggel megújul nagy a te hűséged. Vagy nézzük a Jeremiás 5.3-at. Uram, a te szemeid avagy nem a hűségre néznek-e? Ő vajon mondhatja majd nekünk, hogy jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. A Máté 25-23-ban találjátok ezt meg. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Viszont hallásra.
4: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Chance.

0: motiválja, hogy ezeken felül törekedjen arra, hogy jobbá is legyenek a dolgok. Istenünk jó példát mutat erre nekünk. A Jeremiás Iralmai 3. fejezetének a 24. verse szerint minden reggel megújul nagy a te hűséged. Majd nézzük a Jeremiás 5.3-at. Uram, a te szemeid avagy nem a hűségre néznek-e? Ő vajon mondhatja majd nekünk, hogy jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. A Máté 25.23-ban találjátok ezt meg. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Viszont hallásra.
1: Ez volt
2: a Reggeli Kávé Mellé.
3: Reggeli Kávé Mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Viszont hallásra.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 92. Zsoltár. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni korán reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húró hegedővel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel. A te kezednek műveiben örvendezek. Mély nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balga ember nem is tudja, a bolond nem is érti meg ezt, hogy mikor fölsajaznak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesznek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ime, a te ellenségeid elvesznek, elszélednek mind a hamisság cselekvők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem az én szemeimet az ellenségeimen. Az ellenem támadó gonosztevőkön mulat a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, és növekszik, mint a cédrus a Libanonon. Lánták ők az úrházában, ami Istenünknek tornácaiba virágzanak. Még vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és nincsen hamisság benne.
0: A 92. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött föl. Felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára. Megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hájnak. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig.
4: A 93. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene. Bosszúállásnak Istene, jelenj meg. Emelkedjél föl, te földnek bírája, és fizess meg a kevélyeknek. A hitetlenek, Uram, meddig? Meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek, mindnyájan a hamisság cselekvői. A te népedet tapossák, Uram, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és a jövevényt megölik, és folytogatják az árvákat. Ezt mondják, nem látja az Úr, nem veszi észre a Jákob Istene. Eszméljetek ti bolondok a nép közt, és ti balgák, mikor tértek eszetekre, aki a fület plántálta, avagy nem hall-e, és aki a szemet formálta, avagy nem lát-e, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíte meg, ő, aki az ember tudományra tanítja, ő tudja az embernek gondolatjait is, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét, mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad föl én mellettem a gonoszok ellen, kicsoda áll mellém a hamisság cselekvők ellen. Ha az Úr nem lett volna segítségül nekem, már-már ott lakozna lelkem a csöndességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem akkor is. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igaznak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlan vérét. De kővárom lett nekem az Úr, az én Istenem, az én oltalmam.

0: kősziklája. És ő visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszíti el őket. Elveszíti őket az Úr, a mi Istenünk.
1: A 94. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sansz.
2: A következő percekben házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
3: A gyereknevelésről szeretnénk egy-két dolgot, és a végén pedig ugye az, hogy a fegyelmezés ezen a területen, és ráállítani a gyerekeinket. A Darko a előttünk levő tanítás végén beszélt arról, ami én úgy gondolom az egyik legfontosabb, amikor a gyerekeinkről szó van, hogy ráállítsuk egy olyan generációs áldáspályára a gyerekeinket, ami meghatározza az ő, és meghatározza az ő leszármazottaiknak az életpályáját is. Ez egy feladatunk, mint szülőknek. És itt emberek gyakran arra gondolnak, hogy hát én nem tudok olyan családi házat, nem tudok annyi pénzt, örökséget adni, de nem is ezt kell, hanem egy olyan generációs áldáspályát kell fölállítani, fölismertetni, elindítani rajta, amin utána ő fog haladni, és tudod, amikor elmész erről az árnyékvilágról, ha addig nem jön vissza az Úr, akkor is tudod, hogy majd az ő fiai is, és az ő fiainak a fiai is azon az áldás, generációs áldáspályán fognak előbbre haladni. És sokkal könnyebb lesz már, előbbről fognak haladni, indulni, mint ahogy mi kezdtük valaha is, és azokat az áldásokat, amiket mi összeszedtünk, azokat nem visszük pusztán magunkkal a mennybe, hanem bele raktuk, bele plántáltuk, bele gyökeresztettük az életükbe, a zsigereikbe, a sejtjeikbe, és nem csak beléjük, hanem a előttük levő pályába is belekódoltuk. Proféciákkal, példákkal, kijelentésekkel. Amen. Az egy nagyon fontos. A gyereknevelésről, amikor beszélünk, én úgy hiszem, hogy nagyon fontos, sok mindenről már, amiről most utoljára most lesz szó, már hangzottak el dolgok. Úgyhogy újból arra bátorítalak benneteket, hogy ami úgy látod, hogy ismert, akkor azt hagyd, hogy megerősítse az Úr, ami úgy látod, hogy nem ismert, legyél nyitott, hogy meggyőzzön felőle az ő beszédén keresztül. Tehát segíteni gyerekeinket, hogy megtalálják Istentől való és Istentől származó elhívásukat, és ráállítani őket az Atya szívében levő elhívás pályájukra. Ez egy nagyon fontos a gyereknevelésbe. Eljuttatni egy gyereket arra, hogy 18-20-25 éves, az nem egy olyan nagy kunszt, ahhoz nem kell kereszténynek lenni. Ahhoz nem kell Krisztusinak lenni, de ahhoz kell, hogy egy olyan pályára állíts rá, ami meggyőződésed, és tudod, és ő is tudja, hogy ez Isten szívéből van egy pálya, és Istennek az akarata fog megvalósulni az életébe. A gyerekneveléssel kapcsolatban, ahogy engem, ahogy téged neveltek, az egy nagyon meghatározó dolog. Újból ide visszakanyarodunk, illetve innen indulunk ki, ez a kályha. Ugyanis a szüleinktől látott hibákat a legnehezebb elkerülnünk. Még a tudatos odaszánás és tudatos döntésünk mellett is erre kell nagyon odafigyelned. Nem akarok erről részletesen beszélni, volt erről szó. Néhány pontból összeszedtem a mondani valómat, 11 pontból az első következik. Hát csak, hogy tudjad, hogy mire számíthatsz. Tehát amikor már a tízesnél tartunk, akkor közel van az ebéd. Az sok, azt nem mondom meg. Tehát azt mondja, hogy először is meg kell nézni a legjobb mintát. Kolossze levélben van talán írva, hogy a Krisztusra nézve teremtett az Atya mindent. Tehát ő érte, ő benne, ő általa, őre áll nézve teremtett mindent. Ebben nagyon sok minden benne van, de számomra van egy momentum, ami engem megragadott. Voltam egy időben, dolgozgattam, segítkeztem ilyen elektromos és kereskedelmi dolgokat egy fazekas műhelybe, és láttam, hogy a fazekas mester hogy dolgozik. Nagyon sokszor egy profi, amikor csinálja a mesterdarabot, nem is a készítendő dolgot nézi, hanem a mintát, amit kirakott oda elé. Én csodálkoztam, tehát nem azt nézi, hogy ő mit gyúr meg, húz föl a forgólapon, hanem a mintát nézi. És ahogy nézi a mintát, akkor úgy alakítja a kezével. Mert ő pontosan tudja, a látása az bemegy, és az akarata pedig befolyásolja a kezét. Ő nem a kezét nézi, hogy mit csináljon, hanem a mintát nézi. Számunkra a szülőség és gyereknevelésbe a legtökéletesebb minta, és jobbat nem találok, a mennyei atya. Ez azt jelenti, hogy ha valamit ebből meg tudunk érteni, többet, mint amit eddig értettünk e hétvége előtt, akkor azt mondom, hogy már volt értelme. És volt értelme még akkor is, hogyha nem tudom megjegyezni az összes 10 tanítást, az összes 10 tanításnak a 130 vagy 40 pontját, lehet. De hogyha valamit meg tudsz érteni, Istenből többet, meg tudok ismerni többet, az Atyából, hogy ő neki mi a terve, szándéka, mi van a szívébe, és ebből valami több belém jött, teljesen mindegy, hogy mennyivel több. Ezt nem kell méricskélned, ezt nem tudod. De hogyha ezt el tudta Isten érni, hogy táguljon a látásom, táguljon ő belőle a befogadó készségem, képességem, akkor azt mondom, hogy érdemes volt, hasznos volt, hogy végigültél, végigkínlódtál a ülőgumókon, a lábad csomózódásain keresztül, stb. A gyomorkorgáson át, mindent érdemes volt. Istennek, mint atyának az a terve, és a családot azért találta ki itt a Földön, mert ez is valamilyen módon egy árnyék. Éppen tegnap éjjel beszélgettünk még a Dárkóval az árnyék dolgokról. Ez valami igazit, valami örökkévalót akar bemutatni. Amiben most nem megyünk bele, mert nem ez a témánk, de a család az, ami az Atya azért készített, hogy hosszú távon, generációkon keresztül áldást teljesedjen ki. Vagyis generációs áldásoknak a fészkeként, forrásaként és pályaállítójaként hozta létre, gondolta ki a családot. Hogy egy olyan eszköz legyen a család, amin keresztül generációs áldások indulnak el, és generációs áldások teljesednek meg. Hogyha belegondolsz, akkor az azt jelenti, hogy mi igazából nem a gyerekeinket kell, hogy neveljük, hanem mi felnőtteket akarunk nevelni. És következő generációkért nevelünk. Az unokáid, a dédunokáid miatt nevelsz. Nem az a cél, hogy elérjenek a gyerekek egy olyan kort, hogy majd kirepüljenek, hanem ennél sokkal messzebb és távlatibb a célunk. Azért alkotta az Atya a családot, hogy valahogy a növekedés, az éretté válásnak a helye legyen, ahol tud a szeretet, tud az Isten szíve szerint való megerősítés, a bátorítás, a buzdítás, a feddés, az intés, a helyreállítás helyet kapni, és egy krisztusi módon működni. Az előző órába, vagy 75 percben ugye volt szó a beszédről. Nekem a évek óta, ugye sokan mondják, hogy veszőparipám, de nekem nem veszőparipám, hanem kulcsfontosságú az a kijelentés, amit már évek óta nagyon sokszor előhozok, amit Pál apostol azt mond a korintusiakhoz írt második levelébe, a negyedik fejezetbe ismeritek, ahol az egyik Zsoltárt idézi, hogy hittem, azért szóltam. Azt mondja, azért csinálom így, mert a hitnek ugyanaz a szelleme van meg bennünk, mint ami megvolt Dávidba, megvolt Ábrahámba, megvolt Jézusba, ami megvan Istenben. Tehát azért egy kulcs dolog, hogy miket mondunk. Nem csak az a lényeg, hogy jó dolgokat mondjunk, hanem megtanuljam a hitemet kimondani. Megtanuljam a meggyőződéseimet kimondani. És nem akármilyen hitet és akármilyen meggyőződést beszélek én, hanem a hitemnek mi az alapja. Istennek a beszéde, Istennek az ígéretei. Én nekem nem a bárokat, nem a deket, nem a csakokat kell mondanom. Még akkor is, hogyha szembesülök az életembe, vagy szembesülök a más emberek életébe a dekkel, a csakokkal, meg a bárokkal, stb. Már érted, hogy nem a bár, vagy ha bár. Oké, jó van, köszi. Tehát akkor se ezekről fogok beszélni. Én akkor is a hitemet fogom kimondani. Ezt ugye mi gyakran csak a gyógyulással kapcsolatban szoktuk hangsúlyozni. De ez ne gondoljuk, hogy csak arra igaz, ez minden élethelyzetre, az életünk minden területére igaz. A gyereknevelése is igaz. Tehát például, hogy egy gyerek tinédzser korba elmegy a világba, lázadó korszakba kerül, és akkor hát imádkozni kell, hogy visszakerüljön, visszatérjen az Úr útjára. Én nem hiszek ebbe. És nem hiszek abba se, hogy valaki odajön, majd megtudod te is, ha olyan idős lesz a gyereked. Nem tudom meg. Mert én nem ebbe hiszek. Nem ebbe gyakorlom a hitemet. És nem engedek erre szabadságot neki. Ezt nem törvénnyel, nem tekintéllyel, hanem a hitemmel. És szeretet által, való cselekedetekkel, egy más pályát, más medret szabok. Emlékeztek arra a történetre, amikor hol is volt, amikor az a három király, ki volt az a, és Akábnak a fia. Akábnak a fia elment háborúba a moábiták ellen. Nem biztos, hogy moábiták ellen. És akkor szólt a Júda királyának, és akkor utána még Edom királya is hozzájuk csatlakozott, és akkor elindultak a pusztán, már 7 napja bolyongtak, talán 2 királyok 3, vagy krónika 3-ban van, elindultak a pusztán, és 7 napja bolyongtak már, és ott voltak a szomjhalál küszöbén. És akkor ott bolyongtak a pusztába, és nem találták a megoldást, és akkor Isten prófétán keresztül szólt, és emlékeztek, hogy mit mondott? Azt mondta a próféta, hogy ássatok árkokat. Ássatok árkokat. És ott a pusztába, a sivatagba elkezdték az árkokat, a homokdűnéket ott ásni. És medret ástak. És tudod, mit csinált Isten? Betöltötte vízzel. A gyereknevelés az, hogy ások egy medret, és hittel kimondok dolgokat, és beleállítom abba a mederbe, abba a pályába a gyereknek az életét. És Isten pedig gondoskodni fog, és eljuttatja Isten rajtad keresztül a gyerekedet arra, hogy ő is higgyen abba a pályába, mert már ő neki utána belülről fog fakadni az a meggyőződése, Istentől való kijelentés alapján, már nem a tekintélyed, vagy a neked való engedelmesség miatt, vagy a tőled való félelem miatt, hanem az atyával való szeretetteljes, bensőséges kapcsolatából fakadóan ő belülről fogja tudni, hogy az a pálya az én pályám. És ahogy elkezd indulni, elkezd menni azon, Isten betölti vízzel. Betölti élettel és egy kiteljesedésbe viszi. Tehát Isten tervezte a családot, és igazából ha belegondolsz, áldást osztani olyan ember tud, aki áldott. Így van? Tehát áldott felnőtt tud áldani gyereket is. Ezért egy kulcsfontosságú dolog, hogy mibe van a hited. Ha az én hitem abba van, hogy ilyen szerencsétlen életet én nem akarok a gyereknek, mint amilyen nekem van, ezért megáldalak téged, akkor egy nagy szerencsétlenséggel áldod meg. Mert az van. Nekem, én nem vagyok szerencsétlen. Én áldott ember vagyok. Te nem attól vagy áldott ember, hogy hány szobás a lakásod. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi van a bankszámládon. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi a bejövő pénz, a bevételed havonta. Az áldás egészen más. És hogyha az áldásról elkezd a fogalmunk, a képünk változni, és el tudod azt hinni, hogy egy áldott ember vagyok, és áldással bocsátom útra a gyerekemet, akkor valóban áldott lesz. Mert akkor tudod, hogy mit tudsz adni neki át. Mert ez hit, szellemi valóság. Ahogy Isten arra készítette és tervezte a családot, hogy generációs áldásnak az eszközévé legyen, az ellenségnek is van terve. Az ellenségnek pedig pont az ellenkezője, a terve és a szándéka, célja, hogy a családokat arra használja ki, hogy generációs, familiáris, családi átkokat, öröklött, generációkon átöröklődött betegségeket, problémákat, megkötözöttségeket, akár félelmeket, vagy akár fizikai, vagy pszichikai, vagy szellemi visszamaradottságokat, korlátozottságokat örököljenek a gyerekek. Az ördögnek ez a célja. Az ördögnek ez a munkája. A gonosznak az a célja, hogy egyszerűen sérülésekkel, szégyenérzettel, félelmekkel, kudarcokkal nőjenek föl a gyerekek. Istennek az a célja, hogy és itt hadd tegyem zárójelbe. Én egyházi gimnáziumba érettségiztem. Ez 89 előtt kicsit más jelentett, mint a mostani érába. 77-ben érettségiztem, 73-tól 77-ig akkor más közeg volt. Más jelentett az, hogy katolikus gimnáziumba jártam. Más jelentett az emberek között, és a hozzám velem egykorúak között. Én a végén, én nem voltam még keresztény, de elhatároztam, ha én fölnövök, gyerekeim lesznek, soha nem fogom őket vallásos iskolába járatni. Soha nem fogom őket keresztény iskolába járatni. Soha. Eldöntöttem. És tudod miért? Mert azt láttam, hogy ott voltak egy réteg, egy bigott réteg, volt egy réteg, aki ilyen lázadós réteg, de a lázadós rétegnél azt láttam, hogy sokkal szélsőségesebben lázadtak, mikor kikerültek bizonyos korlátok közül, mint egy átlag normál világi. Akár szexuális, akár más szabadosság területén, drog területén, bármely területen. És akkor elhatároztam, hogy ha gyerekünk lesz, meg fogom tanítani a konfliktusokat időbe földolgozni, és meg fogom tanítani, hogy már akár óvodába, iskolába tanulja meg az identitását, megélni. Ne szégyelje azt. Ehhez pedig folyamatosan lépésről lépésre kapnia kell a befolyásokat, és meg kell tanítani, megélnie azt, hogy ő kicsoda. Tudjátok, miért mennek el sok keresztény család gyerekei a világba, tinédzserkorba? Mert nem akarják azt a pályát se fölvállalni, se élni, amit a szülők vagy a család tagjai értek. Viszont föl kell készíteni őket, hogy az ne szégyeljék azt. De ezt nem tudom másképp fölkészíteni, csak hogyha valamilyen módon beleviszem az atyával való közösségbe, kapcsolatba. És dolgozok azon, hogy a mennyi atyának a szeretete, természete valahogy rajtam keresztül tudjon működni. És hogyha hibázok, akkor ahogy elhangzott, merjem azt fölvállalni és korrigálni. Amen. Tehát az ördög mind gondolkozik. Azon gondolkozik, hogy hogyan tud olyan problémákat, megkötözöttségeket, akár gondolj bele gyűlöltségről, fájdalomról, félelemről, amin bele tud vinni egy otthonba, hogy olyan módon, hogy az a probléma, megkötözöttség már a következő generációnak is csomagja legyen, mert akkor eleve megoldott egy csomó problémát. Mármint őnek egy csomó kísértéssel nem kell gondolkodnia, dolgoznia, mert úgyis a generációs átok, a deformáltság már elvégzi a munkáját. Nem fognak hinni, nem fognak reménykedni, nem lesznek bátrak, nem lesznek kezdeményezők, nem lesz nekik reményük, nem lesz pozitív jövőképük. Az ördögnek ez a célja. És én úgy hiszem, hogy szülőként, ez a harmadik, szülőként nekünk nem csak lehetőségünk van, hanem felelősségünk egy döntést hozni, vajon milyen pályára állítjuk a gyerekeinket. A családunkat, vajon generációs áldás erőművé és forrássá tesszük, vagy pedig a családunkat egy generációs átok forrássá akarjuk tenni. Az a helyzet, hogy nincs más. Mit akarunk átadni és átörökíteni a gyerekeinken keresztül generációkon át? Áldást vagy átkot? Nincsen olyan, hogy semleges. Nincsen olyan, hogy majd, hát én úgy nevelem a gyerekemet, hogy megadom neki a szabadságot, hogy amikor majd eljut egy olyan korra, akkor dönts el, hogy hindu vallást akar, buddhista akar lenni, vagy akár iszlám követő, vagy akár nihilista, vagy akár alkoholista, vagy akár milyenista. Nem. Újból odajuk adok ki. Ez nem az Istentől kapott szabadsággal való élés. Az Istentől kapott szabadsággal való élés az, amivel kiválasztotta Isten Ábrahámot. Mivel választotta ki Isten? Miért választotta Ábrahámot az Úr? Mert tudom, azt mondta, tudom, hogy meg fogja parancsolni, és megtartatja az ő fiaival, és a fiainak fiaival is mindazt, amit én neki parancsoltam. Ez azt jelenti, hogy nem volt más lehetősége a gyerekének. Nem volt az unokájának sem más lehetősége. Ezzel lehet nem egyet érteni, de leszögeztük az előző tanítás végén egy közös imába, Darko vezetett bele, és tanúk vannak rá, hogy kimondtad, hogy Uram, minden egyes szavadat elhiszem. Ez benne van. Így van. Tehát az azt jelenti, hogy lehetséges olyan családot fölállítani, amely egy generációs áldást indít el. Még akkor is lehetséges, ezt kérdezed, hogyha az előttem levő generációs átkoknak a, nem csak a putonyait, hanem egész teher vagonjait, szerelvényeit szedték össze. Lehetséges. Lehetséges, mert Krisztusban meg lehet állítani a generációs átokvonalakat. Föl lehet abba szabadulni, ahogy azokból szabadulni, ahogy a Galata levél mondja a harmadik fejezet. Hogy Jézus Krisztus átokká és átkozottá lett, érted és értem. És azért, hogy megszabadítson a törvény minden átkától, hogy Ábrahám minden áldását örököljük. De ez nem megy automatikusan. Ehhez konkrétan adott dolgokba hitgyakorlás szükséges. Az áldáshoz is hitgyakorlás szükséges. Meg lehet szakítani, meg lehet törni generációs átörökített átkokat. És a gyereknevelés, ahogy beszéltem, nem rólunk szól, meg még csak nem is a gyerekeinkről szól, hanem a gyerekek fölnőtté válásáról, fölnőtt pályájáról és az utánuk lövő generációkról szól. A negyedik dolog, Isten két szülőre bízta a gyereknevelést. Mert nem úgy van, hogy, és még nem beszélünk elválásról, szétválásról, hanem együtt van a család, de a nevelje az asszony. Én keresem a pénzt, ő meg nevelje. Nem, két emberre bízta, egy apára, meg egy anyára bízta Isten a nevelést. Tudom, hogy komoly problémák vannak a társadalmunkban ez ügybe, mert például ugye a apán tegnap erről már említettem szót, ugye az apa határozza meg, apa magja határozza meg fizikailag is a gyereknek a nemét. És én úgy hiszem, hogy ebbe is van valami kijelentés, hogy az apától egyfajta identitás származik. Tehát nagyon szükséges az apa a gyereknek az életébe. És figyeld meg, hogy van külön egy életkor, amikor nagyon fontos, hogy ott legyen az apának a jelenléte. Ez a tinédzser, kamaszkor, kiskamaszkor. És figyeld meg, nézd meg a válásoknak a statisztikáit. Mikor történnek egy családba a legtöbb válás? Amikor az első gyerek eléri a kiskamaszkort, tinédzserkort. A legtöbb válás ekkor történik. Miért? Mert az ördög pontosan tudja. A gyerekek alól az identitásukat szedi ki. Ez világi statisztika, tehát ez nem, ne néz rám, ezt nem én találtam ki, ez hozzáférhető adat. Mert az ördög az szisztematikusan tervez. Azért, hogy öljön, azért, hogy lopjon, azért, hogy pusztítson. Isten pedig szisztematikusan akar, hogy dolgozzunk vele együtt, hogy építsünk, hogy áldásba vigyünk. De ahhoz tisztába kell lenni az ördögnek a szándékaival. Tehát az apán keresztül Isten azt akarja, hogy az identitását és az Istentől való rendeltetését is megtalálja a gyerek, és fölismerje. Akár fiú, akár lány. Az apa hajtja tovább az elhívásának, a elhívása beteljesedésének az útján. Az állandóan előre hajtja, hogy betöltse, megfussa azt a pályát, ami az atyának a szívébe van. Természetesen én most általános dolgokról beszélek, ami túlnyomó többségben így működik. Nyilván vannak helyzetek, amikor a hangsúlyok eltolódnak, most így általánosságban. Azt mondja, hogy az apának van egy olyan felelősség vállalása a gyerekéért, a gyereke jövőjéért, ami nem tud letenni, akkor nem lenne apa. Gondoljatok csak bele, hogy a mennyei atya ebben is példát adott, hogy amikor egyszerűen a Ádám, Éva, az ember, az ő képmásai bűnt követett el, elszakadtak tőle, tudatosan függetlenné váltak, és egy ördögi sátáni befolyás alá kerültek. Az atya nem adta föl, ezt ő már pontosan előre tudta, és már mielőtt lett volna Ádám, már a megoldást is elkészítette a Krisztusban, amit gondosan elrejtett. Tehát erről az elrejtett krisztusi megoldásról az ördög se tudott. Lucifer se tudott. Valamit sejtett, mert ugye ez Izajásnál vagy Ezekielnél olvassuk, hogy azt mondta, hogy fölibük hágok a magas felhők a felhők fölé, a gyülekezet hegye fölé oda ülök a messze északra, és hasonló leszek a mindenhatóhoz. Emlékeztek erre? Vagy Izaiás 14, vagy Ezekiel 28 valamelyikben. Valamit sejtett, de nem látott pontosan. A gyülekezet hegye a Sion hegyét. És annak az első pozícióját, a Krisztusét sejtette. És ő azt vágyta, arra vágyott. És micsoda fantasztikus bölcsessége van Istennek, hogy az embert, a bukott embert, akit rávett az ördög, hogy ugyanabba a bűnbe belevitte, mint ami neki volt, a függetlenség, az Isten ellen való büszke gőg, függetlenedés. Isten pont ezt használja a Krisztusban megváltott embert. Nem egyént, hanem a testületi Krisztust. Krisztus testét, az eklézsiát, aki mint miután mennyasszonyi pályát végigfutta, futotta a bárány feleségével, a bárányjal együtt, beül oda a legtetejére, a Sion hegyére, és uralkodik, és azt fogja a Lucifert is a gehennába vinni. Fantasztikus bölcsessége van Istennek. És akkor azt mondja, hogy felelősségem van, mint apa, és ebbe a felelősségvállalásba Isten már példát mutatott, példát adott akkor is, amikor látta, előre látta, hogy el fog bukni az ember. Te is nagyon jól tudod, mint szülő, hogy bizonyos dolgokba el fog bukni. És nem tudom megóvni, és bizonyos dolgoktól nem óvhatom meg, de föl kell tudnom készíteni. És föl kell készítenem, ha bukik, mit csináljon, hogy abból ki tudjon jönni jól. Ki lehet jönni egy bukásból jól? Igen, Isten kegyelméből. Kegyelemből, kegyelemmel, Krisztusban ki lehet jönni. Nem jó a bukás. De mégis Isten föl tudja használni, és mint szülő föl kell vállalni, föl kell venni azt a felelősséget, hogy nem engedem el a gyerekemet. Nem engedem bele akármilyen házasságba se a gyerekemet. Én emlékszem, amikor néhány évvel ezelőtt az Ellen prédikált a saját fiának a nősülésével kapcsolatban. Engem az nagyon megfogott, mert a fia hozzá akart menni, illetve el akart venni egy lányt, aki nem volt jó. Nem az Úrban való pálya volt, lett volna. Nem tudom, emlékeztek-e rá. És ő megmondta a fiának, hogy miért nem jó, Isten beszéde szerint. A fia mondta, de ő szereti. És azt mondta neki szemtől szembe, nem fogod elvenni feleségül, mert addig imádkozok, még meg nem szabadulsz tőle. És így is történt. És amikor megszabadult abból a kapcsolatból, akkor a fia megköszönte neki, most hát szolgálja az Urat, boldog házasságban már gyerekeik vannak, már a gyerekei, már unokák is szolgálnak, de azért, mert nem engedte. Ne sajnáld meg, amikor a rosszat választaná, mert ő azt szeretné. Az egy dolog, hogy azt szeretné. Isten meg nem azt szeretné. Nem azért nem engedem, mert én a nemes pali vagyok, hanem azért nem engedem, mert felelős vagyok a gyerekemért, és félem Istent. És szeretem az Urat. És engedelmes vagyok Istennek, és szeretem a gyerekemet, és hitből, szeretetből és engedelmességből nem engedem. Ha kell, harcolok. A szabadságot bizonyos tekintetben nem tudom elvenni tőle, de nem fogja megcsinálni, mert harcolok és beleharcolom Istennek a terve szerinti pályába. Természetesen ezt nem tudom megfélemlítéssel, nem tudod csinálni törvényekkel, parancsokkal, hanem szellemi eszközökkel, áldásokkal, proféciákkal, szellemi harccal, könyörgéssel, imával. De ezt csinálnunk kell. Amen. Azt mondja, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy az életet adni, vagy az életadás az, hogy egy aktus. Nemzek egy gyereket, csinálok egy gyereket, és akkor rendben van. Vagy szülök egy gyereket, és rendben van. Az élet adása egy egész folyamat. Mert az élet az nem csak biológiai funkcionálás. Az élet maga Krisztus. És amit a Darko is mondott, lehet, hogy eljön az az idő a gyerekek életébe, amikor kirepülnek, és már a közvetlen felelősség, vagy befedező oltalmazás már nem tőlem kapja, mint szülőtől. De akkor is az életnek a forrása leszek számára. És Krisztus akkor is rajtam keresztül, ha déd vagy üknagypapa leszel, akkor is rajtad keresztül, vagy a feleségeden keresztül tud élet áradni bele. Nem magamhoz akarom, hanem a Krisztushoz, Isten pályájához akarom kötni. De figyeld meg, amikor ezt csinálod, akkor nem magadtól tolod el. Nem távolodik el, ne félj attól. Bárhova megy is el, Isten dolgait csinálva, nem fog eltávolodni tőled, ha az Úrnak a dolgai útjain marad, és az Úrnak a dolgait csinálja. Ne félj attól! Tehát például ott van a terhesség. Terhesség az alatt az apa mind gondolkozik. Máshogy gondolkodik, mint a feleség. Terhesség alatt az apa már azon gondolkozik, hogy mi lesz, amikor megszületi, ezt csináljuk, azt csináljuk, már ezen, már a jövőn gondolkodik. Az anya a mostani dolgokon gondolkodik, hogy mi lesz a jó neki, mit csináljunk, hogy csináljunk, mert a testébe kap teret, és befolyásolja a gyerek légzését, emésztését, alvását, hogy mit eszik, mit iszik, stb. Stb. Tehát ott is a jövőről. Mert az apák tudják bátorítani a gyerekeket arra, a gyerekeiket, hogy túllépjenek a saját képességei korlátain. Egyrészt meg kell találtatni velük, segíteni kell abba, hogy a képességeiket fölismerjék, a talentumaikat fölismerjék, de arra is meg kell tanítani őket, hogy túl tudnak lépni a saját képességeik korlátain. Természetesen hitáltal, Isten dolgait csinálva, nem fog eltávolodni tőled, ha az Úrnak a dolgai útjain marad, és az Úrnak a dolgait csinálja. Ne félj attól! Tehát például ott van a terhesség. Terhesség az alatt az apa mind gondolkozik. Máshogy gondolkodik, mint a feleség. Terhesség alatt az apa már azon gondolkozik, hogy mi lesz, amikor megszületi, ezt csináljuk, azt csináljuk, már ezen, már a jövőn gondolkodik. Az anya a mostani dolgokon gondolkodik, hogy mi lesz a jó neki, mit csináljunk, hogy csináljunk, mert a testébe kap teret, és befolyásolja a gyerek légzését, emésztését, alvását, hogy mit eszik, mit iszik, stb. Stb. Tehát ott is a jövőről. Mert az apák tudják bátorítani a gyerekeket arra, a gyerekeiket, hogy túllépjenek a saját képességei korlátain. Egyrészt meg kell találtatni velük, segíteni kell abba, hogy a képességeiket fölismerjék, a talentumaikat fölismerjék, de arra is meg kell tanítani őket, hogy túl tudnak lépni a saját képességeik korlátain. Természetesen hitáltal.

mit csináljunk, hogy csináljunk, mert a testébe kap teret, és befolyásolja a gyerek légzését, emésztését, alvását, hogy mit eszik, mit iszik, stb. Stb. Tehát ott is a jövőről. Mert az apák tudják bátorítani a gyerekeket arra, a gyerekeiket, hogy túllépjenek a saját képességei korlátain. Egyrészt meg kell találtatni velük, segíteni kell abba, hogy a képességeiket fölismerjék, a talentumaikat fölismerjék, de arra is meg kell tanítani őket, hogy túl tudnak lépni a saját képességeik korlátain. Természetesen hitáltal, kegyelemből, Krisztusban. Nem működik másképp. Tudod, az ördög ezért akarja elvonni az apákat a családoktól. Ha nincs elválás, akkor máshogy. A tévén keresztül, vagy olyan hobbin keresztül, hogy ne vegyen részt a gyerekeknek az életébe, nevelésébe. Ne engedjétek meg az ördögnek, hogy elvonjon, főleg amikor már elkezdenek a 8-10 évesek lenni, égető szükségük van az apára. Égető szükségük van rá. Akkor ott van az anya. Gondoskodás, védelem, oltalom, érzelme. Van egy megtartó ereje az anyai szeretetnek. És akkor lehet azt mondani, hogy Isten, mivel atya, akkor az anyai szeretet az nem is Istenből való. Hát a Isten atya. Hím nem ő. Hogy van ez? Istenben benne van? Bizony, beszél a próféta arról, hogy úgy szereti, mint anya a gyermekét. Nem egyszer, nem kettő. Vigasztalja, mint anya a gyermekét. Bizony, nagyon sokszor van erről szó. Mert Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Az ember a férfi és a nő. És benne van Istenbe mind a kettő szeretet. És az egyik fajtából a férfibe rakott többet, másik fajtából a nőbe rakott többet. De mind a kettőre szükségük van a gyerekeknek. Igazából az anya az apával hozza létre azt az életet, magába hordozza, ő hozza világra. Bármit tesz a terhesség alatt, a legapró dolgok is ugye befolyásolják, és ezt tudván tudja, befolyásolják a gyerekének az életét, jövőjét. És ezért vigyáz, oltalmazza. Igen. Fogantatástól kezdve életet rak bele, életet helyez bele, életet szól bele, ábrándozik, simogatja, dudorászik hozzá. Nem? Jó, énekel. Okay. De hogyha megnézed, nem csak fizikailag, vagy érzelmileg, de szellemileg is bele van programozva egy anyába, hogy egyszerűen gondoskodjon. Szellemi, lelki, fizikai gondoskodás is valahogy benne van. De általában a uzsonnás csomagot ki készíti el? A férfi nem tudná elkészíteni. Természetesen van, amikor el tudod készíteni. Jó, oké. De figyeld meg, egy anyai szereteten keresztül Isten az oltalmazást, a védelmet, a biztonságot, valahogy ezt tudja megosztani. Egy ilyen megtartó ereje van. Figyeld meg, hogy a gyereked, hogyha egészséges a mindkét szülővel a kapcsolat, akkor hol ide megy, hol oda megy. Nem azért, hogy korduljon, hanem hogy jól érzi magát, bármelyikkel. Mert tudja, hogy egyiktől is mást kap, másiktól is más kap. És jót kap. Aztán ott van, hogy

0: Az ördög meg, tudod, azon dolgozik, hogy az anyákat még kisgyerekkorba elszakítsa a gyerekektől. Tehát három nagy válós időszak van a házaspárok szétválásánál. A leggyakoribb, amikor a legidősebb gyerek, az a kiskamaszkorú, tinédzserkorú, a másik leggyakoribb, amikor a gyerekek ilyen kicsik. Nyilván ennek van egy csomó fiziológiai, pszichikai, stb. Oka, amire visszavezetik, de a gyökér probléma az mi? Hogy az ördög meg akarja fosztani a kisgyerekeket az anyai, oltalmazó, gondviselő, életadó szeretettől. Ne engedjük ezt. Tudom azt, hogy ott vannak a fele másigás dolgok. Ott vannak az elvált, egy szülőként gyerekeiket fölnevelő, és akkor két hetente láthatóságba, láthatásba élő szülők. Mit csinálnak azok a szülők? Igazából, még hogyha keresztény vagy, de két hetente látod a gyerekeidet, nem tudod fegyelmezni. Nevelni nem tudod. Az egy látogatás. Sajnos nem. Nincs rá lehetőség már a nevelése. Befolyást tudok gyakorolni. És meg kell tenned mindent, hogyha ilyen helyzetben vagy, hogy ami még van lehetőség a gyereknek az életébe, hogy befolyásom legyen. Itt most a befolyásom az idézőjelbe. Tehát, hogy a Krisztusnak a befolyását növeljem. Istennek a tervét minél inkább előbbre tudjam vinni. De ne legyetek naívak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a gyerekek ezt nagyon ki tudják használni. Az ilyen két hetente, vagy akárhány hetente való látható szülőknél bedurcázik, akkor nem jövök legközelebb, hogyha bármibe helyreigazítást kapna. És akkor mi alakul ki? Hogy megpróbálnak állandóan két hetente a kedvükbe járni, és kényeztetni őket. Mert erre direkt rá is játszanak a gyerekek. Nagyon nem egyszerű és nehéz ez a helyzet, és nem akarok én ebbe bölcs lenni, majd megmondani a frankót, mert ahány gyerek, meg ahány szülő helyzet, annyiféle a megoldandó dolog, tudom. Kérni kell Istentől erre bölcsességet, kijelentést, és Isten a szelleme által fog vezetni. Következő. Ez egy nagyon lényeges, amiről Darko elkezdett már beszélni, hogy segítenünk kell megtalálni a gyerekeinkbe beleültetett talentumokat. És segítenünk kell kifejleszteni a bennük levő ajándékokat. A kérdésem az, le tudod-e írni? Ha most nem, akkor arra kérlek, hogy ülj le a házastársaddal. Ha külön vagytok már, akkor csináld meg egyedül. De a következő néhány napba, vagy egy héten egyszerűen próbáld megfogalmazni azt. És a megfogalmazásod, akkor látod, hogy valós, ha le tudod azt írni. Ha nem tudod leírni, akkor meg se tudod fogalmazni. Mert sokan azt mondják, hogy végig gondolják, én tudom, akkor írd le. Le tudod-e írni, hogy milyen ajándékai, milyen Istentől kapott talentumai vannak a gyerekeidnek? Melyek azok a pozitív erősségei, amiben különb, mint más területeken? Ami kiemelkedő, ami pozitívabb? Amire oda kell figyelnem, hogy valóban az a terület legyen, ami bátorítást kapjon. Az a terület legyen, amire segítsek, hogy az kifejlődjön, kibomoljon. Itt megint egy óriási veszély van, hogy vajon ilyenkor tudok-e tárgyilagos lenni, és tényleg azt a talentumot, ajándékot akarom-e fölismerni, amit Isten belerakott, vagy azt, amit én szeretnék? Nagyon becsületesnek kell lenni, ezért én ilyenkor azt szoktam tanácsolni, ha egyáltalán megkérdeznek a szülők, azt szoktuk tanácsolni, hogy beszéljenek más szülőkkel is. Beszéljenek tanárokkal. De olyanokkal, akik szeretik a gyereket. Akikről tudják, hogy szeretik és becsülik a gyereket. Ne kérdezz olyan tanártól, aki utálja. Én matematikából, fizikából a gimnáziumban végig ötös voltam, versenyeket nyertem. De utált a fizika matek tanárom. Ő volt a kollégium igazgató. Kirúgott a kollégiumból. Lázadó gyerek voltam. Én se szerettem. De nem jó, hogyha tőle kérdezném meg, hogy mi legyek. Mégis ő rá nézve választottam a pályámat. Ahova mentem egyetemre, rosszul is döntöttem. Tehát nagyon fontos, hogy nem a bölcsesség és az értelem, az okosság számít elsősorban, hogy ilyenkor jól átlásd a helyzetet, hanem Istennek a atyai szeretete. És tudjátok, Istennek a szeretete nem csak keresztényeken keresztül tudám megnyilvánulni. 13 évvel ezelőtt elkerültem egy előtte teljes idejű szolgáló voltam, és akkor utána el kellett mennem világi munkahelyre dolgozni. És egy olyan főnököm lett, aki 2,5 évig volt főnököm, amikor vége volt ennek az időszaknak, én megköszöntem neki. Menet közben én nyilvánosan is megköszöntem a munkatársaimon, 120-valahány, közel 130-an voltak, és ott vezető lettem, én magam is, de megköszöntem négy szem közt is annak az embernek. Nem volt keresztény, de rendkívül jó vezető volt. Rendkívül családcentrikus volt. Nem engedte meg a flörtöléseket a munkahelyen. Nagyon szigorú volt. Akit azt elküldte. És egy csomó dologban rendkívül konzervatív volt. Egy világi ember volt, nem volt keresztény. De nagyon sok minden dolgot egyszerűen jól csinált, mint vezető. És rajta keresztül egy csomó dolgot Isten tudott adni, meggyőződésem, az alatta levő beosztottjainak. Értékeket, látásokat, mintákat, pályákról, képet, életpályákról. Tehát például, hogyha természetes képességeit megnézed a gyereknek, vagy megnézed a személyiség vonásait, milyenek? Nem akarok most ebbe belemenni, nagyon sok jó könyv íródott ezzel kapcsolatban. Nézd meg az alkatát, a karakterét. Az is sok mindent elárul. És amikor nem olyan, mint én, nem olyan, mint a házastársam, az nem azt jelenti, hogy megvert az Isten vele. Hanem más. És meg kell azt látni, hogy mi az, ami Isten belerakott. Jó dolgokat, áldás, életcentrikus dolgokat, és segíteni kell abba, hogy az nőjön. Lehet, hogy alkalmazkodóbb, mint a többi. Lehet, hogy kitartóbb. Lehet, hogy jobban tud lelkesedni valamiért. Lehet, hogy egyszerűen oda tudja aktívabban szánni valamilyen dologra magát, vagy kíváncsibb típusú, hogy megy, állandóan kérdez egy területen, nem tudom. Le tudja kötni egy dologgal magát, Úgyhogy elmegy az egész délutánja. És olvas. 2 éves. És olvas. Már úgy csinálja, meg van győződve arról. Nem tudja még csinálni. Vagy mit, most nyilván 2 éves korban azért még ezt nem lehet. Vagy egyszerűen tud koncentrálni dolgokra. Van türelme. Vagy nem tudom, vagy intenzíven képes úgy csinálni dolgokat, mint más nem. Van, aki úgy elmatott egy-egy feladaton, aprólékosan, és végigcsinálja 3 óra alatt, de megcsinálja azt az egy elmosandó kávéscsészét. De remekül, csillog-villog. De... és utána gyönyörködik benne, és megmutatja, hogy milyen szép le. Van, aki pedig egyszerűen odaszánja magát, és 5 perc alatt megcsinálja az 25-öt. És ő meg abba gyönyörködik, hogy milyen gyors volt. És utána stb. Nem tudom. Van, aki az érzelmeit tudja nagyon jól kifejezni. Nem tudom. Vagy van, aki a fizikai dolgokba. Láttam a Facebookon az egyik őtöknek a kis gyerekét. A gyűrűn csinálja a szabályos bicskát. Tudod, így fejjel lefele, és akkor így. Hú, mondom, életemben nem tudtam megcsinálni. Az enyém mindig csukott volt, a budli bicska. Nem nyílt így ki. Tehát van, akinek meg mások az adottságai, mások a képességei, de erre oda kell figyelni. Van, aki egyszerűen tud rendszeresen, következetesen csinálni dolgokat. Ezek a természetes dolgok. De egy szülőnek felelősségünk az, hogy megnézzük, odafigyeljünk. Felelősségünk az, hogy fölismerjük. És segítsünk neki is, hogy ezt fölismerje. Mert van úgy, hogy elkezdjük megfogalmazni, segíteni, kihozjuk, és akkor amikor ezzel szembesül, azt mondja, hogy ja, ezt nem szeretné. De van ilyen. Vagy pedig a másik terület a szellemi ajándékok, a szellemi talentumok. Ott a Róma 12-ben is van arról szó, hogy a segítő a segítésben intő, stb. Hittel csinálja. Tehát nem csak a 9 szellemi ajándékra gondolok, hanem ami Istentől a szellem által tud kifejlődni. Mert vannak belédültetett ajándékok. Vannak szerzett, menet közben szerzett ajándékok. És vannak olyan képességek, amelyek menet közben szerzel, vagy eleve kaptad, hanem úgy fejlődnek ki. Sokféle van. Ez egy komoly munka, még a mi életünkben is. A kérdésem az, akarod-e egyáltalán, vágysz-e arra, akarom-e, vágyok-e arra, hogy a gyerekem megtalálja azt, amit Isten belerakott? De akkor, ha igen, akkor itt a második. Ahhoz nekem el kell köteleznem magam arra, hajlandó vagyok magammal kapcsolatban is ugyanezt a pályát megfutni. Mert ha magammal kapcsolatban nem veszem föl ennek a felelősségét, gondolod, hogy akkor képes leszel a gyereked életében megcsinálni? Akkor az csak egy nagy próbálgatás, nagy kísérletezés lesz. Oda kell szánnom magamat. Mi a házasság előtt is igyekeztünk megfogalmazni saját magunkról is, meg megfogalmaztuk egymásról is, hogy milyen ajándékokat, természetes és szellemi képességeket látunk magunkba és a másikba. Hogy tisztában legyünk egymással. Mert lehet, hogy én úgy látom, hogy ő neki ilyenje van, ő meg úgy látja, hogy amolyanja van. Lehet, hogy én úgy látom, hogy nekem ilyen ajándékom van, ő meg lehet, hogy úgy látja, hogy amolyan ajándékom van. Hát ezeket egyeztetni kell, de először saját magammal kapcsolatban erőfeszítéseket kell tennem, hogy a gyerekemmel kapcsolatban azokat megtaláljam. Amikor ezek megvannak, egyszerűen, ugye volt szó a szeretetnyelvről, ez is nagyon sok jó könyvek vannak, de ebbe is segíteni kell a gyerekünket, hogy ezt megtalálja. Megértse jobban saját magát. Miért vannak frusztráltabb helyzetei? Miért vannak sikeresebb helyzetei? Ugyanazt a szituációt egy más gyerek máshogy, érzelmileg máshogy dolgozza föl. Miért vajon? Ebben segítenünk kell, mint szülőknek. Következő pont, hogy mint szülők őrködünk, sáfárkodunk a gyerek életével kapcsolatban, de nem a miénk a gyerek. Ez is elhangzott. Istené, az Úré. Meg lett vásárolva. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a gyerekünk, igazából csak meg vagyunk bízva vele. És mint sáfároknak meg kell tanítanunk a gyerekünket a jó és rossz között való különbségtevése. Minden este imádkozom ezért. Minden este. Tehát több mint 16 éve. Minden este imádkozom ezért. Hogy jó és rossz között tudjon különbséget tenni. A szívébe, a lelki ismeretébe. A jót úgy lássa jónak, ahogy Isten. A rosszat úgy lássa rossznak, ahogy Isten. És van úgy, hogy szól. Már nekem is. Hát igen, előfordul. Vagy nagyon sokat hallgatta a Bibliát. Most is minden nap általában két fejezetet este egyet, meg az étkezésnél, amikor. És ez akkor is felolvastuk, amikor nem értett úgymond semmit, megszületett. Kisbaba korától az ágyba. A szelleme az befogadóképes. Én nem az agyának mondom az Isten beszédét. Csak. Meg kell tanítani az Isten félelemre is. Nem tudom megtanítani jó és rossz között való különbségtevése, ha nincsen meg bennem erre a készség. Nem tudom megtanítani istenfélő életre, ha nincsen meg erre bennem a vágy, az odaszánás. Durvábban fogalmazva, ha nem félem én se Istent. Akkor tudom istenfélelemre tanítani, ha félem Istent. Azt mondja, hogy meg kell tanítanom az engedelmességre. Meg kell tanítanom a szeretetre. Stb. Stb. Volt már szó a határok fölállításáról. Igen. Vannak tilos dolgok, amik abszolút tilosak. Egyszerűen a bensejében előbb-utóbb ki kell alakuljon, hogy ő maga el tudja dönteni a jelenlétemtől, jelenlétettől függetlenül, hogy Istennek mi a kedves. Isten szerint mi a jó és mi a helyes. Ezt el kell érni. Következő terület, hetes. Sok mindent, de egy szóval úgy is lehet mondani, hogy a teljes életemet bele kell fektetni a gyerekbe. Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én ő benne, és ő én bennem. Tehát az Atya bármilyen volt, mindene, ami volt, belerakta a fiúba. Jézus ezt úgy mondja, hogy ami az Atyáé, az mind az enyém. Tehát ez nem egy követelőzés, hanem ez egy atyai szívből való önközlés. Átadás. Be kell fektetni, és a legnagyobb befektetés a példaadás. Van, amikor egyszerűen fáradt vagy, van, amikor egyszerűen szabadságom lenne arra, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, ezt ne csináljuk, azt ne csináljuk, a gyerekem miatt nem csinálom. Vagy a gyerekem miatt megcsinálok bizonyos dolgot. Hogy lásson mintát. Mert amikor ő kirepül, akkor egy csomó dologról meg fog emlékezni. De leginkább nem arról, amit mondtunk neki, hanem amit látott. Így van. Tisztelni, áldani, bátorítani őt. Ezek is elhangzottak. Megerősíteni, előhívni belőlük a bennük levő ajándékot, építeni. Egy nagyon fontos dolog, hogy el tudjuk Krisztushoz vezetni őket. Ehhez tudni kell, hogy mint szülő, ugye a korintusi levél alapján hitáltal üdvösségre tudom juttatni, amíg a tekintélyem alatt van. 1 Korintus 7 szerint. De ezt valamilyen módon meg kell azt oldani, hogy ez ne tekintélyből legyen, hanem a kegyelemnek egy életére vonatkozó, hogy mondjam, önálló működő forrása fakadjon föl benne. Mert én azt szeretném, és te is azt szeretnéd, ha nem vagy ott, ha nincs ott X vagy Y, akkor is ez a forrás működjön, és merítsen belőle. Ezért utána el kell segíteni a Szent Szellemmel való betöltekezésig is. Nem azért, hogy nyelveken szóljon valaki, nem azért, hogy bizonyos ajándékok működjenek az életébe, hanem azért, hogy ott legyen egy olyan forrás benne, amiből úgy tudjon meríteni, hogy egyrészt saját maga is tudjon tanácsot, vezetést, vigasztalást, bátorítást, örömöt, erőt, szeretetet venni, de ez ki is tudjon jönni belőle. Mert igazából akkor lesz sikerélménye a gyerekednek, amikor azt tapasztalja, hogy rajta keresztül is ugyanúgy tud működni Isten természet fölötti módon, mint a X nagy embereken, Pál apostolon, Péteren meg a többieken keresztül. A királyság táboroknak ez az egyik célja, amit nyáron csinálunk, a ifi és gyerek táborok. Hogy a természet fölöttit ne csak megtapasztalják, hanem átéljék a gyerekek azt, hogy rajtuk keresztül Isten ugyanolyan szuverén módon tud jeleket, csodákat és természet fölötti módokat megmutatni és csinálni, mint nagy szolgálókon keresztül. És amikor ezt valaki átéli, fiatal vagy gyerek, lehet, hogy a világ, vagy a barátok, vagy a környezet elviszi arra, mert a szülők mondjuk megengedik, de amikor már átélte a természet fölötti, az olyan nyomot hagy benne, ami meggyőződésem, hogy később visszatudja vonni Istennek az útjára. Még egy dolog, amiben nagyon fontos, hogy odaszálljuk magunkat. Évekig imádkoztunk mi is azért, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. Tehát például, hogy hallom és hallgatom, járok ima összejövetelekre én is, járok házi csoportokba, hallom és hallgatom, hogy hogyan imádkoznak az emberek. Nem azért, mert kíváncsi vagyok, hanem azért, mert hogy milyen képük van Istenről. Mert akkor nekem akként kell tanítani, és akként kell más-más legelő területekre vinni a nyájat, mert más, hogyha úgy szólítom, hogy Istenem, meg más, ha úgy szólítom, hogy Atyám. Milyen az Isten képem? Évekig imádkoztunk, hogy legyen kijelentése Istenről, mint Atyáról. El kell érni azt is, nem csak Krisztushoz kell vezetni, nem csak üdvösségre, nem csak Szent Szellemmel való, most a csakot azt idézőjelben mondom, kell eljuttatni, hanem egy nagyon fontos, hogy az Atyáról való szellemi kijelentése eljusson. Istenről, mint Atyáról legyen egy képe. Következő 8. A nevelés célja, hogy Krisztus éljen benne. Mindenével, jellemével, karakterével, erejével, szeretetével, mindenével. Ehhez meg kell tanítani azt is, hogy meg tudja őrizni a szívét. Fiú-lány kapcsolatok, már korán el kell kezdeni, sajnos ebbe a világba már óvodáskorba. Ebbe a világba óvodáskorba el kell kezdeni erről beszélni, mert már van úgy, hogy első, másodikos általános iskolába ott lesmárolná a lány. Tehát olyan világban élünk. És tanítani kell a gyereket. És nem hunyhatom be a szememet. És nem mondhatom azt, hogy ó, hát mi keresztények vagyunk, nekünk ez nem probléma. És a nevelés az nem szabályok felállításáról szól, sokkal inkább kapcsolatokról. Mint maga a királyság is. Úgy tudok nevelni leginkább, és úgy tudsz egy krisztusi nevelésben részesíteni gyereket, hogyha megfelelő kapcsolatokba beleviszed. És megtanított kapcsolatokat, megfelelő kapcsolatokat kiépíteni, és a kapcsolatokban megmaradni, megtartani azt. Ezek a legfontosabbak. Ahogy egyre inkább kezd érettebbé válni egy gyerek, figyeld meg, a korlátokat annál inkább szélesíted. Az elején nagyon szűkek a korlátok. Miért? Mert nem engeded ezt se, meg azt se, mert tudna olyan dolgokat csinálni, ami komoly károkat okozna saját magába. Ahogy egyre több mindent sikerült megtanítani, egyre több mindenre sikerült nevelni őt, egyre inkább tudnak tágulni a határok, a mozgástere. Egyre több mindenben tud szabadon dönteni. Mert már egyre több mindenben tud különbséget tenni. És ahogy a felelősség, a döntésének felelősségét képes fölvállalni, és a döntés képesség felelőssége növekszik, úgy a mozgástere is ennek mértékében tud növekedni. Ez mindenben igaz. Nem adsz oda egy elsős gyereknek, egy 5000 forintos zseppénznek. Mert hazajön egy szatyor nyalókával. Ha hazajön a nyalókával. És akkor a butikosnak adtál 5000 forintot. Ennyi, de abból, ja. Tudod, ahogy egyre inkább a külső, a döntéseinek felelősségét, ahogy egyre inkább képes átlátni, fölvállalni, és azzal élni, egyre inkább a külső törvények, vagy a külső parancsok általi korlátok belső szívbe írt törvényekké válnak, amit nem te parancsolsz, hanem Isten már beírja a szívébe a szellem által, és belülről tudja. Belülről tudja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, és ez jó. A nevelés az nem szabad, hogy manipulálás legyen, nem szabad, hogy leurolás, megszégyenés vagy megfélemlítés legyen. És akkor van egy terület, amire muszáj odajukadjunk, a fegyelmezés, intés, fenyítés, dorgálás. A fegyelmezés alapja az Istennek a személye, Istennek a tekintélye, Istennek a beszéde, értékrendje, Istennek a szeretete. És figyeld meg, a fegyelmezéshez attól van hatalmunk és tekintélyünk, hogy Isten alárendelt életet élünk. Ettől van legális tekintélyünk és hatalmunk. Ez egy nagyon fontos. És ahogy látják a gyerekeink, hogy engedelmességben járunk Isten felé, Isten beszéde felé, vagy Istentől származott, átruházott tekintélyeknek is engedelmességbe járunk, ezt látják, ők is örömmel alárendelik magukat. Nem kérdés akkor. A probléma akkor van, hogyha azt látják, hogy én nem tudom ezt megcsinálni. Akkor probléma van. Ugye a fegyelmezéshez szükséges először is a szeretet. Szükséges a hit, az engedelmesség, odafigyelés, türelem, idő. És az időt aláhúzom még egyszer. Zsidó 12:10. Földi apáink rövid ideig fegyelmeztek, fenyítettek bennünket, ahogy nekik tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmezés nevel. Azért teszi ezt, hogy a szentségében részesüljünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Emlékszel-e arra, amikor először kaptál otthon fenyítést? Én először emlékszem apám első pofonjára. Én elmondtam, nem akarok az a karácsonyfás, fenyőfás dolog. Megtaláltuk a padláson a széna mögött a karácsonyfát. Ugye nekünk azt mondták, hogy az angyalka hozza. És akkor a kisebbik bátyámmal azt mondtuk, hogy hát ha eldugjuk, megtalálja az angyal. És akkor levittük a padlásról, és bevittük a szalmak, az a belsejébe közepén vágtunk egy nagy lyukat, és oda bevittük. Ha ott is megtalálja, akkor frankó. Igen, de a nagyobbik bátyám látta. Ez csak később derült ki. Eljött a karácsony napja, és akkor ebéd előtt volt ez, és akkor apám kihív bennünket a fészerbe. És akkor megkérdezte, hogy láttuk-e a fenyőfát. Milyen fenyőfát? És akkor apám egy magas ember. Tehát nagy, magas ember. Nagy, hatalmas, nagy tenyerével. És akkor megkérdezte még egyszer, hogy nem láttátok a fenyőfát? Nem találkoztatok vele? Nem, mi a fenyőfá? Nem járt erre fenyőfa. És kaptam egy hatalmas nagy pofont. És akkor nem várta meg tovább. Most azt mondta, most gondolkozzatok, mindjárt visszajövök, és mondjátok el még egyszer a kérdésre a választ. És akkor kiment, nem sokára visszajött, persze ott sírtunk, réttünk, és akkor mondta, hogy na, láttátok-e a fenyőfát? Láttuk. És akkor azt mondta, hogy soha többet nem szeretne, hogy hazudjunk. Emlékszem erre, a nagy pofon volt. És azt gondolod, hogy brutális lehet, de muszáj volt. Azt mondja, hogy azért fegyelmez, azért int, hogy a szentségéből részesedjünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Nem lehet kikerülni ezt egyikünknek se. Se azt, hogy részesedjünk belőle. Ha ezt a szüleink elmulasztották, akkor szeretném nekek elmondani, nincs késő. Itt vagyunk mi pásztorok. De Isten felhasználja, tetszik vagy nem tetszik, felhasználja ebben a férjedet is, a feleségedet is. És felhasználja házi csoportvezetődet, felhasználja a gyülekezetvezetőt is. És ez nem csapás, higgyétek el, ez áldás. Neked. Ahogy elmondta a Steve tegnap, nem egy nagy öröm megverni a gyereket. De muszáj, néha. Zsidó 12:7. Fogadjátok el, vessétek alá magatokat a fegyelmezésnek és fenyítésnek, tekintsétek ezt a mennyei édesapátoktól jövő megfegyelmezésnek, mert ez azt bizonyítja, hogy Isten úgy bánik veletek, mint fiaival, hiszen minden fiút megfenyít az apja. Ez igaz. Ha nem voltál megfenyítve, akkor nem vagy apa. Vagyis nem vagy fiú. Igen. De akkor nem tudsz nevelni se. Annyira elhumanizálódott, jól mondom. Annyira humanistává vált a társadalmunk, hogy az tragédia. Más testvérek, más a gyerekverés, meg más a fegyelmezés. A fegyelmezés a tetteinkért való felelősségvállalás. Meg kell tanítani, hogy a tetteinek van következménye. És meg kell tanítani a szeretetből való engedelmességre. János 14:15-ben Jézus azt mondja, ha engem szerettek, a parancsaimat megtartjátok. Nem mondhatom azt, hogy szeretem az Urat, ha nem tartom meg az ő parancsait. Természetesen nem lehet kikerülni más területeket sem, nem lehet haragból, indulatból. Amiben a fegyelmezésnek kell történnie, megbocsátás, elfogadó szeretet. A fegyelmezésnek megtérést, megváltozást kell eredményeznie. Addig kell ezt csinálni valamilyen módon, különböző utakat, módokat találni, hogy nem éred el a megtérést és a megváltozást. Nem elég, hogy sajnálja. Nem elég. Nem elég pusztán egy külsőséges változásba bekényszeríteni. Hanem a motivumaiban, a szívében, a gondolkozásmódjában kell elérni a változást. A fegyelmezésnek különböző szintjei vannak, Ellen erről tanított, erre nem akarok belemenni a 12:5-6-ban. Csak fölolvasom. Elfelejtkeztetek-e az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól? Fiam, nevezd meg az Úrnak fenyítését. Se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Itt olyan szintek vannak, amiket az a helyzet, hogy a harmadikat jobb, hogyha nem ízleli meg egyik se. Az már egy ördögi befolyásnak való ostorozás, korbácsolás, átengedés. Jobb, hogyha nem. A János 19:1-be fordul elől még egyszer ez a görög szó, amikor Jézust megkorbácsolták. Sehol máshol nem. Ez a két hely, ahol előfordul az Új Szövetségbe. És nem akarok a tartalmába belemenni. Csak most felolvasok néhány Biblia verset. És szeretném, hogyha megkapjátok úgyis a jegyzetet. Mert most már kész van, tehát ez most hamar véglegesedik. A maga álnokság, példabeszédek 5:22-23. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötözik meg. Meghal fenyíték híján, és bolondságának sokossága miatt támolyog. Tudod, miért hal meg? És itt szellemi dolgokról van szó. A fenyítés miatt. Tudod, hogy miért megy el sok hívő családból gyerek a világba? A fenyítés híjával. Híjából. Híja miatt. Hiánya miatt. Ezért. Példabeszédek 10:17. A bölcsesség megőrzőnek új élete van. A fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg. Szeretnéd azt, hogy a gyereked bolyongjon, mint egy vak, egész életébe tapogatózon? Nem szeretnéd. Ha nem szeretnéd azt, hogy egész életébe tévelyegjen, akkor a fenyítést azt be kell tervezned. Ha nem adódik magától, meg kell keresnem a helyet. Erről is beszél a Biblia. Példabeszédek 13:18. Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti a fenyítést. Tehát meg kell azt nézni, hogy a mi családunk, ha családi, familiáris generációs szegénységről van szó, farokságról van szó, akkor vajon mi annak a gyökere? Meg kell nézni akkor a családunkba fölfele, hogy a fenyítés hogyan működött. Igazságban, krisztusi módon vagy nem, ha nem, akkor egy új kezdetet kell nyitni, és meg kell ezt tanulni. Példabeszédek 13:24. Aki megtartóztatja a veszélyét, az a saját gyerekét gyűlöli. Aki pedig szereti a gyerekét, megkeresi őt fenyítékkel. Van úgy, hogy volt úgy, Kati mondjuk panaszkodott, hogy hogy hát ez vagy az a probléma van, hogy hát fenekeljem el a gyereket. Akkor már ugye hát nem 2-3 éves volt, hanem több, és mondtam, hogy jó, csak az okot találjam, tehát hogy lássam. És megtaláltuk az okot, kivártam. Kivártam, de mondtam, és elmondtam, leültem, és elmondtam, hogy azért csinálom, mert szeretem. Azért csinálom, mert szeretem az Urat. Engedelmeskedek neki, és azért csinálom, mert hiszek Isten beszédébe, hogy amikor elfenekelem, akkor ez ő benne egy olyan jó gyümölcsöt fog eredményezni, amiért hálás lesz. El szeretném azt is mondani, hogy sokszor egy-egy rácsapással rosszabbat csinálsz, mint ha elfenekelnéd rendesen. Isten úgy csinálta ezt itt hátul, hogy sok mindent kibír. Higgyétek el, rácsapsz a gyerekre, az nem ér semmit. Legyen kevés, de emlékezetes. Ha holnap nem emlékezik arra a fenekelésre, akkor nem érted el a célodat. Nem kell neked minden nap megverned, meg minden héten megverned. De ha nem emlékezik rá egy hét múlva, akkor nem érted el a célodat. Gábor, emlékszel, nem kell mondani, hogy mikor. Emlékszel, hogy mikor lettél utoljára elfenekelve? Nem kell mondani. Igen. Emlékszik rá, hogy mikor. Példabeszédek 19:17. Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle. De annyira ne fenyítsd meg, hogy megöld. Tehát Isten szab határokat. Példabeszédek 22:15. A gyermek elméjéhez van kötve a bolondság, az ostobaság. De a fenyítés veszélye messze előzi ő tőle azt. Jobb, ha nem kézzel csinálod. A kezet Isten arra tett, arra alkotta, hogy áldjunk vele. Én nem kézzel csináltam, soha. Vagy veszővel, vagy fakanállal, vagy dobverővel. És nem úgy, hogy ruhán keresztül, ruha le, gatya le, fölfektetni a térdemnek, Katit megkértem, menjen ki. És nem jó érzés, hidd el, nekem se jó érzés. De nem kellett sokszor csinálni. És itt nagyon, testvérek, szülők, példabeszédek 23:13. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Legtöbb szülő ezzel csinálja a legnagyobb bajt, hogy megsajnálod. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, nem hal bele. Ha megvered bottal. Ez így van szó szerint. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, mert nem hal bele úgyse. De tudod, azt mondja a példabeszédek 29:15, a vesző és a dorgálás bölcsességet ad. És a 29:17 azt mondja, fenyítsd meg a te fiadat, és békességet hoz az neki. Tudod, amikor megvan minden egyes ilyen zsidókhoz írt levélben is azt mondja, hogy de utóbb a békességnek, igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Amen. Erre szeretnélek kérni benneteket, hogy ne sajnáljátok meg, mert ez egy manipuláló eszköz lehet a gyerek életébe. Én is azzal szeretném befejezni, amivel elkezdtem, amivel Darko is befejezte. Legyen egy eltökéltség, elkötelezés arra, ami rajtunk áll. Törjünk meg, állítsunk stoppot minden családi, generációs, familiáris átokvonalnak. A Krisztusban aktív hitgyakorlással. Ugyanakkor nyissunk Krisztusban hitáltal, profétálással, áldásmondással és példaadással egy új generációs, családi, familiáris áldásvonalat. És állítsuk rá a gyerekeinket erre. Amen. Mennyei Atyám, hálát adok neked, és köszönöm a te szeretetedet. A házasságról, a gyereknevelésről, a szülőségről, és minden másról. De most ezekről beszéltünk. Sok minden elhangzott. Tudom, hogy az agyamban van még üres hely. És lehet, hogy nem fért oda be. Lehet, hogy nem emlékszem rá. De a szívemmel azt mondom, befogadom ezeket. Az egészet, ami elhangzott. Tegnap előtt és a mai napon. És segítségül hívlak. Segíts meg, Jézus Krisztus. Menj-e, édesatyám. Kedves Szent Szellem. Szükségem van rád, hogy megfussam azt a pályát, amit te terveztél. Segíts meg abban, hogy tudjak olyan szülő lenni, hogy ráállítsam a gyerekeinket arra a pályára, amit te terveztél nekik. Egy generációs, nemzedékeken átívelő áldáspályára. A Jézus nevében. Amen.
1: Elhangzott Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. része, melyben Nemes Pált hallottuk.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: És atyám, köszönöm neked ezt a fantasztikus témát, amiről itt beszélhetünk.
3: Father, you desire so much to create that place where you can dwell.
2: Atyám, te olyan nagyon meg akarod építeni ezt a helyet, ahol lakozhatsz.
3: Where we love one another.
2: Ahol szeretjük egymást.
3: And where our relationships are such as those in heaven, Lord.
2: Ahol olyanok a kapcsolataink, mint a mennyeiek.
3: The kingdom of God is being done on the earth as it's done in the heavens, Lord.
2: És hogy Isten királysága úgy meglegyen a földön, ahogy a mennyben van.
3: Uram, of heaven down here, Lord.
2: Hogy már a menny légkörét itt lent átélhessük.
3: Oh, Lord, so Uram, you can dwell among us.
2: Lakozzál közöttünk, Uram. Atyám, kérünk téged.
3: So change our minds and our attitudes.
2: Hogy úgy változtass meg az elménket és a hozzáállásunkat.
3: Embrace the heavenly things.
2: Hogy a mennyei dolgokat tegyük a magunkévá.
3: We would get used to living in heavenly ways.
2: És hogy hozzászokjunk ahhoz, hogy mennyei módon élünk.
3: Oh God, do this for us.
2: Uram, tedd ezt meg értünk.
3: Lord, we know that in these last days.
2: Uram, tudjuk, hogy ezekben az utolsó napokban.
3: You have prepared special things for us.
2: Te különleges dolgokat készítettél nekünk.
3: Lord, there's special anointings for us.
2: Uram, különleges keretek állnak a rendelkezésünkre.
3: Incredibly powerings for us for these times.
2: És fantasztikus módon ezek megerősítenek minket ezekre az időkre. Köszönjük, Uram, hogy mindig lesz erőnk arra, hogy legyőzzük a sötétség erőit.
3: And Lord Jesus.
2: És Úr Jézus.
3: We know you don't give power without character.
2: Tudjuk, hogy te az erőt csak a jellemmel együtt adod nekünk.
3: God, you intend for us to have both.
2: Uram, azt akarod, hogy nekünk mind a kettő legyen.
3: Oh God, you intend us to have love as well as authority.
2: Uram, azt akarod, hogy ne csak tekintélyünk legyen, hanem szeretetünk is.
3: Lord God, create
2: Uram,
3: in us a whole rounded person.
2: Teremts bennünk egy teljesen épp minden részében meglevő
3: személyt.
2: Hogy téged be tudjunk mutatni a világnak ezekben a napokban. Hát a teljes dicsőségedben. És minden tisztaságodban. Minden érzékenységeddel, Uram. Ó, Uram, változtass meg a szívünket. Tőled akarunk kapni, Uram. És Atyám, most elmondjuk neked, hogy készek vagyunk elfogadni dolgokat egymástól. Jézus nevében.
3: Amen.
2: Amen.
3: Amen.
2: Amen.
3: The Lord bless you.
2: Az Úr áldjon meg titeket.
3: Hallelujah. I want to continue talking on the same themes that we've been in today.
2: Ugyanazokról a témákról szeretnék beszélni én is, amikről ma már beszéltünk.
3: And I'm going to concentrate upon the question of impartation.
2: És az átadás, szellemi dolgok átadásának a témájára akarok koncentrálni.
3: Now, you know, so much of what we're looking for.
2: Olyan sok mindent akarunk.
3: Can come by impartation.
2: És sok mindent kaphatunk ilyen átadás által.
3: But impartation is a very big word.
2: De ez az átadás, ez egy nagy szó.
3: And people have all their own idea of what that means.
2: Az embereknek megvannak az elképzeléseik arról, hogy ez mit jelent.
3: Now I just want to talk generally about the power of impartation today.
2: Ma az átadás erejéről akarok beszélni nektek.
3: In Romans chapter 1 verse 11.
2: A Róma 1:11-ben
3: we see the heart of the apostle Paul.
2: Láthatjuk, olvashatjuk, mi van Pál apostol szívében.
3: He's talking to the Roman Christians.
2: Ő a római keresztényeknek beszél.
3: I long to see you.
2: Nagyon vágyom látni titeket.
3: That I may impart to you some spiritual gift.
2: Hogy valami szellemi ajándékot közölhessek veletek. A ti megerősítésetekre, vagy megszilárdításatokra. Tudjátok, ezt teszi a közlés. Hogy megerősíti őket, a hívőket. Eléri, hogy meggyökerezzenek és megszilárduljanak Isten ígéreteiben, igazságában. Tehát Pál nagyon vágyik eljutni ezekhez az emberekhez, hogy adhassa nekik, közölhessen velük valamit, ami megszilárdítja őket.
3: Now, what is this impartation?
2: Mi ez az átadás?
3: It's like the transfer of one's life or one's spiritual gifts.
2: Olyan, mint amikor valaki az életéből vagy a szellemi ajándékaiból átad valamit másoknak.
3: Is, we are enabled to pass it to somebody else.
2: Dicsőséges titok az, hogy át tudunk adni dolgokat másoknak.
3: It's giving away something.
2: Valamit odaadunk.
3: Now this impartation can take place through many different means.
2: No, jó sok különböző módon történhet ez az átadás.
3: Let's just read another scripture.
2: Olvassunk el egy másik igét.
3: 1 Thessalonians and chapter 2 verse 8.
2: 1 Thessalonika 2:8.
3: And this is Paul again speaking to these Christians in Thessalonica.
2: Megint Pál beszél a Thesszalonikabeli keresztényeknek
3: most. I'm so affectionately longing for you.
2: Olyan nagy szeretettel vágyakozom
3: utánatok.
2: Figyeljétek, milyen szavakat használ ez az ember.
3: Affectionately longing for you.
2: Szeretettel vágyom utánatok.
3: Come on, this isn't the preacher just saying, I'm fixing up a preaching date.
2: Ezzel nem egy prédikátor mondja csupán azt, hogy akkor megbeszéljük, mikor prédikálok nálatok. Hanem a szívek összekapcsolódását látjuk.
3: I'm affectionately longing for you.
2: Szeretettel vágyom utánatok.
3: We were well pleased to impart to you not only the gospel of God.
2: Hogy kész vagyok közölni veletek nem csak Isten evangéliumát, hanem a magunk lelkét is.
3: Because you became so very dear to us.
2: Mert mivel hogy szeretteinké lettetek nékünk.
3: What loving language.
2: Micsoda szeretetteljes nyelvezet.
3: Now I want you to see that language.
2: Szeretném, hogyha látnátok, milyen nyelvezetet használ.
3: And feel the heart of this man.
2: És érezzétek, milyen szíve van ennek az embernek.
3: Now, could you believe that such a person could be controlling or dominating?
2: El tudjátok képzelni, hogy egy ilyen ember kontrollálhatja, vagy uralhatja a gyülekezetet?
3: Is this kind of man going to be ruining somebody's life?
2: Hogy az ilyen ember tönkreteszi valakinek az életét?
3: No, all he will do is love him to death.
2: Nem, ő csak halálra szereti az illetőt.
3: And I believe that that's what God wants us to do to each other.
2: És azt gondolom, hogy Isten azt akarja, hogy mind halálig szeressük egymást.
3: Just love each other.
2: Csak szeressük egymást.
3: Hallelujah. Yes, it's such a glorious thing this, which God has planned for us.
2: Ez olyan dicsőséges dolog, amit Isten eltervezett a számunkra.
3: I'm on page 58 of your notes.
2: Most a jegyzet 58. oldalán vagyok.
3: To follow that, but I'm on page 58 at the moment.
2: Nem szavatolom, hogy eszerint fogom folytatni, de most az 58. oldalon vagyok.
3: Now, it says there at the top of the page, impartation is a mystery and a miracle of the Holy Spirit.
2: Hogy az átadás a Szent Szellem csodája.
3: I wish I could explain this mystery to you, but I can't.
2: El szeretném elmagyarázni nektek ezt a titkot, de nem tudom.
3: All I know is that impartation works.
2: Az átadás a Szent Szellem titka és csodája, csak azt tudom elmondani, hogyan működik. Noha nem tudom, hogy működik.
3: But it truly does work.
2: De tényleg működik.
3: And it is truly a mystery.
2: És valóban titok.
3: It seems so strange to me that I could have something.
2: Nagyon csodálatos a számomra, hogy lehet, hogy van valami.
3: And it's purely a spiritual something.
2: Ami egy szellemi valami.
3: And that I could give it to somebody.
2: És átadhatom valakinek.
3: To me that is quite remarkable.
2: Számomra ez egy nagyon figyelemre méltó dolog.
3: But this is really the heart of impartation.
2: De ez a lényeg az átadásnak.
3: Now, here in Acts chapter 3 verse 6.
2: Itt az Apcsel 3:6-ban.
3: That's a lovely scripture.
2: Ez egy csodálatos
3: ige. You remember when Peter and John went up to the gate, amikor
2: Péter és János elmentek az ékeskapuhoz.
3: And they saw that a lame man at the gate.
2: És látták azt a béna embert a kapunál.
3: And he thought he was going to get some money from them.
2: És ez az ember azt remélte, hogy majd pénzt kap tőlük, és mit mondtak a tanítványok? Ami mi van, azt adom neked.
3: Now what did they have?
2: Miük volt?
3: Miracle working power.
2: Csodatevő erejük volt.
3: Now you can't say that's normal.
2: Nem mondhatjuk, hogy ez normális, általában nem. Ez nem egy hétköznapi dolog, ez egy ajándék a mennyből, ami van, azt adom neked. És csoda történt.
3: In a sense, that's a glorious demonstration of impartation.
2: Bizonyos értelemben ez az átadásnak egy dicsőséges példája.
3: Jesus breathed on his disciples.
2: Jézus rálehelt a tanítványaira.
3: And they received the Holy Spirit.
2: És ők befogadták a Szent Szellemet ettől.
3: And they received the Holy Spirit.
2: És megkapták a Szent Szellemet.
3: Now there are a huge variety of ways in which impartation comes to a person.
2: Az átadás nagyon sok módon történhet valakinek az életében, hogy így kap
3: valamit. I'm going to list some of those ways.
2: A továbbiakban még felsorolok néhány ilyen módot.
3: But first of all, let's just consider the impartation that comes purely from one person to another.
2: Vegyük figyelembe, milyen az, amikor az egyik ember a másiknak ad át valamit.
3: I believe that before you're able to impart something to somebody else,
2: hiszem, hogy mielőtt átadhatnánk valakinek valamit,
3: that something has got to become you, part of you.
2: Ennek a valaminek a lényünk részévé kell válnia.
3: You can't give something which belongs to someone else.
2: Nem adhatsz oda valamit, ami valaki másé.
3: You can't give away something that hasn't already enveloped you.
2: Nem adhatsz át olyan dolgot, ami téged már nem vett birtokba előzőleg.
3: So the something you impart is something that already has you.
2: Tehát csak olyat adhatsz át, aminek te már a birtokában vagy, ami birtokol téged.
3: In a sense you have become it.
2: És egy értelemben te már azzal a dologgá váltál.
3: I know sometimes I could be teaching in some like a prayer conference or something of that sort.
2: Néha előfordul, hogy ima konferencián vagy ilyesmint tanítok.
3: I'm not necessarily praying for people.
2: Nem szükségszerűen imádkozom az emberekért.
3: But somehow people
2: de valahogy
3: get an impartation for the place of intercession.
2: Az emberek közbenjárás közben kapnak tőlem valamit.
3: Just because it's on me.
2: Csak azért, mert ez a valami rajtam van, bennem van.
3: And somehow it's imparted.
2: És valahogyan átragad rájuk.
3: Now, I can't understand this.
2: Nem értem ezt,
3: it
2: hogy
3: is
2: hogy
3: van. A mystery.
2: Ez egy tiszta titok.
3: It's something I've written down here. God imparts a God thing from himself to another.
2: Leírtam itt, hogy Isten az ő dolgait adja át másoknak. Istentől való dolgot ad át önmagából
3: it's
2: valaki
3: a point
2: másnak.
3: Of collision.
2: Ez egy érintkezési pont.
3: Where the spiritual realm impacts the natural.
2: Ahol a szellemi világ hat a földire.
3: And where spiritual realities are transferred.
2: És ahol szellemi valóságok adódnak át.
3: And where, listen,
2: és figyeljetek,
3: this is important.
2: Ez fontos.
3: And where hungry souls
2: ahol
3: are
2: éhes lelkek erővel töltődnek fel.
3: You're not going to get it if you're not hungry.
2: Nem kapod meg, ha nem vagy éhes.
3: You're not going to get it if you don't want it. It doesn't
2: nem kapod
3: happen
2: meg,
3: by chance.
2: Ha nem akarod. Véletlenül nem történik meg.
3: It's those who seek who find.
2: Azok találnak, akik keresnek.
3: You know, in this impartation, even an inheritance could be received.
2: Tudjátok, még örökséget is lehet így átadással
3: some
2: kapni.
3: People receive big things, some people receive small things.
2: Vannak, akik kis dolgokat kapnak, vannak, akik nagyokat.
3: In the same situation,
2: ugyanabban a
3: helyzetben,
2: más emberek más-más dolgokat kapnak.
3: Now this is purely a mystery.
2: Ez tisztán egy titok.
3: It's a transference straight out of God's heart.
2: Isten szívéből történik ez az átadódás.
3: But he's chosen to channel it through a person.
2: De Isten úgy döntött, hogy embereken vezeti át az ő dolgait.
3: And I believe it's the anointing upon the life of the person who's giving this impartation.
2: Hogy az átadást adó ember életére nyugvó kenetről van szó.
3: Because they live in the presence of God.
2: Mert ezek az emberek Isten jelenlétében élnek. Ezért tudnak adni valamit.
3: And as their gifts grow stronger and stronger.
2: És ahogy az ajándékaik egyre erősebbek lesznek.
3: It's as if there's an overflow and there's an ability to impart.
2: Ez olyan, mint hogyha túlcsordulna belőlük az a dolog, és ezért azt át tudják adni.
3: You want to be one of these who can impart to others.
2: De olyan embernek kell lenned, aki adhat át másoknak valamit.
3: I want to say to you, you need the gifts that are within you to grow and grow and grow to the point of overflow.
2: Azt akarom mondani, hogy azoknak az ajándékoknak, amik bennetek vannak, túlcsordulásig kell növekedni bennetek ahhoz, hogy adhassátok, amikor már elég van ahhoz bennetek, hogy odaadhassatok más. Isten az, aki ad, tehát őnek kell annyit adnia nektek, hogy aztán adhassatok másoknak.
3: Every person who wants to receive an impartation comes with faith.
2: Kötelező, hogy hittel jöjjön az, aki kapni akar valamit egy ilyen átadáskor.
3: If you're going to receive, you have to have faith.
2: Hogyha kapni akarsz, akkor hit kell, hogy legyen benned.
3: Give, you have to have faith.
2: És hogyha adni akarsz, akkor is hitet kell, hogy legyen.
3: Because in the natural, how could we give anything
2: mert
3: away?
2: Természetes szinten úgysem adhatunk át semmi szellemit senkinek.
3: So we need faith to be able to impart to somebody else.
2: Hát hitre van szükségünk ahhoz, hogy adhassunk valaki másnak.
3: I also feel in certain instances one requires a direct permission from the Lord.
2: Hogy bizonyos esetekben azt kell, hogy az Úr közvetlenül engedélyezze az illetőnek azt, hogy valaki másnak átadjon valamit.
3: That has been my experience.
2: Én is így éltem ezt át.
3: I have felt the Spirit of the Lord say to me on specific occasions.
2: Bizonyos esetekben az Úr szelleme mondta nekem.
3: You are to impart to this person.
2: Hogy te ennek az embernek add át ezt és ezt.
3: And I felt You know, I would immediately question myself, well, what have I got to impart to them?
2: És azonnal megkérdeztem magamtól, hogy mit tudok én adni ennek a másik embernek. Személyesen úgy éreztem, hogy én nem vagyok alkalmas erre, személy szerint.
3: I'm telling you, this is how I am.
2: Elmondom nektek, én ilyen vagyok.
3: How, what have I got to give?
2: Úgy éreztem, hogy hát mim van nekem, amit odaadhatok.
3: How could it actually happen?
2: Hogyan történhetne ez meg?
3: We can lay hands, we can pray.
2: Kézrátételre szolgálhatunk, imádkozhatunk.
3: Have I actually got something to give?
2: De van nekem valóban valami, amit odaadhatok?
3: I go through that scenario in my mind.
2: Az elmémben ezt így végig gondolom ilyenkor.
3: But this is the truth.
2: De ez az igazság.
3: The Lord has spoken to me sometimes.
2: De néha szólt hozzám már az Úr szelleme.
3: You're to lay hands on that person.
2: Hogy kézrátétellel imádkozz ezért az emberért.
3: And you are to give to them.
2: És adj neki.
3: Last night the Lord said that
2: to me. Tegnap este ezt mondta nekem az Úr.
3: Now, this is how it works for me.
2: Nálam ez így működik.
3: I just look.
2: Csak körülnézek.
3: And something connects in the spirit.
2: És szellemben hirtelen összekapcsolódik valami.
3: The Lord spoke to me last night.
2: És az Úr szelleme szólt hozzám tegnap este.
3: There was a connecting of spirit to spirit.
2: A szellemünk kapcsolódott össze azzal az emberrel.
3: And as I hugged dear Barbara last night.
2: És ahogy tegnap este ezt a drága Barbarát átöleltem.
3: Everything within my innermost being.
2: Minden, ami a lényem belsejében van.
3: God said, give it, give it.
2: Isten azt mondta, add ezt neki, add neki, add neki. Mindent, ami bennem van. És én csak adtam, és adtam, és adtam, és adtam. És addig adtam, amíg úgy éreztem, már nincs több bennem, amit adhatnék. De ma már fogalmam nincs arra, hogy mit adtam át.
3: It's a mystery.
2: Ez egy titok.
3: Only time is going to tell you.
2: Csak az idő fogja megmutatni, mi volt ez.
3: See what was given.
2: És akkor majd meglátjuk, mi adódott át. És meglátjuk, mit fogadott be a testvérnő. Nem tudom elmondani, hogy mik azok a pontok, lépések, amik által át lehet adni a dolgokat. Szellemmel kell járnunk, ahogyan Natalie elmondta.
3: And we don't always know what we're doing, we're just obeying.
2: És nem biztos, hogy tudjuk, hogy hogyan történnek a dolgok, csak engedelmeskednünk kell.
3: Isn't that a comfortable place to be? Even the most stupid people can be there.
2: Itt még a legbutább emberek is itt lehetnek, ilyen módon élhetnek a legostobábbak is. Nem kell ész ahhoz, hogy ezt megtegyük. Csak tudjuk, hogy az Úrtól kell az utasításokat kapnunk.
3: I obey you.
2: És Uram, én engedelmeskedek neked.
3: You say impart, I'll impart.
2: De azt mondod, adjak, akkor adok. Ha azt mondod, hogy adjak oda mindent, odaadok mindent. És akkor már azt sem, és még azt sem tudom, mikor ment el az összes tőlem, amit kell, de Uram, én adom, Jézus. Állott legyen az Úr neve. Mindenkinek ilyen bolondnak kell lenni? Az Úr bolondokat keres, ki az, aki itt bolond? Áldott legyen az Úr neve.
3: Hallelujah. You remember that glorious occasion when Paul and Barnabas were in Antioch?
2: A dicsőséges esetre, amikor Pál és Barnabás Antiókiában voltak.
3: And the apostles are met together there.
2: És ott összejöttek az apostolok egymással.
3: And they fasted and they prayed.
2: És böjtöltek és imádkoztak.
3: And they laid their hands on Barnabas and Paul.
2: És utána a Pálra és Barnabásra rátették a kezüket.
3: And in that transaction with heaven.
2: És ezzel a mennyel való kölcsönhatásban elválasztották őket és kiküldték őket.
3: You know that I find fascinating.
2: Ezt elbűvölőnek találom, lebilincselőnek.
3: There is a point of initiation and beginning into spheres of ministry.
2: Vannak kezdőpontjai, beiktatási pontjai a szolgálatoknak.
3: And often those points of initiation and starting in areas of ministry come at a significant point.
2: És miután beindult egy bizonyos szolgálat, eljön egy jelentőségteljes pillanat.
3: You know, so often those occasions are marked by an encounter with God.
2: Nagyon gyakran ezeket az eseteket az Istennel való találkozás fémjelzi.
3: And I guess many of you could put a date on the calendar and say, this is when I did this. This is when this started.
2: És gondolom, ti is a naptárban sokan be tudnátok jelölni, hogy mikor kezdtetek el valamit, mikor kezdődött el valami az életetekben.
3: This ministry was birthed.
2: ez a szolgálat. Ekkor született meg. Lehet, hogy még fizikailag nem indítottátok el, de a szellemetekben megszületett.
3: Is that true?
2: Így van.
3: There's something happens in the spirit realm.
2: Valami történik a szellemi világban.
3: And that's always happened with me.
2: És ez mindig megtörtént velem.
3: There's a visitation in the spirit of the Lord.
2: Amikor az Úr szelleme meglátogat minket.
3: And God can use you as a person to bring an impartation.
2: És Isten titeket is használhat arra, hogy átadjatok valamit.
3: Would that could be that visitation to propel somebody into the next phase of their spiritual ministry?
2: Lehet, hogy ez a meglátogatás valaki más fog beindítani az ő szellemi szolgálatának új szintjére.
3: I'm quite sure some of you have come to this conference asking the Lord questions.
2: Egész biztos vagyok abban, hogy néhányan úgy jöttetek erre a konferenciára, Lord, hogy kérdéseket tettetek fel az Úrnak.
3: What should I be doing, Lord?
2: Hogy Uram, mit tegyek?
3: Should I go into this area?
2: Menjek el erre a területre?
3: Just like Paul was saying, do I go into Macedonia?
2: Ahogy Pál mondta, menjek el Macedóniába?
3: Do I go this way? Do I go that way?
2: Menjek erre, vagy menjek arra?
3: Come on, God's here to give you answers.
2: Isten itt van, hogy válaszokat adjon
3: and
2: nektek.
3: And I'm going to say to you, can we keep your ears open? This is a chance. This is an opportunity.
2: Mondani nektek, hogy tartsátok nyitva a fületeket, mert ez egy lehetőség, egy esély, egy alkalom.
3: For the Spirit of the Lord to speak to
2: arra, hogy a Szent Szellem szóljon hozzátok.
3: And propel you into that next phase of your ministry.
2: És beindítson titeket a szolgálatotok következő szakaszába.
3: Alan spoke so beautifully this morning about Moses imparting to Joshua.
2: Alan ma reggel gyönyörűen beszélt arról, hogy Mózes hogyan adta át a dolgokat Józsuénak.
3: This was the commissioning of Joshua into his calling.
2: Ez Józsué megbízása volt az ő elhívásába.
3: But it was truly the appointing of God for his life and future.
2: Igazából Isten kijelölte, hogy mi lesz Józsué jövője és élete.
3: I want us to turn to Numbers 27. It's in your notes.
2: A 4. Mózes 27-hez lapoznátok a jegyzetben.
3: And verse 18.
2: 18. verstől.
3: The Lord, this is. Let me explain this occasion.
2: Elmagyarázom ezt a helyzetet nektek.
3: This was the point when Moses was going to be taken to glory.
2: Mózes Isten már el akarta vinni a dicsőségbe.
3: Isn't that wonderful? God makes preparations for everything.
2: Nem csodálatos, hogy Isten előkészít mindent.
3: Come on, Moses wasn't going to be off to glory, and then they've left a vacuum. What do we do now?
2: Hát nem úgy volt, hogy na most Mózes elvittük a dicsőségbe, és ott maradt egy űr utána, most mit csináljunk?
3: God is in the business of strategically planning.
2: Isten stratégiailag megtervezi a dolgokat.
3: He has got the perfect plan.
2: Neki tökéletes terve van.
3: And so he's already been training Joshua.
2: Tehát már kiképezte Józsuét.
3: As he's been working with Moses over many years.
2: Ahogy sok éven át Mózessel járt.
3: And here's Moses now finishing his life.
2: És most itt van Mózes, aki az élete végéhez közeledik.
3: And so God has got to the point where we're going to have a transfer of anointing and authority.
2: Odáig, hogy át kell ruházni a tekintélyt és a keretet valaki másra.
3: And as Natalie so beautifully said this morning.
2: És ahogy Natalie olyan gyönyörűen elmondtam reggel.
3: The purpose of God is not with the individual.
2: Isten céljai nem rád, mint egyénre vonatkoznak. Hanem a nagy képet tartja szem előtt.
3: It's with the will of God.
2: Isten akaratát tartja szem
3: előtt. It's with the kingdom of God advancing.
2: Az, hogy Isten királysága előre menjen, az a cél.
3: And so God is moving people.
2: Tehát Isten embereket mozgat.
3: And he's putting them in the right position.
2: És a megfelelő helyre teszi őket.
3: And he's causing them to go through all kinds of situations, trials and temptations.
2: És mindenféle helyzeteket, kísértéseket és próbákat hoz az életükbe.
3: Also types of training and growing.
2: Különböző fajta kiképzéseket és a növekedés lehetőségeit, hogy amikor eljön az az idő pillanat, amikor eljön az átadás ideje, az átadás ideje, az illető készen legyen rá.
3: And God is going to get you ready for that point when the transfer and new anointings and new authority come in your life.
2: Titeket is el fog készíteni arra a pillanatra, amikor az életetek keretét és erejét át kell adnotok és látását át kell adnotok. Az Úr azt mondta Mózesnek.
3: Take Joshua the son of Nun with you, the man in whom is the Spirit.
2: Vedd melléd Józsuét, a Nun fiát, a férfiút, akiben a szellem van.
3: Now look at this description of Joshua.
2: Nézd meg, hogy írja le az Úr Józsuét.
3: He's a man in whom is the Spirit.
2: Ő olyan férfiú, akiben a szellem
3: so
2: van.
3: So this is his qualification.
2: Tehát ettől felel meg Józsi a feladatra.
3: Can that be said of you?
2: Ezt rólad is el lehet mondani?
3: Come on, he's not, God's not saying, look at his gifts.
2: Isten azt mondhatja, hogy nézd meg ezeket az ajándékokat, tud az illető prédikálni, meg démonokat űzni. Le tud imádkozni egy vihart. Nem ezek a jellegzetességek, hanem hogy benne van a szellem. Ez a megfelelő követelmény. Az Úr nem a külsőt nézi, hanem a szívet.
3: He's constantly looking at our hearts.
2: Állandóan a szívünket figyeli.
3: And the trials that Joshua had been through were all to create the right heart within him.
2: És mindazok a megpróbáltatások, amiket Józsué átélt, azt szolgálták, hogy a szívét felkészítsék.
3: Come on, it wasn't easy being Joshua.
2: Nem volt könnyű dolog Józsuénak lenni.
3: Goodness gracious, people are going to stone Moses and Joshua many a time.
2: Tehát az emberek sokszor meg akarták kövezni Mózest is, meg őt is.
3: Come on, this wasn't a choice job.
2: Ez nem volt egy ilyen kedvenc szakma.
3: He was on the cutting edge of trouble and difficulties and problems.
2: A problémák, nehézségek és bajok és hitbeli kihívások keresztüzében volt állandóan.
3: But all of that created a man in whom was the spirit.
2: De mind ettől olyan ember lett belőle, akiben ott volt a szellem.
3: And he is the one Moses said, the Lord says, lay your hand on him.
2: És ő egy olyan ember, akiről azt mondja Mózesnek Isten, hogy tedd rá a kezedet. If you think
3: you're getting missed out, well, just ask the Lord. Am I filled with the Spirit? Am I a man of the Spirit, a woman of the Spirit?
2: Hogyha úgy érzed, hogy éppen kihagynak téged, akkor kérdezd meg az Úrtól, hogy én a szellem embere vagyok, bennem van a szellem.
3: This is the one you lay hands on.
2: Mert olyan emberekre kell kézre tettellel szolgálni. Aztán állasd őt Eleázár pap elé, és az egész gyülekezet elé.
3: I liked that part.
2: Tettik ez a rész nekem.
3: Before the congregation.
2: Az egész gyülekezet
3: elé. This isn't just something done amongst the leaders.
2: Ez nem csak vezetők között történik meg.
3: People to see.
2: Mindenkinek látnia kell ezt.
3: And it says later concerning Joshua.
2: Azt olvassuk Józsuéról.
3: God raised him up in the eyes of all the people.
2: Isten felmagasztalta őt az egész nép szemében.
3: Do you know that's very important for the person second in charge?
2: Tudjátok, ez nagyon fontos a másodparancsnok számára.
3: Because it's always that the people are revering the person at the top, the number one person.
2: Mert az emberek mindig az egyes számú vezetőt tisztelik és becsülik.
3: And it's the requirement, it's the responsibility of that person, that mother, that father.
2: És úgy érz, és ennek a vezetőnek, az atyának vagy az anyának a kötelessége az,
3: to make a way so that the people revere the son or the daughter.
2: Előkészítsük a lehetőséget arra, hogy az emberek a lányát vagy a fiát tiszteljék.
3: So you lift up them, you make a place for them.
2: Őnekik kell helyet készítenünk, őket kell felemelnünk.
3: You open doors for them.
2: Számukra kell ajtót nyitnunk.
3: You give them honor before the people.
2: Az emberek előtt meg kell tisztelnünk őket.
3: So that they have the respect and the honor which is rightfully theirs.
2: Hogy megkapják azt a megbecsülést és tiszteletet, ami jár nekik.
3: And God puts that principle right here.
2: És Isten lefekteti ezt az alapelvet.
3: Now you inaugurate him. That I don't like that word. Separate him.
2: Nem, hogy ő választ el őt.
3: And the Amplified Bible says, give him a charge in their sight.
2: Adj neki utasítást a nép szemében, ezt mondja egy másik fordítás. Mit mond ez tehát?
3: Speak out his responsibilities.
2: Mondd el, hogy mik a kötelességei ennek az embernek.
3: In the sight of all the people.
2: Az egész nép előtt.
3: Give him a charge.
2: Adj neki parancsolatokat.
3: In the sight of all the people.
2: Az egész nép szemei előtt.
3: They will give him honor.
2: És a te dicsőségedet közöld vele, hogy tiszteljék őt.
3: And you are to give him some of your authority.
2: Adj neki a te tekintélyedből, hatalmadból.
3: You are to give him some of your honor.
2: Add neki a tisztességed egy részét.
3: That the congregation of the children of Israel may be obedient and obey him.
2: Hogy az Izrael gyerekeinek gyülekezete engedelmeskedjen neki.
3: Now that's what we do.
2: Ezt kell tennünk.
3: When we are having that transfer of the generational transfer.
2: Amikor ilyen nemzedéki átadást gyakorlunk.
3: And Moses did everything the Lord commanded him.
2: Mózes mindent megtett, amit az Úr parancsolt neki.
3: And he took Joshua, set him before Eleazar the priest and before all the congregation.
2: Mert vette Józsuét és állította őt Eleázár pap elé és az egész gyülekezet elé.
3: He laid his hands on him.
2: És tette az ő kezét őre.
3: Just as the Lord had commanded him.
2: Amiképpen az Úr parancsolta neki. És ez volt az eredmény.
3: In Deuteronomy chapter 34 and verse 9 it tells us.
2: Az 5 Mózes 34:9-ből tudjuk meg.
3: Joshua, the son of Nun, was full of the spirit of wisdom.
2: Józsué, a Nun fia, beteljesedett bölcsességnek szellemével.
3: For Moses had laid his hands on him.
2: Mert Mózes tette őre rá kezeit.
3: And the children of Israel heeded and listened to him.
2: És hallgattak rá Izrael fiai.
3: And did as the Lord commanded Moses.
2: És úgy cselekedtek, amint parancsolta az Úr Mózesnek.
3: Isn't that interesting?
2: Nem érdekes?
3: Hallelujah. So Moses' impartation to Joshua resulted in him having some of his honor and some of his authority.
2: Tehát az, hogy Mózes átadta Józsuénak azt, amit, ennek az volt az eredménye, hogy Józsué tekintélyéből és tisztességéből részesült Józsué.
3: And he seemed to have a spirit of wisdom upon him.
2: És látható volt, hogy szellemi bölcsesség van Józsué.
3: Hallelujah. And I believe that we don't want to lay hands on people who are not ready to receive.
2: Hogy nem akarunk készletétellel szolgálni azoknak, akik nem készek kapni.
3: Because we want to see these kinds of results.
2: Mert ilyen fajta eredményeket akarunk látni.
3: And I, this is my heart. I want to see this.
2: Ez van az én szívemben, én ezt akarom látni.
3: The spirit of wisdom upon that person.
2: Hogy a bölcsesség szelleme nyugszik azon az emberen.
3: And I want to see that person able to carry authority and honor.
2: Azt akarom látni.
3: A way which honors God.
2: Hogy az az illető tudja úgy hordozni a tisztességet és a tekintélyt, hogy az Istennek is tisztességet hoz.
3: All right. Now the manifestation of an impartation may take many years.
2: Lehet, hogy sok év után mutatkozik csak meg, hogy ezzel az átadással mit kapott az illető.
3: Now, you know, sometimes things take more time than we've got patience for.
2: Tovább tart a dolgok megvalósulása, mint amennyi türelmünk nekünk van.
3: Some of you have had prophetic words about things.
2: Némelyek kaptatok proféciákat dolgokról.
3: And it just never seems to happen.
2: És egyszerűen úgy tűnik, hogy soha nem fog megtörténni, amit a profécia mondott. De azt akarom mondani nektek, hogyha valóban Istentől jött az az üzenet, és ha valóban az az üzenet része a te jövendőbeli
3: sorsodnak,
2: akkor Isten arra készíti épp az életedet, hogy be tudj sétálni abba a végzetbe, abba az elhívásba. Az igében rengeteg példát olvasunk arra, hogy sokaknak évekbe tellett, mire eljutottak odáig, amit Isten nekik
3: számít. Elijah and Elisha,
2: ma beszéltünk már Illésről és Elizeusról, és sok másokról is beszélhetnénk még.
3: Differentiate here between anointing and impartation.
2: Különbséget kell tennünk az átadást és a felkerést. Különbséget kell köztünk tennünk. Néhány évvel ezelőtt ez nekem nagy rejtély volt.
3: Because I really felt in my spirit there was a definite difference here, but it was often muddled up.
2: Mert éreztem, hogy különbség van a felkelés és az átadás között, de soha nem láttam, hogy hogyan működik. És imádkoztam emiatt, és aztán az imám eredménye az volt, hogy megértettem. Arra a következésre jutottam, hogy a kenetet Isten adja az embereknek. Emlékeztek a Máté 3:16-ra?
3: When Jesus was standing right there in the river Jordan,
2: amikor Jézus ott állt a Jordán folyóban,
3: God poured the Spirit upon him.
2: Isten ráárasztotta a Szent Szellemet.
3: Straight from God upon His Son.
2: Egyenesen Istentől jött a Szent Szellem a fiúra.
3: And there are occasions in lives where things come straight from God upon us.
2: És vannak az életünkben esetek, amikor Istentől közvetlenül szállnak az életünkre dolgok.
3: And the Acts of the Apostles, when the day of Pentecost and the Spirit of God fell, it was an impartation of the power of God upon those people.
2: És megdöbbentő volt, amikor pünkös napján leszállt a Szent Szellem, és Isten az ő népének átadta az ő erejét közvetlenül.
3: The Holy Spirit fell.
2: Leszállt a Szent Szellem.
3: What an anointing!
2: Micsoda kenet!
3: What an empowering!
2: Micsoda megerősítés!
3: Straight out of heaven!
2: Egyenesen a mennyből.
3: Now, I think every one of us needs to have that anointing.
2: Azt gondolom, mindannyiunknak szükségünk van erre a kenetre.
3: We need the anointing which comes straight out of heaven.
2: Szükségünk van arra a kenetre, ami egyenesen a mennyből jön.
3: The baptism of the Holy Spirit.
2: A Szent Szellem keresztségre.
3: Which anoints us and empowers us to do His work.
2: Ami felker és megerősít minket arra, hogy az Úr munkáját végezzük.
3: But you know, anointing in the original language, that word means to take oil and rub it in.
2: De tudjátok, az eredeti szövegben a kenet, a felker is azt jelenti, hogy olajat beledörzsölünk valakibe.
3: And you rub it in, and when it's all rubbed in, you can rub some more in.
2: És hogyha már egy adagot bedörgöltünk, akkor előbb-utóbb még némi adagot be lehet oda dörzsölni.
3: We put some cream on our legs.
2: Tudjátok, ezt tudjuk mi nők, amikor lábunk lábunkat be kell krémmel, hogy egy adagot bemasszírozunk a lábunkba, és hamarosan még többet be tudunk masszírozni. És akkor egyre csak kerhetnénk a lábunkat. Mit tudunk meg ebből? Hogy lehet egy kemetünk, de mindig van még hely kicsit több számára. Mindig van hely több számára. Dörzsöljétek be, dörzsöljétek be. Legyen a lényetek része.
3: And then you can have some more.
2: És akkor lehet még többet, befogadhatok többet.
3: That should be our heart attitude.
2: Azt gondolom, hogy a szívünknek így kell hozzáállni ehhez.
3: Come on, whatever anointings you've ever had.
2: Bármilyen kenetetek is volt valaha.
3: Come on, be hungry for some more.
2: Éhezzetek többre.
3: There's always more.
2: Mindig van még több.
3: Hallelujah, there is always more.
2: Mindig van még több.
3: Hallelujah. So that is the heart of an anointing.
2: Ez a felkerés lényege.
3: Now, oil is so frequently used as a symbol of the Holy Spirit.
2: Az olajat nagyon sokszor a Szent Szellem jelképeként használják az olajjal való megkenéskor.
3: You remember last evening when we were ordaining these precious ones?
2: Amikor ezeket a drágákat felkentük, oda szenteltük, rendeltük.
3: We anointed them with oil.
2: Olajjal kentük meg őket.
3: Now why did we do that?
2: Miért tesszük ezt?
3: To me that was very important to anoint with oil.
2: Nagyon fontos volt ez az olajjal megkenés neked.
3: Because they were receiving an anointing from heaven.
2: A mennyből kaptak ők kenetet.
3: They were not receiving just an impartation from someone praying for them.
2: Nem csak egy embertől, aki imádkozott értük, kaptak valamit.
3: This was an anointing for a position that God had already prepared for them.
2: Hanem Isten felkente őket egy olyan pozícióra, amit már elrendelt a számukra, elkészített a számukra.
3: And every person God places, he anoints.
2: Mindenkinek vannak olyan helyei, amiket Isten felkent a számára.
3: Because every work of God requires the anointing of God.
2: Mert Isten minden munkájához Isten kenete kell.
3: We remember in the Old Testament.
2: Emlékszünk az Ószövetségben.
3: Even those who were the workers creating the tabernacle.
2: Még azok is, azok a munkások is, akik a szentszámot megcsinálták, őket is fel kellett kenni.
3: Filled with the Holy Spirit.
2: Tele kellett, hogy legyenek Szent Szellemmel.
3: In order to do that task.
2: Ahhoz, hogy ezt a feladatot el tudják végezni.
3: You need the anointing of God.
2: Nektek is szükségetek van.
3: The ordaining of God to that place and position that God has
2: called you to. Isten kenetére. El kell, hogy Isten válasszon titeket arra a pozícióra, amire elhívott titeket arra a helyre.
3: And so oil is used symbolically of the Holy Spirit.
2: Tehát az olaj az a Szent Szellem jelképeként kerül felhasználásra.
3: In the Old Testament, priests and kings were always anointed.
2: Az Ószövetségben a királyokat és a papokat mindig felkenték.
3: And they were anointed with oil symbolically that God was taking this person and ordaining them to this task.
2: Azt jelképezte, hogy Isten elrendelt egy bizonyos embert egy bizonyos feladatra.
3: That physical act of anointing with oil.
2: Az olajjal való megkenés fizikai cselekedete.
3: Is a confirmation of the calling or the function.
2: Az elhívásnak vagy a működésnek az elismerése.
3: And the person is sealed with oil.
2: És akkor az illetőt olajjal pecsételjük el.
3: You remember David.
2: Emlékezzetek Dávidra.
3: In 1 Samuel in chapter 16.
2: Az 1 Samuel 16-ban.
3: And chapter 16 verse 1. Can we quickly to look at that.
2: Egyes vers.
3: Verse 1.
2: 1 Samuel 16. 1.
3: Now the Lord said to Samuel.
2: Az Úr azt mondta Sámuelnek.
3: Come, I'm going halfway through the verse. Fill your horn with oil.
2: Majd töltsd meg a te szarudat olajjal.
3: And go.
2: Isten kenetére. El kell, hogy Isten válasszon titeket arra a pozícióra, amire elhívott titeket arra a helyre.
3: And so oil is used symbolically of the Holy Spirit.
2: Tehát az olaj az a Szent Szellem jelképeként kerül felhasználásra.
3: In the Old Testament, priests and kings were always anointed.
2: Az Ószövetségben a királyokat és a papokat mindig felkenték.
3: And they were anointed with oil symbolically that God was taking this person
2: and ordaining
3: them to this task.
2: Azt jelképezte, hogy Isten elrendelt egy bizonyos embert egy bizonyos feladatra.
3: That physical act of anointing with oil.
2: Az olajjal való megkenés fizikai cselekedete.
3: Is a confirmation of the calling or the function.
2: Az elhívásnak vagy a működésnek az elismerése.
3: And the person is sealed with oil.
2: És akkor az illetőt olajjal pecsételjük el.
3: You remember David.
2: Emlékezzetek Dávidra.
3: In 1 Samuel in chapter 16.
2: Az 1 Samuel 16-ban.
3: and chapter 16, verse 1. Can we quickly look at that?
2: Egyes vers.
3: Verse 1.
2: 1 Samuel 16, 1.
3: Now the Lord said to Samuel.
2: Az Úr azt mondta Sámuelnek.
3: Come, I'm going halfway through the verse. Fill your horn with oil.
2: Töltsd meg a te szarudat olajjal.
3: And go.

0: realization of the calling or the function.
1: Az elhívásnak vagy a működésnek az elismerése.
0: And the person is sealed with oil.
1: És akkor az illetőt olajjal pecsételjük el.
0: You remember David.
1: Emlékezzetek Dávidra.
0: In 1 Samuel in chapter 16.
1: Az 1 Samuel 16-ban.
0: And chapter 16 verse 1. Let's can we quickly to look at that.
1: Egyes vers.
0: Verse 1.
1: 1 Samuel 16 1.
0: And now the Lord said to Samuel.
1: Az Úr azt mondta Sámuelnek.
0: Come, I'm going halfway through the verse. Fill your horn with oil.
1: Majd töltsd meg a te szarudat olajjal.
0: And go.
1: És eredj el.
0: I'm sending you to Jesse of the Bethlehemite.
1: Én elküldelek téged a Betlehemben lakó Isaihoz.
0: For I provided myself a king among his sons.
1: Mert fiai közül választottam magamnak királyt.
0: Verse 12.
1: 12. vers.
0: So he sent and he brought him, talking about David.
1: Dávidról van szó, elküldött azért és elhozatta őt.
0: And he was ruddy with bright eyes and good looking.
1: Ő pedig piros volt, szép szemű és kedves tekintetű.
0: And the Lord said to Samuel, arise.
1: És mondta az Úr,
0: kelj fel,
1: és kent fel, mert ő az.
0: What did Samuel do?
1: Mit tett Samuel?
0: He took a horn of oil.
1: Fogott egy olajos szarut.
0: And he poured it all over his head.
1: És az egészet ráöntött a Dávid
0: fejére. In the middle of all his brothers.
1: A testvérei között.
0: And I guess all their mouths were dropping open.
1: És
0: I guess they were saying, what's going on here?
1: Mindegyek tátva maradt a szája, hogy mi folyik itt.
0: He's the youngest.
1: Ő a legkisebb.
0: He doesn't qualify.
1: Ő nem felel meg erre, nem alkalmas.
0: God had appointed this young man,
1: de Isten ezt a fiatalember Dávidot jelölte ki.
0: And the spirit of the Lord came upon David from that day forward. Hallelujah.
1: És attól a naptól fogva az Úrnak szelleme Dávidra szállt.
0: We might do things symbolically.
1: Tehetünk dolgokat jelképesen.
0: But if we're doing them in obedience to the Holy Spirit,
1: de ha a Szent Szellem iránti engedelmességben tesszük,
0: we're involved with a heavenly activity.
1: Akkor egy mennyei tevékenységben veszünk részt.
0: And so the oil was poured on.
1: Tehát olajat öntünk
0: and
1: ki.
0: And heaven answers.
1: És a menny reagál erre.
0: And the Spirit comes.
1: És jön a Szent Szellem.
0: And it's not an ordaining by man.
1: És akkor ez már nem emberi elrendelés, nem Samuel azt választotta, akit ő akart, hanem Isten döntését valósította meg. És Isten jele volt ez az illetőn, Dávidon.
0: Let's honor the anointing.
1: Tiszteljük a kenetet.
0: Hallelujah. The person who anoints is acting as an agent from God.
1: Aki a felkenést végzi, Isten képviselője.
0: There's one other point I just want to make.
1: Még egy dolgot akarok erről mondani.
0: An anointed person
1: felkent ember
0: cannot give his anointing to somebody else.
1: A saját kenetét nem tudja átadni valaki másnak.
0: Come on, it's not yours to give away.
1: Mert nem a tiéd, nem adhatod tovább.
0: You've got a position which God has chosen for you.
1: Isten kiválasztott neked egy helyet.
0: You're anointed into it.
1: És arra vagy felkenve.
0: And you can't give it to somebody else.
1: És azt nem adhatod át másnak.
0: So unlike impartation,
1: tehát ebben az átadásban,
0: which you can give,
1: átadhatsz valamit.
0: Now anointing can't be given.
1: De kenetet nem adhatsz át.
0: That is God's prerogative.
1: Mert ez Isten joga, hogy kenetet adjon át.
0: Does that make sense?
1: Érthető?
0: Hallelujah. All right, let's move on.
1: Akkor menjünk tovább.
0: Mm-hmm. Now, I want to talk about those people who impart to others.
1: Most azokról akarok beszélni, akik átadhatnak valakinek másoknak dolgokat.
0: I'm calling them conductors.
1: Én villámhárítóknak nevezem őket.
0: Conductor is?
1: Tudjátok, milyen
0: on the top of the house,
1: a villámhárító ott van a ház tetején.
0: The lightning hits that lightning conductor,
1: és amikor a villám belecsap ebbe a villámhárítóba,
0: and they carry that power,
1: akkor ez ezt az erőt, amit ez jelent,
0: they carry it down to the earth.
1: Levezeti a földbe.
0: Come on, lightning conductors.
1: Gyerünk, villámhárítók.
0: How many people are going to carry the power out of the heavens down to the earth?
1: Hány ember fogja az erőt a mennyből lehozni a földre?
0: Come on, we want some lightning conductors.
1: Gyerünk, szeretnénk néhány villámhárítót látni.
0: You know, God's wanting you to be that kind
1: hiszem,
0: of person who could reach out of the heavenly realm.
1: Hogy Isten azt akarja, hogy olyan emberek legyetek, akik fölnyúlnak a mennybe.
0: And find something of God.
1: És találnak ott valamit Istenből.
0: An anointing and a power from God.
1: Erőt Istentől.
0: And be able to transfer it through to people.

0: upon the earth.
1: És képes azt átadni a földi embereknek.
0: So come on, this is who a person who imparts is like. It's like a lightning conductor.
1: Olyan, mint a villámháríró, az az ember, aki átadhat valamit másoknak.
0: Now there are certain qualities required to be this person who can impart.
1: Tulajdonságokkal kell rendelkezni annak, aki így átadhat.
0: Paul is the most incredible example again.
1: Pál ismét a legjobb példa erre.
0: Can we turn to 1 Thessalonians
1: Lapozzunk
0: chapter 2?
1: Az 1 Thessalonika 2-höz.
0: We could almost read that whole chapter, but I'll pick out different bits.
1: Szinte az egész részt elolvashatnánk, de bizonyos részeket ki fogok választani.
0: Now, first of all, let's
1: Mindenek
0: read verses 4. Can we come in at verse 4?
1: A negyedik verset.
0: And to about 6.
1: Körülbelül hatodikig.
0: Now, this is Paul speaking to this church.
1: Pál beszél a tesszalonikai gyülekezetnek.
0: But we have been approved by God to be entrusted with the gospel.
1: Hanem amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy ránk bízza az evangéliumot.
0: Just stop there and think what we are reading.
1: Itt gondolkodjunk el azon, mit is olvastunk.
0: We are approved of God.
1: Isten méltatott minket. A mindenható Isten, aki az egész mindenség ura, ránézett el az emberre Pálra. Igen, én teljesen ezt az embert, helyben hagyom a szolgálatát. Ő alkalmas arra, hogy rábízom az evangéliumot.
0: God treats us in the same way.
1: Isten minket is ugyanígy kezel.
0: He knows. Do you know what he said to me one day?
1: Tudjátok, mit mondott nekem egyszer Isten?
0: He said, I know where you live.
1: Mondta, tudom, hol laksz.
0: And that just so blessed my heart.
1: Ez nagy áldás volt a szívemnek.
0: I know where you live.
1: Tudom, hol laksz.
0: He knows where I live.
1: Isten tudja, hogy hol lakom.
0: God knows where you live.
1: Isten azt is tudja, hogy ti hol laktok.
0: He knows your house.
1: Ismeri a házatokat.
0: He knows where you live.
1: Tudja, hol laktok.
0: He knows your ordinary life.
1: Ismeri a hétköznapi életeteket.
0: But can he say, I've approved of you?
1: De mondhatja azt is, hogy méltatlak, helyben hagyom, helyeslem azt, amit csinál.
0: He's looking for those whom he can approve of.
1: Olyan embereket keres, akit helyeselhet, akinek jóvá hagyja, hogy megpecsételheti, amit csinál.
0: He's looking for people.
1: Én őszintén hiszem, hogy Isten olyan embereket keres.
0: His favor rests upon.
1: Akiket rajta nyugszik az ő jó indulata.
0: They live with his smile upon them.
1: Akik úgy élnek, hogy Isten mosolyog rájuk.
0: They really make the heart of their God happy.
1: Akik valóban boldoggá teszik az ő Istenük szívét.
0: He approves of them.
1: És ő helyesli őket.
0: Come on, that word approve, it sounds a bit too much like the schoolmaster.
1: Egy kicsit úgy hangzik ez a helyeslés szó, mint hogyha iskola igazgató lenne.
0: But no, I think it's warmer than that.
1: De ennél azért ez melegebb dolog, kellemesebb, szeretetteljesebb.
0: They're just lovely. I love them.
1: Amikor Isten azt mondja, hogy ezt szeretem, ezt az embert, nagyon kedvelem őt.
0: Really, that delights my heart, that person.
1: Ez az ember valóban örömet szerez a szívemnek.
0: I enjoy being around them.
1: Szeretek a közelében lenni.
0: He wants those kinds of people.
1: Isten ilyen fajta embereket
0: so
1: akar.
0: Paul was that kind of person.
1: A Pál is ilyen ember volt.
0: And so Paul says, because I know I've got this
1: Tehát,
0: sort of relationship.
1: Pál azt mondja, mivel tudom, hogy ilyen kapcsolatban vagyok Istennel.
0: Even so we speak, not as pleasing men, but oh no, we
1: pleasing God. Nem úgy, hogy embereknek testessünk, dehogy is, hanem Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket.
0: Hallelujah. Verse 5.
1: Ötödik vers.
0: For neither at any time did we use flattering words, as you know, for a cloak of covetousness. God is our witness.
1: Mert sem hízelkedő beszéddel, amint tudjátok, sem telhetetlenség színében nem léptünk fel soha, Isten a bizonyság.
0: Come on, we were pure people.
1: Tiszták voltunk.
0: And we got the approval of God upon our lives.
1: Isten jó tetszése van az életünkön.
0: So I want to say one of the first attributes
1: mondani,
0: of those who can impart to others.
1: Hogy az egyik első tulajdonsága annak, aki adhat át másoknak valamit.
0: That they are mature people.
1: Az, hogy érett emberek.
0: And they got proven gift.
1: És kipróbált ajándékuk van.
0: And not usually they appear to be apostolic people.
1: Úgy tűnik általában, hogy apostoli emberek.
0: We could look down to verse 6.
1: Hogyha a hatos verset megnézzük.
0: And it says there, we didn't make the demands of an apostle of Christ.
1: Azt mondja, nem követeltük azt a hírt, hogy mi Krisztus apostolai vagyunk.
0: We were gentle among you, just as a nursing mother cherishes her own children.
1: Szívélyesek voltunk ti közöttetek, amiként a dajka dajkálgatja
0: so
1: az ő gyermekeit.
0: There's his example. kind of person he was.
1: Ez Pál példája. Ő ilyen ember volt.
0: Verse 9 it says he was laboring.
1: Vers, munkálkodott.
0: They imparted, it says in verse 9, even themselves.
1: Önmagukat adták oda, ezt mondja a 9. vers.
0: So the kind of person who's imparting to others.
1: Tehát az a fajta ember, aki adhat másoknak.
0: Has got a proven, mature Christian life.
1: Élet és kipróbált keresztény élete kell, hogy legyen az életének.
0: They're hardworking people.
1: Keményen dolgozó ember legyen.
0: They've got a life which is worth following.
1: Olyan élete legyen, amit érdemes követni.
0: They're examples to the flock.
1: Példány képei a nyájnak.
0: And they give themselves.
1: És önmagukat adják oda.
0: And I believe that that's what God is looking for.
1: És hiszem, hogy Isten ilyet keres.
0: They also have faith to act when the Lord speaks.
1: Hitünk van cselekedni is, amikor az Úr szól.
0: And I think, you know, we need, as those who have got responsibility for other people.
1: És azt gondolom, hogy nekünk, akik felelősséget kaptunk más emberek élete fölött, hiszem, hogy szükségünk van, és én hiszek az átadás
0: erejében.
1: Kell, hogy legyen hitünk cselekedni, amikor a megfelelő pillanat eljön.
0: You know, most people who move in these realms are prophetically sensitive people.
1: Tudjátok, a legtöbb olyan ember, aki ebben a szolgálatban mozog, profétikusan érzékeny. Egyszerűen érzi, és hallja, hogy Szent Szellem azt mondja nekik, hogy ezt kell tenned még hozzám most.
0: But you know, there's always a right timing in God.
1: De tudjátok, Istennek mindig van egy időzítése.
0: I want to tell you something here.
1: Itt el akarok mondani valamit.
0: The Spirit of the Lord told me.
1: Az Úr szelleme azt mondta nekem.
0: I was to lay hands on Natalie.
1: Hogy kézrátételen imádkozok Natalie-ért.
0: When she first came to us.
1: Ez nem akkor volt, mikor Natalie először jött hozzánk.
0: It was sometime after.
1: Hanem egy idővel később.
0: We had gone through some ups and downs.
1: Voltak hullámhegyeink és hullámvölgyeink.
0: And some trials and difficulties.
1: Voltak nehézségeink és megpróbáltatásaink.
0: But as Natalie said, she had a steadfast heart. She was going to push through regardless.
1: De ahogy Natalie elmondta, neki állhatatos a szíve, és ő akármi történik, tovább nyomul. De Isten szelleme szólt hozzám, hogy Natalie-ért imádkozz kézrátétellel. És én mindvégig szerettem volna ezt megtenni. De mindig az Úr megakadályozott ember, nem engedte meg. És körülbelül 3 hónap telt el.
0: I had this driving desire just to lay my hands on Natalie and give her everything I'd got.
1: Hogy Natalie-ra a kezemet rátegyem és mindent átadjak neki, amin van.
0: But all the time the Spirit of the Lord was just preventing me.
1: De az Úr szelleme soha nem engedte ezt meg.
0: And then the occasion came.
1: Aztán eljött a pillanat, a lehetőség.
0: We were away in a retreat center.
1: Egy ilyen csendességes helyen voltunk. Más nőkkel voltunk egyet akkor, más asszonyokkal.
0: And I laid hands and prayed for them. Prophesied all over all the other women.
1: Kézrátétellel imádkoztam és proféltam és szolgáltam az összes többi nőnek.
0: And left Natalie to the last.
1: És Natalie-t hagytam a végére.
0: But she, I believe by this point of time she had caught on.
1: De hiszem, hogy akkora már ő is teljesen ott volt.
0: She had caught on to what was happening.
1: Ő már tudta, mi történik.
0: She knew what was happening.
1: Tudta, mi történik.
0: Because when I got to her,
1: mert amikor ő hozzáértem,
0: I had nothing else left.
1: Már nem maradt bennem
0: semmi.
1: I gave her
0: everything.
1: Mindent odaadtam neki, ami
0: everything.
1: Maradt bennem. Mindent.
0: And it was an incredible occasion.
1: És az egy óriási alkalom volt, fantasztikus alkalom volt.
0: There was an occasion when egy olyan alkalom, similar thing happened.
1: Volt egy másik eset, amikor hasonló dolog történt.
0: With our own daughter, Rachel.
1: A saját lányunkkal, Rachel-lel.
0: My sister Maureen was present on that occasion.
1: Maureen-a testvérem ott volt akkor.
0: We were in a conference.
1: Egy konferencián voltunk.
0: Rachel was home from Thailand.
1: És Rachel éppen
0: was just going to Thailand, actually.
1: Thaiföldre készült menni.
0: And she was being challenged to lead prayer for the Reinhard Bonnke crusade, which they would for the preparation for the crusade.
1: Felkérés a számára, hogy vezesse a Reinhard Bonnke evangelizációja előtti közbenjáró hadjáratot.
0: And she'd never done this before.
1: Ilyet előtte még sose csinált.
0: And it was really heavy upon her.
1: Valóban egy nagy teher volt ez rajta.
0: And I remember, I came to a point of time where I lay my hands upon my
1: daughter. Eljött egy pillanat, amikor rátettem a kezemet a lányomra.
0: And I poured everything that was in me into her.
1: Mindent beleárasztottam, ami bennem volt.
0: It was as if I was so emptied out. There was not another drop within me.
1: Olyan volt, mintha annyira üresítettem volna ekkor magam, hogy semmi nem maradt bennem, egy csepp sem. Profétáltam, és profétáltam a lányom fölött. És ezek a dicsőséges dolgok megtörténtek a szemünk előtt.
0: God is so good.
1: Isten annyira jó.
0: Sometimes we have to wait
1: for néha the timing of God. Várnunk kell Isten időzítésére.
0: And I want to tell you, precious ones.
1: És el akarom mondani nektek is.
0: If God has got a specific appointed time for an appointing for an impartation for you.
1: Hogyha Isten kijelölt nektek egy időt arra, hogy átadjatok valamit valakinek.
0: I want to tell you, your life, if you receive this kind of impartation, will never be the same again.
1: Elmondom nektek, hogy ha ilyen módon kaptok valamit, akkor az életetek többé nem lesz ugyanolyan.
0: Never be the same.
1: Soha nem lesztek ugyanolyanok többé.
0: You come into a new place.
1: Eljuttok egy új szintre.
0: Into a new realm.
1: Egy új birodalomba, világba.
0: And it is the calling of God for your life.
1: És ez Isten elhívása az életetekre.
0: This is a privilege which comes straight from God.
1: Ez egy olyan kiváltság, ami egyenesen Istentől jön.
0: Now I want to tell you there are degrees of impartation.
1: Mondani nektek, hogy az átadásnak vannak fokozatai.
0: Sometimes you just impart a gift to someone.
1: Néha egyszerűen csak egy ajándékot adtok át valakinek.
0: Others, like the Apostle Paul.
1: Másoknak, ahogy Pál apostol esetében.
0: You impart yourself.
1: Önmagatokat adjátok át.
0: It's possible for the one who imparts to actually give himself away in that impartation.
1: Aki így átad valamit, képes valahogyan önmagát átadni.
0: This might sound very extreme to you.
1: Ez nagyon szélsőségesen hangozhat nektek.
0: After I imparted to Natalie.
1: Miután így Natalie-nak átadtam, amit,
0: I really felt for the next 2 days.
1: A következő két napban valóban úgy éreztem.
0: What on earth am I going to do with my life now?
1: Hogy most már mit csináljak az életemmel?
0: I've got no ministry now. I've given my ministry
1: away. Már nincs szolgálatom, mert átadtam.
0: I really live like that for 2 days.
1: Igazából két napig így éltem.
0: I really believed I had no
1: valóban
0: ministry.
1: Azt gondoltam, hogy nincs már szolgálatom. Mert mindent odaadtam.
0: And you know, I was rejoicing.
1: De tudjátok, újjongtam ennek.
0: I was rejoicing.
1: Újjongtam.
0: This was God's will.
1: Mert ez volt Isten akarata.
0: There's something so powerful here, precious ones.
1: Drágáim, ez egy nagyon erőteljes dolog.
0: God has got this for you.
1: Isten ezt tartogatja nektek is.
0: Hallelujah. You know, some people, and I know I'm one of them.
1: Vannak emberek, és tudom, hogy én is ilyen vagyok.
0: You can impart unconsciously to people.
1: Öntudatlanul is átadhattok másoknak dolgokat, úgy, hogy nem tudtok róla.
0: You can sit under certain kinds of ministry.
1: Ott lehet ülni valakinek a szolgálata alatt.
0: Those who sit under Alan's ministry.
1: Akik például Alan szolgálatát van részesülnek. Azok kapnak hitet.
0: You come on, you can't help but be impacted with faith if you sit under this ministry.
1: Nem tehet róla, de mégis hitet kap, amikor Ellen szolgálatát hallgatja.
0: There's an unconscious impartation.
1: Ez egy észrevehetetlen átadás. Az illető nem tud róla. Tudjátok, én hiszem, hogyha olyan ember akarsz lenni, aki ad ilyen dolgokat,
0: I believe a generosity of spirit.
1: Azt gondolom, hogy nagy lelkű szellem kell hozzá.
0: And an openness of spirit.
1: És nyílt szellem.
0: Are essential qualities for that
1: ezek
0: person.
1: Ezek nélkülözhetetlen követelmények az illetővel szemben.
0: This is a supernatural activity.
1: Ez egy természet fölötti tevékenység.
0: But God wants us to be able to move in this.
1: De Isten azt akarja, hogy tudjunk ebben mozogni.
0: You know, impartations are given and they're caught.
1: Tudjátok, az átadást adja valaki, a másik meg elkapja.
0: Some people, some gifts have the potential of becoming great ministries.
1: Vannak olyan ajándékok, amiből nagy szolgálat lehet.
0: You know, you can impart a gift to somebody.
1: Tudjátok, adhatok egy ajándékot valakinek.
0: And you never know, it'll grow into some incredible ministry.
1: Úgyhogy soha nem tudod meg, hogy az illető valami óriási szolgáló lesz.
0: You know, there's so much in the scripture.
1: Tudjátok, az igében olyan sok minden van.
0: Talking about impartations.
1: Arról, hogy hogyan van ez az átadás dolog.
0: I want every one of you here to have a passion that you could be the kind of person who could bring an impartation into somebody else's life.
1: De tudjátok, én azt szeretném, hogy mindegyikben ott legyen az égen a szívetekben, hogy olyan emberi váljatok, aki át tud adni másoknak dolgokat.
0: We're talking about being spiritual parents.
1: Itt a szellemi szülőségről beszélünk.
0: And growing up spiritual children, sons and daughters.
1: Arról, hogy szellemi gyerekeket, szellemi lányokat és fiakat nevelünk föl.
0: We're not going to give them some head knowledge.
1: Mi nem a fejüket akarjuk tömni tudással.
0: We're going to give of ourselves to them.
1: Nem magunkat akarjuk odaadni nekik.
0: And this is going to absolutely require that you learn how to impart.
1: És ehhez feltétlenül kell az, hogy megtanuljatok átadni.
0: Jesus called those disciples to come to him.
1: Jézus önmagához hívta a tanítványokat, hogy menjenek oda hozzá.
0: Every day of their lives they were having an impartation by being with him.
1: És így életük minden napján kaptak valamit azáltal, hogy vele voltak ezek az emberek.
0: I'm sure Natalie would tell you her life has received many impartations but just
1: biztos
0: being with us.
1: Vagyok benne, hogy Natalie is elmondhatná nektek, hogy az ő élete is sok mindent kapott csak azáltal, hogy velünk volt.
0: And this is the what should be natural.
1: És ennek természetesnek kell lennie.
0: We should be sharing our lives in such a free and generous way.
1: Olyan szabadon és nagylelkűen kell megosztanunk az életünket másokkal.
0: Come on, what we have is not our own.
1: Amink van, az nem a sajátunk.
0: Everything we have we've been given.
1: Mindent kaptunk, amink van.
0: Come on, so let us just give it away.
1: Tehát adjuk tovább.
0: Let's just share it.
1: Osszuk meg másokkal.
0: And let's enrich the body of Christ with it.
1: És gazdagítsuk vele Krisztus testét.
0: Impartations can come through all kinds of different means.
1: Az átadás sokféle eszközön keresztül történhet.
0: It can come, you know, there's kinds of impartations which come to team ministries.
1: Tudjátok, vannak olyan átadások, amiket csapatszolgálatok kapnak, csapatos szolgálatok. Például itt van a Blast szolgálat.
0: And here there's and there are these mighty warriors doing strike teams all over the place.
1: És itt vannak ezek a hatalmas harcosok, akik ilyen jó kommandókat működtetnek mindenfelé. Mi történik ilyenkor?
0: These churches and these teams.
1: Hogyha valaki nem csatlakozott ezekhez a csapatokhoz vagy gyülekezetekhez, vagy akik már csatlakoztak, azok megkapják ugyanezt a harcos szellemet, akik csatlakoznak hozzájuk.
0: Lehet, hogy
1: némelyek olvastatok valami nagyon jó könyvet, és hirtelen valami a szívetekbe hasított, mert kaptatok valamit a könyvön keresztül.
0: When we were new believers, we read the books of people of faith.
1: Amikor új hívők voltunk, akkor a hitembereinek könyveit olvastuk.
0: We received an impartation from those men's lives. They're gone and they're in glory, but we received an impartation from them as if they were alive.
1: Noha ők már meghaltak és a dicsőségben vannak, de mégis kaptunk az életünk számára valamit tőlük.
0: Come on, it gave us faith to believe for finance.
1: Hitet kaptunk arra, hogy a pénzügyekben higgyünk, pénzügyekkel kapcsolatban higgyünk.
0: If it's God's will, it's God's bill.
1: Ma elmondhatom azt, hogy ha valami Isten akarata, akkor a számla is az övé.
0: Now that came to us with impartation through reading books.
1: Ezt úgy kaptuk, hogy könyveket olvastunk.
0: Come on, it comes through preaching, it comes through prayer.
1: Imán és prédikáción keresztül is kaphatunk valamit.
0: It comes through living in an environment of intercession and prayer.
1: Hogy mondjuk a közbenjárás vagy ima légkörében élünk.
0: All kinds of ways impartation can come to you.
1: Módokon történhet ez az átadás.
0: But don't underestimate the power of giving the prophetic word.
1: De ne becsüljétek alá a profétálás erejét és értékét.
0: God's in the business of sharing his life.
1: Isten mindig meg akarja osztani az életét.
0: You know, some of you need to stir up those gifts within you.
1: Tudjátok, némelyikteknek föl kell gerjeszteni önmagában ezeket az ajándékokat.
0: Just like Paul wrote to Timothy.
1: Ahogy Pál írt a Timóteusnak.
0: Come on, my hands were laid upon you, Timothy.
1: Timóteus, én kézrátétellel imádkoztam érted.
0: Stir up that gift.
1: Gerjeszt fel ezt az ajándékot.
0: Stir it up.
1: Gerjeszt fel.
0: Some of you need to stir up the gift of prophecy within you.
1: Némelyikteknek a profétálás ajándékát kell felgerjesztenetek magatokban.
0: And start looking with different eyes.
1: Kezdjetek más szemmel nézni.
0: Let the Spirit of the Lord look through your eyes.
1: A Szent Szellem nézzen a szemeteken ki.
0: What is a seer?
1: Ki a látó?
0: Sees with God's eyes.
1: Az, aki Isten szemével lát.
0: You look through his eyes.
1: Nézzetek Isten szemével.
0: So you see things as he sees them.
1: Hogy úgy lássátok a dolgokat, ahogy ő.
0: Come on. Ask God.
1: Kérjétek Istent.
0: Stir up gifts within you.
1: Hogy gerjesszen fel bennetek ajándékokat.
0: And then you can speak to somebody.
1: És akkor elmondhatjátok másoknak
0: ezt. And you speak by the Spirit.
1: És akkor szellem által szóltok.
0: And you can bring impartation into their life.
1: És akkor a másiknak az ember életében adhattok valamit.
0: Means God intends the generational blessing.
1: Isten nemzedéki áldást akar továbbadni.
0: Hallelujah. Come on, stand to your feet.
1: Rázzátok le ezt a sok kaját magatokban.
0: Father, we bless your name.
1: Atyám, áldjuk a te nevedet.
0: We worship you, Lord.
1: Imádunk téged, Uram.
0: We thank you for your giving heart.
1: Köszönjük a te adakozó szívedet.
0: We bless you, Lord.
1: Áldjunk téged, Uram. Azért, hogy a mennyből adsz nekünk dolgokat.
0: We thank you, Lord. You want to give to us and give to us again, Lord.
1: Újra és újra adni akarsz nekünk.
0: We thank you, Lord, you'd never run out of gifts
1: Köszönjük,
0: for us, Lord.
1: Uram, hogy te soha nem fogysz az ajándékokból, amiket nekünk akarsz adni.
0: I bless you, Lord, we're never inadequate for those things which you've called us to do.
1: Hogy soha nem vagyunk elégtelenek arra a feladatra, amit adsz nekünk, hogy tegyük meg.
0: Lord.
1: Mert mindig van az a feladathoz
0: we
1: egy ajándék.
0: Bless your name, Lord.
1: Áldjuk a te nevedet, Uram.
0: And Father, right now in your presence.
1: És most itt vagyunk a jelenlétedben. És kapunk tőled, Uram.
0: I receive from you, Lord.
1: Én most kapok tőled, Uram.
0: I receive the impartations out of heaven for my life.
1: Megkapom azt, amit a menny adni akar az életemnek.
0: I receive a fresh anointing upon my life.
1: Új kenetet kapok az életembe.
0: I receive from you, Lord.
1: Kapok tőled, Uram.
0: I'm going to be one of those people.
1: Én is azok közé fogok tartozni.
0: Who can lay hands upon people and impart to them.
1: Aki kézt lehetett el a imádkozott emberekért is azok kapnak valamit.
0: Eyes to see your work.
1: Adj nekem szemet, hogy lássam a te munkádat.
0: Ears to hear
1: adj nekem fület, hogy halljam, amit mondasz, Uram.
0: And give me an obedience, Father, to do
1: és adj engedelmességet, hogy tegyem meg azt, amit
0: Father,
1: meg kell tennem.
0: Atyám, do what you're doing in Lord Jesus.
1: Meg fogom tenni azt, amit te teszel, Úr Jézus.
0: Give me your grace in Jesus name.
1: Adj nekem kegyelmet Jézus nevében.
0: Hallelujah, come on, hallelujah, we bless you, Lord.
1: Áldunk téged, Uram.
0: Hallelujah.
1: Köszönjük, Uram.
2: Amen. Wonderful.
1: Amen. Csodálatos.
2: Please take.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szerbusz Feri, örülök, hogy újra itt vagy a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat, és téged is, Andi.
1: Amikor múlt héten arról beszélgettünk, hogy hogyan tudják a fiatalok a saját hangjukat, önmagukat megtalálni, akkor mondtál egy nagyon érdekes dolgot, ezzel szeretném folytatni a lehetséges. Azt mondtad, hogy van olyan, hogy fiataloknak azt javaslod, hogy képzeljék el, hogy életük utolsó napját élik, mit csinálnának azon a napon szívesen, vagy képzeljék el, hogy a 80. születésnapjuk van. Vajon mi van mögöttük, és akkor visszafelé lehet görgetni, és ez ugye jó lehet egy pályaválasztás kapcsán is, hogy visszafelé gördítsük, és onnan találjuk ki, hogy merre is kéne elindítanom az életemet. Miközben megtudtam, hogy van egy olyan játék is, amit fiatalokkal szoktál játszani, aminek az a címe, hogy mire költöd az életedet. Nem tudom eltalálni se, hogy mi van ebben a játékban. Na, mesélj nekünk!
2: Azt gondolom, hogy Hollywood már régen föltalálta ezt, hogy ez mekkora dolog, hogyha, tehát rengeteg film indít azzal, hogy bemutatja, hogy mi a vége, és akkor utána meg elkezdi visszafejteni a cselekményt.
1: Ez igaz.
2: Én azt gondolom, hogy ha ezt a művészeti eszközt a filmipar tudja használni, akkor miért ne használhatná a pszichológia is? Miért ne használhatná a hitélet is? Mózes éneke úgy van megfogalmazva, hogy taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Mondja a 120 éves Mózes. Hogy mikor írta le, nem tudom, de azt mondja, hogy napjainkat. Nem az éveinket, nem a hónapjainkat, hanem a napjainkat úgy élem, hogy én bölcs szívvel akarok élni, és bölcs szívet akarok szerezni. De mondjuk a Távkap című filmben mennyire ott van az, hogy mi lehetnék, és mi leszek, és kapok egy irányítót, amivel irányítom elvileg a tévét, azt mondta, hogy ami mindent tud irányítani, és megkapja az életének az irányítóját. Akkor arról van szó, hogy a főhős keres egy mindent univerzális távirányítót kér, életének az irányítását kapja meg. Akkor viszont elkezd valamit rendszeresen, hogy úgy zajlodjon. Ha valakivel nem akar beszélni, le tudja halkítani, hogyha valami ilyen cselekvést gyorsabban akar túl lenni rajta, akkor föl tudja gyorsítani. De egy idő után már a távkapcsoló nem kérdezi meg, hogy szeretnéd-e, hanem automatizmussá válik. És ez amikor automatizmussá válnak a reakcióink, ezeket hívjuk a szokásainknak. Ahogy gondolkodom, úgy fogok beszélni, ahogy beszélek, azt fogom cselekedni, amilyen cselekedeteim vannak, azokból lesznek a szokásaim, amilyen szokásokat kialakítok, olyanok lesznek a kapcsolataim, és amilyen a kapcsolatom, olyan az értékrendem, és amilyen az értékrendem, olyan a jövőm. Na, ez a mire költöd az életedet, ez abban segít, hogy pillanatokat egy osztályban föl tudjuk térképezni, hogy kinek mi az értékes. Nagyon egyszerű a játék, azt mondom, hogy van 10 cédulád, és mindenkre ráírod a nevedet. És mondom nekik, hogy egyszerre két dolgot fogok hirdetni, hogy mit vásárolhatsz, és nem kell vásárolnod, de azt veszed meg, ami számodra fontos. De most csak azzal rendelkezel, ami fölkerül a kis papírodra, hogy te ezt megvetted. Ezért fizetsz a 10 céduláddal, ami az időd, az energiát, a képességed, az adottságaidat, és te magadat jelképezi. Benne van az egészséged, a hozzáállásod.
1: Az egész életed.
2: Az egész életed,
1: ez a cím, hogy mire költöd a céletedet, igen.
2: És akkor mondom, hogy veszel házat vagy autót. És már egy döntés.
1: Hallod, játsszuk már el ezt, játsszuk le. Tehát tedd már fel nekem ezeket a kérdéseket. Tehát...
2: Házat vagy autót tudsz venni, és egy cédula.
1: Egy cédula is döntenem kell?
2: És
1: jó, döntök,
2: kell.
1: Ház.
2: És akkor, nem kell megmondani, csak fölírod, ja, a papírodra,
1: jó, hogy igen,
2: mi van.
1: Igen, és így jön.
2: Nyaralás vagy házasság?
1: Házasság.
2: Nyaralás egy hónapig, vagy egy világ tetszőleges helyén, vagy egy házasság egy általad kiválasztott szeretett személlyel nem túl távoli jövőben.
1: Aha.
2: Népszerűség, vagy igaz barát.
1: Jaj, várjál, ez nehéz, mert hogyha ezt fiatalokkal játszod, akkor
2: és
1: akkor
2: nem adok rá neki sok időt arra, hogy átgondolja.
1: Jó, de...
2: Népszerűség vagy igaz barát? Mi a fontosabb?
1: Jó, de egy 18 éves srác szerintem azt mond, van annyi esze, hogy azt mondja magában, hogy tudom, hogy nem a népszerűséget kéne mondani, de szívem szerint azt mondani, és akkor mondja a másikat. Tehát biztos, hogy mindig őszintén válaszolnak?
2: Nem, de ki jön előbb-utóbb.
1: Ki jön előbb-utóbb, aha.
2: Tanult ember leszek. Érettségi, nyelvvizsga, uh-huh. Egyetemi diploma, egyéb, vagy pedig jövedelmező üzlet, egészséges család, vagy világra szóló hírnév. És közben növekszik a cédulák száma, az egészséges család már 3 cédula. És akkor valaki azt mondja, 3 cédulát egy egészségesért? Kicsit beteg nem lehet két céduláért? Vagy egyéb, és elkezdek alkudozni. És közben a játék meg ad vissza cédulát, például itt az egészséges családnál, de megváltoztathatsz valamit a külsődön, vagy egész életeden át elégedett lehetsz önmagaddal. Testi élvezetek program, 2 céduláért mondjuk, vagy törődés azokkal, akiket szeretsz. És akkor mondják, a testi élvezetek, abban minden beleprogramot, azt kérem. Ja, mondom, van egy pozitív hírem. Az orvos azt mondja, maga hív pozitív. A testi élvezetek kapcsán még egy cédulát kérek, mert az egészsége is romlott. Jaj, hát erről nem volt szó.
1: Ja, aha.
2: Vagy, amikor végigvesszük az egészet, akkor kiderül, hogy van egy egészséges családom, de elmentem a testi élvezetek programra, összeszedtem nemi betegséget, és meg szoktam kérdezni, hogy mondod meg a feleségednek, hogy éces vagy. Nem jönnek rá...
1: Azért ezek súlyos dolgok.
2: Súlyos dolgok, de nem jönnek rá, hogy az egyik döntésem a korábban meghozott döntéseimet is befolyásolja. Illetve következményei lehetnek. Tiszta lelkismeretem, vagy siker? Csoda?
1: Jó, de erre mondhatnám azt, hogy lehetek én tiszta lelkismerettel is sikeres, de nekem most muszáj választanom, igaz?
2: Most muszáj. Igen.
1: Aha.
2: És mondtam, hogy nem kötelező választanod.
1: Nem kötelező? Tehát ugorhatok a következőre. Tehát nem kötelező minden kérdésnél költenem, úgymond.
2: Igen, aha. És nem tudod, hogy hány kérdést teszek föl.
1: Jászta.
2: És csoda, vagy átélheted az életed egy kedvenc élményét, hosszú életed lesz, meghosszabbodik az életed, 4-5 évvel, vagy amikor eljön az ideje, fájdalommentes halálban lesz részed.
1: Aztán.
2: És akkor szóval kicsit fáj halál, vagy...
1: elkezdenek alkudni?
2: Elkezdenek alkudni, mert addigra aha. Már elköltötte az életét. A 9-ből már lehet, hogy csak 1 cédulája van, 2, vagy van olyan spórolós, aki mindent megőriz, és egyszer csak közlem velük azt, hogy bármennyi cédulád van, most az életed véget ért. És abban a pillanatban most csak az számít, amit fölírtál a kis papírodra, annyi az életed, arra költötted. Uh-huh,
1: amit megvettél. Uh-huh.
2: És akkor kijön az, hogy kinek az emberi kapcsolatok,
1: uh-huh.
2: Mert igaz barát, tiszta lelkismeret, uh-huh. Egyéb, akkor uh-huh. Ott kijön a jellem, az uh-huh. Érték. Kijön a pénzügyi, gazdasági, jól menő, vállalkozó, hirtelen utazók, siker, egyéb. De kijön az is, hogy inkább egy csodára lenne szükségem, mert valaki ott van a környezetemben, vagy egy olyan élethelyzetben, olyan családban vagyok, ahol a csoda segítene, vagy a halál fájdalommentes legyen, vagy a autóbalesetben gyorsan. És, uh-huh. És akkor olyan témák jönnek elő, uh-huh. Első-második alkalommal, találkozott diákokkal, hogy úgy kinyílnak és elkezdik mesélni, hogy ebben volt részünk, valaki a családból ezt élte meg, én ezt éltem meg, ezt veszítettem el, és már nem a játékról szól, már arról szól, hogy te mire költöd az életedet. És azt mondja a Biblia, hogy jól vigyázzatok, hogy hogyan éltek, bölcsen, ne esztelenül, hanem az alkalmas időt, ha kell, áron is megvásároljátok. Ezt Pál apostol mondja az Efézusi levélben. Vajon ma mit mondana a rohanó világunkban? Ugyanezt, hogy vigyázz, hogy éled az életedet, mert nem mindegy, hogy mire használod el önmagadat, és ne talántán, hogy mire használod el az Istentől kapott ajándékodat, adottságodat, képességedet. Szoktam mondani, a mennyország nem roncstelep, a mennyország egy győzelmi hely, ahova bemegyünk. De nem biztos, hogy idegroncsként kell megérkeznem, vagy teljes leépüléssel. Úgyhogy a Szentírásban rengeteg jó dolgot találunk, még az időgazdálkodásról is, és azt mondja a bölcs Salamon, hogy mindennek rendelt ideje van. Hát ezt kéne fölismerni. Mikor, minek, hogyan van az ideje.
1: Egy nem mindennapi játék, amire költöd az életed, ez volt a mai témánk, nagyon izgalmas volt, és nagyon sok gondolatot hozott, lesz kérdésem a következő héten is. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: Bless the Lord.
3: Áldott legyen az Úr.
2: We're going to pray some more here, first of all. Before we get going, we're going to pray.
3: Come on, let's stand your feet just once more. Tovább megyünk, még egyszer álljatok fel.
2: It's the last session of the day. It's hot in here. We need to do something. Come on.
3: Mivel ez a nap utolsó, we worship you in this place. Lift up your voice.
2: Lift up your voice.
3: Come on, let's praise the Lord.
2: We worship you, Lord. We extol your name. We exalt you, Father God. We exalt you. We exalt you. We glorify you. We crown you King of Kings and Lord of Lords. We give you worship,
3: imádunk téged.
2: Oh Lord, we love you, Lord. We
3: szeretünk
2: love you.
3: Téged. Szeretünk
2: we
3: téged.
2: Love you with all our hearts.
3: Teljes szívünkkel szeretünk
2: téged. We love you with all our being.
3: Teljes lényünkkel szeretünk téged, Uram.
2: Glory to your name, Lord. Glory to your name.
3: Dicsőség a te nevednek, Uram. Dicsőség,
2: Father, we declare in this place.
3: Atyám, kihirdetjük ezen a helyen.
2: That you will have your perfect way.
3: Hogy te a te tökéletes módodon fogod tenni a dolgot.
2: We ask you, Lord, for the anointing of the Holy Spirit.
3: Hogy a Szent Szellemed kenete legyen itt.
2: Father, we want to praise you for the power of the Holy Spirit.
3: Dicsérni akarunk téged a te Szent Szellemed erejéért.
2: Come upon us, Lord.
3: Szállj ránk, Uram.
2: Anoint us, Father.
3: Kenj fel minket, Atyám.
2: Come upon us.
3: Szállj ránk.
2: Open our spirit, Lord.
3: Nyisd ki, Uram, a szellemünket.
2: And cause us to hear from heaven.
3: És érd el, hogy meghalljuk a mennyből jövő
2: üzenetet. Cause us to be anointed with fresh oil.
3: És kenj fel minket friss olajjal.
2: Oh, let fresh oil come down.
3: Jöjjön le a friss olaj.
2: Oh, Lord, yesterday's oil is not enough. Fresh
3: Uram,
2: oil, Lord.
3: Nem elég a tegnapi olaj. Friss olajat kérünk.
2: Oh, Lord, fresh
3: Uram,
2: oil.
3: Friss olajat kérünk.
2: Fresh fire.
3: Friss tüzet.
2: Oh Lord.
3: Oh Uram.
2: We cry out to you, Lord.
3: Hozzád kiáltunk, Uram.
2: Do your works in us.
3: Tedd a te dolgaidat bennünk.
2: So that you can work through us.
3: Hogy munkálkodhass rajtunk keresztül.
2: In Jesus' name. Hallelujah. Take a seat. Bless your name. Hallelujah, Lord.
3: Álljuk a te nevedet, Uram.
2: Well, Alan has given such a big overview of so many things so far.
3: Alan eddig nagyon nagy áttekintést adott nekünk nagyon sok dologról.
2: But I am going to just pick out things from here and there, which I feel that could be added.
3: Én csak innen onnan fogok kiragadni még néhány dolgot és hozzátenni az eddig elhangzottakhoz, amiről úgy érzem, hogy szükséges.
2: First of all, I want to talk about the gifts of the Holy Spirit in a general fashion.
3: Mindenek előtt általánosan szeretnék a Szent Szellem ajándékairól szólni.
2: Now you're going to have to make your own notes.
3: Jegyzetelnetek kell ehhez.
2: But you might find it difficult because I'll go too fast.
3: De lehet, hogy nem lesz könnyű, mert gyors leszek.
2: So carry on, try if you can.
3: Úgyhogy tartsatok velem, ha tudtok.
2: What we're interested in is God the Holy Spirit.
3: A Szent Szellem Isten érdekel minket igazán.
2: Having his own way in his church.
3: Aki a saját akaratát teszi az egyházában.
2: Now we as people are incredibly good at doing things.
3: Mi emberek nagyon jól tudjuk csinálni a dolgokat.
2: And we could run the church without God.
3: És Isten nélkül is jól tudjuk működtetni az egyházat.
2: And a lot of church does run without God.
3: És nagyon sok gyülekezet működik Isten nélkül.
2: Unfortunately, that's true.
3: Sajnos ez így van.
2: We're just good at organizing things.
3: Nagyon jól tudunk szervezni dolgokat.
2: But the church is built by Jesus Christ.
3: De az egyházat Jézus Krisztus építette.
2: And the power within the church is by the Holy Spirit.
3: És az egyházba az erőt a Szent Szellem adja.
2: And that is going to require every one of us.
3: És ehhez mindannyian kellünk.
2: To be utterly submitted in our hearts.
3: Hogy a szívünkben teljesen alávetettek legyünk.
2: To let the Holy Spirit have his way.
3: hogy a Szent Szellemnek adjuk át a lehetőséget, hogy úgy cselekedjen, ahogy akar.
4: You know, if you want to see the power of God moving in the church.
3: Tudjátok, ha azt akarjátok látni, hogy Isten erején mozog az egyházban.
4: The only way is through the gateway of the gifts of the Holy Spirit.
3: Ezt egyedül a Szent Szellem ajándékain, mint kapun keresztül tudja megtenni.
4: And you know, I have always seen that the gift is the gateway to the opening for the power of God to come.
3: Tudjátok, mindig úgy láttam, hogy az ajándék az a kapu, amin keresztül Isten ereje eljöhet.
4: No gifts, no power.
3: Hogyha nincsenek ajándékok, nincs erő.
4: Come on, that's the truth.
3: Ez így van.
4: No gifts.
3: Ha nincsen ajándék.
4: No supernatural revelation.
3: Akkor nincs természet fölötti kijelentés.
4: No gifts.
3: Ha nincsenek ajándékok.
4: No supernatural activity.
3: Nincs természet fölötti tevékenység.
4: So if we want the supernatural activity of God within our churches.
3: Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy Isten természet fölötti tevékenység a gyülekezeteinkben.
4: It's essential that you have the gifts of the Holy Spirit.
3: Akkor létfontosságú, hogy a Szent Szellem ajándékai veletek legyenek.
4: And you've got to do more than know about them.
3: És nem elég, ha csak tudtok ezekről az ajándékokról.
4: You've got to be a channel for them.
3: Hanem a csatornái kell, hogy legyetek az ajándékoknak.
4: How many channels for the Holy Spirit do we have?
3: Hány Szent Szellem csatornája van itt jelen most?
4: Yes, we're going to be a channel for your spirit.
3: Igen, a te szellemed csatornái leszünk, Uram.
4: Now, I praise God that God has given us these gifts.
3: Dicsérem Istent azért, hogy nekünk adta ezeket az ajándékokat.
4: But you see, I believe that many people within the church, they know about the gifts.
3: De én gondolom, hogy az egyházban sok ember tud az ajándékokról.
4: They're not sure about how to minister those gifts.
3: De abban nem biztosak, hogy hogyan kell szolgálni ezekkel az ajándékokkal.
4: Already you've been told that these gifts are for everyone.
3: Már hallottátok, hogy ezek az ajándékok mindenkié lehetnek.
4: And if you're confronted with a situation which needs a supernatural intervention from God,
3: hogyha
4: the gift of the Holy Spirit
3: vagy,
4: is there for you by faith.
3: Ahol szükség van Isten természet fölötti beavatkozására, akkor hit által a rendelkezésedre állnak a Szent Szellem ajándékai hozzá.
4: So we've got to learn how to access the gifts that we need.
3: Tehát meg kell tanulnunk hozzáférni a szükséges ajándékokhoz.
4: Now here are one or two principles.
3: Tehát van két alapelv ehhez.
4: How to minister the gifts of the Holy Spirit.
3: Hogyan szolgáljunk a Szent Szellem ajándékaival másoknak.
4: Now I'm talking in general terms.
3: Most általánosságokban beszélek.
4: Now it's always by the Holy Spirit.
3: Mindig a Szent Szellem által működik
4: a dolog. And if we do not constantly live in the Holy Spirit.
3: Ha nem élünk állandóan a Szent Szellemben.
4: And cultivate a life in the Holy Spirit.
3: És nem műveljük a Szent Szellemben való életet.
4: We're not going to be people who can flow in these gifts of the Holy Spirit.
3: Akkor nem tudunk a Szent Szellem ajándékaiban mozogni sem.
4: So number one.
3: Tehát először is.
4: The gifts are by the Holy Spirit.
3: Az ajándékok a Szent Szellem által
4: vannak. And I'm going to encourage you people, do not rely on the past.
3: És bátorítani akarlak titeket arra, hogy ne hagyatkozzatok a múltra.
4: Okay, you were baptized in the Holy Spirit 10 years ago.
3: De 10 évvel ezelőtt bemerültél a Szent Szellembe.
4: And Alan has encouraged you. You've got to have a now experience of God.
3: De bátorítalak téged, hogy Istent most is megtapasztalhatod újra.
4: And if we haven't got a now experience of living in the Holy Spirit,
3: a jelenben nem éljük át a Szent Szellemben való életet,
4: you're not going to have an effective now experience of using and manifesting the gifts of the Holy Spirit.
3: Akkor nem fogjátok a jelenben átélni azt sem, hogy hatalmasan megnyilvánulnak a Szent Szellem ajándékai rajtatok keresztül.
4: Point number two.
3: Második pont.
4: The gifts of the Holy Spirit are never, ever, they never function by the flesh.
3: Soha nem működnek a test segítségével.
4: They're not by our own will.
3: Nem az akaratunk szerint működnek.
4: We can be confronted by situations when we haven't got an answer.
3: Találkozhatunk olyan helyzetekkel, amikor nem tudjuk a választ.
4: It could be that God would just remove the ability to see or to understand that does happen.
3: Lehet, hogy Isten egyszerűen elvette a képességünket akkor éppen arra, hogy megértsük, hogy mi történik ott.
4: But we should not and we must not do it in our own flesh by our own will or by our flesh.
3: De semmiképpen sem cselekedhetünk a saját akaratunk szerint, a saját testünkből.
4: The next thing I want to say, the gifts of the Holy Spirit are ministered in love.
3: Ajándékaival szeretetben kell szolgálnunk.
4: And I believe that that is a key thing because the love
3: hiszem,
4: of God is
3: kulcs.
4: Flowing towards that person that you're ministering to.
3: Mert Isten szeretetének áradnia kell afelé az ember felé, akinek szolgálsz, mert Isten önti a szeretetét feléje.
4: And the Lord loves his church.
3: És Isten szereti az egyházát.
4: And as we minister the gifts into the church, he loves his church.
3: És ahogy szolgálunk az ajándékaival az egyházat, ő közben szereti az egyházat.
4: If the gift is not ministered in love,
3: hogyha nem szeretettel szolgálunk az ajándékkal,
4: it has an edge on it.
3: Akkor éles lesz.
4: And it is not received.
3: És nem fogadja be a másik ember.
4: Come on, can you hear me?
3: Értitek?
4: And so, these are foundational things.
3: Ezek alap dolgok.
4: We have to minister those gifts in love.
3: Szeretettel kell szolgálnunk ezeket ezekben az ajándékokban.
4: And the next thing, we have to minister the gifts naturally.
3: A következő pedig az, hogy természetes módon kell ezt tennünk.
4: There's some people who, when they begin to prophesy, they speak in some strange voice like this, as if they have to talk like God in order to prophesy.
3: Mint hogy úgy kellene beszélni, mint Isten beszél, hogyha profétálni akarnak.
4: You know we have to do minister these gifts naturally.
3: De nekünk természetes módon kell szolgálnunk ezekkel az ajándékokkal.
4: And each one of us will do things differently.
3: Mindegyikünk máshogy teszi a dolgokat.
4: But be yourself.
3: De légy önmagad.
4: And you can speak in a normal language when you speak a prophecy.
3: Amikor profétálsz, természetes hanghordozással beszélhetsz a saját nyelvedet.
4: And you don't have to speak some strange archaic language.
3: Nem kell valami ősi változatban beszélned a nyelvet.
4: You know, God does understand our plain English, our plain languages.
3: Mert Isten érti a mi teljesen köznapi konyha nyelvünket is.
4: So come on, we can be natural.
3: Tehát lehetünk természetesek.
4: The last point I want to make here is, and it's already been spoken this morning,
3: ez
4: is that these gifts are for the building up and never for the tearing down.
3: Célja mindig az építés és soha nem a rombolás.
4: The gifts build the body of Christ.
3: Az ajándékok építik Krisztus testét.
4: You know, one wonderful thing is that the gifts will build you, whilst you build others.
3: Hogy az ajándékok építenek téged, miközben te építesz másokat.
4: That is true. As you use the gifts of the Holy Spirit,
3: ahogy használod a Szent Szellem ajándékait,
4: you yourself are edified and built up.
3: Te magad is épülsz és felépülsz, megépülsz.
4: Because God is such a giver.
3: Mert Isten ad.
4: Now, I just want to say this because it's very precious to my heart.
3: Ezt azért akarom elmondani, mert az én szívemnek ez nagyon drága.
4: Talking about the gifts in general.
3: Amikor általánosságban beszélünk az ajándékokról.
4: God the Father.
3: Az Atya Isten.
4: Gave God the Son.
3: Adta a Fiú Istent.
4: God the Son gave the Holy Spirit.
3: Adta a Szent Szellemet. Szent Szellem Isten.
4: God's a giver.
3: Isten adakozó.
4: Did you understand that?
3: Értitek?
4: He just gives and gives
3: ad,
4: and gives.
3: Ad, és ad.
4: This is the heart of God.
3: Isten szíve ilyen.
4: Now, when it comes to the manifesting of the gifts of the Holy Spirit.
3: Amikor a Szent Szellem ajándékainak a megnyilvánulásáról van szó.
4: If the gifts of the Holy Spirit are the manifestation of the Holy Spirit.
3: Mert ugye a Szent Szellem ajándékai, azok a Szent Szellem megnyilvánulásai.
4: If the gift of the Holy Spirit is showing you what the Holy Spirit is like.
3: A Szent Szellem ajándéka megmutatja, hogy milyen a Szent Szellem.
4: It is going to be like God.
3: Tehát olyanok, mint Isten.
4: Adakozó. And giving again.
3: És adnak, és adnak, és újra adnak.
4: Loving.
3: Loving
4: and loving again.
3: És szeretnek, szeretnek, és újra szeretnek.
4: Because this is our God.
3: Mert Istenünk ilyen.
4: Are you with me?
3: Tudtok követni?
4: So he gives and he loves.
3: Tehát ő ad és szeret.
4: So God the Father gave God the Son.
3: Tehát az Atya Isten adta a Fiú Istent.
4: God the Son gave God the Holy Spirit.
3: És a Fiú Isten adta a Szent Szellem Istent.
4: The God the Holy Spirit gave the gifts.
3: Isten adta az ajándékokat.
4: And now we've got the gifts.
3: És most itt vannak nekünk az ajándékok.
4: 9 gifts of the Holy Spirit.
3: A Szent Szellemnek 9 ajándéka.
4: 8 of those gifts.
3: Közülük 8.
4: Are for you to be empowered to give them away.
3: Arra van, hogy erőt kapj arra, hogy tovább tud ezeket
4: adni. One gift is for you.
3: Egy ajándék a tiéd,
4: the
3: csak
4: gift
3: neked
4: of tongues.
3: Van. A nyelveken szólás ajándéka.
4: The one gift for you.
3: Ez az egyetlen, amit neked van, a te érdekedben van.
4: And with this one gift you build yourself up.
3: Ez az egy ajándékkal önmagadat építed fel.
4: So that you are empowered.
3: Hogy erőt kapja ahhoz.
4: To give eight gifts away.
3: Hogy a többi ajándékot átad,
4: továbbad. The other eight gifts are not for you, they're for everybody else.
3: A többi nyolc ajándék nem téged szolgál, hanem a mindenki
4: Why
3: más.
4: Why is that?
3: Miért van ez így?
4: It's so that you can be like
3: Azért,
4: God.
3: Azért, hogy olyan lehess, amilyen Isten.
4: He's a giver.
3: Mert ő adakozó.
4: And you can be like God.
3: És te is lehetsz olyan, mint Isten.
4: You can be a giver.
3: Adakozó lehetsz.
4: Come on, church, we're gonna be givers.
3: Legyünk tehát egyház, legyünk
4: odakozók.
3: És Isten a legjobbat adja nekünk, hogy mi is azt adhassuk tovább. Ezáltal ezeket az ajándékot adhatjuk más embereknek, ilyen módon adhatunk Istennek. Tehát Isten eleje úgy nyilvánul meg, hogy ajándékokat ad. Nem,
4: I never like a meeting where there's no manifestation of gifts.
3: És nem szeretem az olyan alkalmakat, ahol nem nyilvánulnak, nem nyilvánulnak meg az ajándékok. Játnunk kell Isten erejét.
4: I want to see God himself in the place.
3: Isten megnyilvánul egy adott helyen.
4: I want to see the glory of the Lord being revealed.
3: Látni akarom, hogy Isten dicsősége megnyilvánul.
4: I want to see God being glorified.
3: Látni akarom, hogy Isten megdicsőül.
4: Okay, let's look at another one.
3: Akkor nézzünk meg még valamit.
4: Now, you see, when you've been moving in a gift, say, for 10 years or 20 years.
3: Amikor mondjuk már 10 vagy 20 éve mozogsz egy ajándékban.
4: You could think to yourself, I'm pretty good at this, I know what to do.
3: Akkor gondolhatod azt, hogy már elég jó vagyok ebben, már tudom, mit kell csinálni.
4: But I want to say to you.
3: De én azt akarom mondani nektek.
4: We never come to a place where we are
3: soha nem jutottunk el odáig,
4: in a gift.
3: Amikor már eléggé begyakoroltunk egy ajándékot.
4: And we can work independently.
3: És
4: come on, that's a danger zone.
3: Ez egy veszélyes terület.
4: Come on, church leaders can get there.
3: Gyülekezeti vezetők bejuthatnak ebben a csapdában.
4: I know what I'm doing here. And so, yeah, you know, I can just move out in this.
3: Tudom már, hogy kell ezt csinálni, amit itt csinálok, úgyhogy kilépek és csinálom.
4: Even when you become practiced with the Holy
3: Spirit,
4: practiced in using that gift of the Spirit.
3: Jól begyakoroltad a Szent Szellem valamelyik ajándékának a használatát.
4: Always be absolutely dependent upon the Holy Spirit.
3: Mindig függ teljesen maradéktalanul a Szent Szellemtől.
4: All those gifts function by the Holy Spirit.
3: Mert mindezek az ajándékok a Szent Szellem által működnek.
4: Do you know one thing which will stop us from moving in
3: Tudjátok,
4: the gifts of the Holy Spirit?
3: Tudjátok, mi az a dolog, ami megakadályozhatja, hogy a Szent Szellem ajándékaiban mozogjunk?
4: It's lack of confidence.
3: Az önbizalom hiánya.
4: You know, you just don't think, could I do that?
3: Amikor úgy érzed, hogy megtehetem én ezt, nem
4: Dare
3: tudom, hogy megtudom.
4: I do that?
3: Merjem ezt megtenni?
4: Do I trust what I heard?
3: Megbízom abban, amit hallottam Istentől.
4: Who's had such conversations in their
3: Kinek
4: head?
3: Volt már a saját fejében ilyen beszélgetés?
4: Come on, be truthful, that's it. Yes, we had these doubts, we had these
3: Bennünk
4: questions.
3: Vannak ezek a kérdések, ezek a kétségek. Hogy megtehetem ezt?
4: You think, now was that God or did I make that up?
3: Amikor azt gondolod, hogy Isten szólt nekem, vagy én találtam ki?
4: Come on, that's what we do.
3: Ilyenek vagyunk, ezt csináljuk
4: általában.
3: De el kell jutnunk odáig, amikor már magabiztosak vagyunk Istenben.
4: And I want to say to you, does become easier as you become more practiced.
3: És hogy mondjam azt, hogy egyre könnyebb lesz ez, ahogy egyre többet gyakoroljátok.
4: But that is totally dependent upon a place of faith.
3: De ez teljesen csak úgy működik, ha a hitben vagytok.
4: So the gifts of the Holy Spirit will function when we have got confidence and when we move in faith.
3: Tehát a Szent Szellem ajándékai akkor működnek, amikor magabiztosak vagyunk és hitben mozdulunk.
4: Another thing is that you can't.
3: Egy másik dolog.
4: You must be willing to be used.
3: Hajlandónak kell lennetek arra, hogy Isten használjon titeket.
4: I guess most of you sitting here would say, "Oh, I'm willing, Lord, I'm willing."
3: Gondolom, hogy a legtöbben, akik itt ültök, mindenképpen azt mondanátok, "Ó, Uram, én hajlandó vagyok, én kész vagyok."
4: Now, let me put this scenario before you.
3: Akkor a következő helyzetet lefestem elétek.
4: And see if you're still willing.
3: És akkor kiderül, hogy tényleg még mindig hajlandóak vagytok.
4: At 3 o'clock in the morning.
3: Hajnal 3 óra van.
4: And a telephone rings.
3: Csörög a telefon.
4: Would you come quickly to my house? I need you to pray for me.
3: Gyorsan átjönnél hozzám, mert szükségem van rá, hogy imádkozz értem.
4: And perhaps there's somebody who is in desperate need and they need the prayer for healing the sick.
3: És lehet, hogy ez egy kétségbeesett szükségben van ez az ember, valakinek meg kell gyógyulni egy betegnek. Kész vagy?
4: Now that might be extreme, but lehet, you know there are many times when God will test you whether you are willing to be used.
3: Hogy hajlandó vagy arra, hogy hogy használjon téged.
4: So these are foundational things.
3: Tehát ezek alap dolgok.
4: Some gifts grow to such a maturity.
3: Némely ajándékok olyan érettségre jutnak bennünk.
4: That person becomes a gift to the church.
3: Hogy ajándékká válunk az egyház számára.
4: Like the gift of prophecy, and somebody might grow to maturity, and then eventually that person becomes a prophet.
3: Például a profétálás ajándéka annyira érettségre juthat egy emberben, hogy végül már maga az illető egy ajándék lesz az egyház számára, mint proféta.
4: Now this is another thing I want to say.
3: Ez egy másik dolog, amit szeretnék mondani.
4: Gifts function where they are received.
3: Ott működnek, ahol elfogadják őket.
4: You know. Probably many of you have been into church situations where you know they would never receive these gifts of the Holy Spirit.
3: Tudjátok, valószínűleg már mindannyian voltatok, vagy sokan olyan egy-egy gyülekezeti helyzetben, ahol tudtátok, hogy ezeket az ajándékokat a jelenlévők nem fogadnák el.
4: And what's the result?
3: És mi az eredménye ennek?
4: No gifts of the Holy Spirit.
3: A Szent Szellem ajándékai nem működnek.
4: So this is a foundational thing.
3: Tehát ez egy alap dolog.
4: Gifts function where they are received and where there is a right understanding concerning them.
3: Ahol befogadják őket, és ahol a megfelelő módon állnak hozzájuk az emberek.
4: Where there's an expectancy of faith for them.
3: Ahol hittel számítanak rá, hogy működni fognak.
4: This is important.
3: Ez fontos.
4: Where they operate in the leadership.
3: Ahol működnek a vezetőkben is.
4: If you go into a church and the gifts of the Holy Spirit are not operating in that leadership,
3: hogyha elmész egy gyülekezetbe, ahol a vezetőségben nem működnek a Szent Szellem ajándékai,
4: and the leadership doesn't have any respect for the gifts of the Holy Spirit,
3: és a vezetők nem tisztelik a Szent Szellem ajándékait,
4: those gifts are not going to work there.
3: Ott nem fognak működni az ajándékok.
4: The Holy Spirit is grieved and he's not released in that situation.
3: Mert a Szent Szellem megszomorodott, mert nem engedték őt szabadon abban a helyzetben.
4: The freest atmosphere in which gifts are released.
3: A legszabadabb légkör, amelyben az ajándékok felszabadulhatnak,
4: is where they are considered essential by the leadership.
3: Ahol létfontosságúnak tekintik őket a vezetők.
4: If they are essential,
3: hogyha létfontosságúak az ajándékok,
4: the leadership are going to make way for this.
3: Akkor a vezetők helyet fognak csinálni nekik.
4: Gifts will be functioning where they are recognized and encouraged.
3: Működnek, ahol felismerik őket és bátorítják őket.
4: Where they judged and monitored correctly.
3: Ahol a megfelelő módon felügyelnek rájuk és megfelelő módon bírálják el a működésüket.
4: So that everybody's got confidence to function.
3: Hogy mindenki magabiztosan merje használni őket.
4: And gifts will function when they are obeyed and responded to.
3: És ott működnek az ajándékok, ahol engedelmeskednek nekik, és ahol reagálnak rájuk.
4: Come on, that's foundational common sense, isn't it?
3: Ez alapvető, és hát a józan ész is ez diktálja.
4: Why would God speak to a church if the church has not obeyed the last word they had?
3: Hogy miért szólna az Isten egy gyülekezethez, hogyha a legutóbbi üzenetének még mindig nem engedelmeskednek?
4: So there has to be a response and obedience.
3: Tehát reagálni kell, válaszolni kell, és engedelmeskedni kell.
4: And in 1 Corinthians 14 verse 1,
3: 1 Korintus 14:1,
4: we're told to desire earnestly those higher gifts.
3: Azt mondja Pál, hogy komolyan vágyjanak a magasabb rendű ajándékokra.
4: And come on, we're going to desire the gifts.
3: Tehát vágynunk kell az ajándékokra.
4: That's foundational. We desire them.
3: Ez alapvető, hogy vágyjunk rá.
4: Sorry, my love. How do we demonstrate the desire in our hearts?
3: Hogyan mutathatjuk ki, hogy milyen vágy van a szívünkben?
4: We're going to pray for them.
3: Imádkozhatunk az ajándékokért. Kereshetjük őket.
4: We're going to create a right spiritual expectancy.
3: A megfelelő szellemi várakozást létrehozhatjuk.
4: We're going to release those gifts.
3: És felszabadíthatjuk az ajándékokat.
4: Now, sometimes the person with the gift.
3: Néha az, akinek ajándéka van.
4: Maybe quite a young Christian.
3: Lehet, hogy még fiatal keresztények.
4: And so the church leaders.
3: Tehát a gyülekezeti vezetők.
4: Honoring and a respect for the gift.
3: Nek tisztelniük kell az ajándékot és becsülniük kell.
4: And to trust the power of the Holy Spirit through that person.
3: És bízniuk kell a Szent Szellem erejében, hogy az mozgatja az illető friss hívőt.
4: Now I'm going to speak about these the revelation gifts.
3: Most szeretnék a kijelentési ajándékokról beszélni.
4: This morning Alan has spoken about wisdom,
3: the word of wisdom,
4: and the discerning of spirits.
3: A tudomány beszédéről és a szellemek megkülönböztetéséről.
4: Now, if you want to turn back in your notes,
3: hogyha a jegyzetetekben visszalapoznátok,
4: and you look at number one, if you look at the word of wisdom,
3: és először is, ha megnézitek a bölcsesség beszédét,
4: I'm going to just say something which might be just a little bit of an addition to some of the things that Alan said.
3: I might be underlining something. Ami kicsit hozzátesz ahhoz, amit kiegészíti azt, amit Alan mondott, illetve aláhúznék néhány dologot.
4: Now, first of all, the revelation gifts, these three gifts,
3: a kijelentési ajándékot, ez a három
4: word of knowledge, discerning of spirits.
3: A tudománybeszéd, a bölcsességbeszéd és a szellemek megkülönböztetése.
4: Now, notice I've called them revelation gifts.
3: Figyeljétek meg, hogy ezeket kijelentési ajándékoknak neveztem, kinyilatkoztatási
4: ajándékoknak. And I'm saying that because they reveal something.
3: Mert ezek felfednek dolgokat, kijelentenek dolgokat.
4: They reveal something which is supernatural in the heart of God.
3: Ami természet fölötti módon van Isten szívében.
4: Now, those gifts are for uncovering and exposing.
3: Ezeknek az ajándékoknak az a célja, hogy leleplezzenek dolgokat, felszínre hozzanak dolgokat.
4: Now, how do you receive such a gift?
3: Hogyan lehet ilyen ajándékot kapni?
4: Now, I'm not talking about the initial occasion of receiving that gift.
3: Most nem arról beszélek, hogy amikor először megkapjuk ezt az ajándékot, vagy az ilyen ajándékot.
4: Now I'm saying, now say in this meeting, and
3: mondjuk
4: you were to receive a gift of the word of knowledge concerning something. How would you discern that you were receiving that gift?
3: És kapsz egy tudománybeszédét valamiről, akkor hogy jössz rá, hogy kaptál ajándékot erről, vagy egy kijelentést kaptál erről?
4: Now, for us to understand this whole spiritual realm,
3: ahhoz, hogy megértsük ezt az egész szellemi világot,
4: we've got to get comfortable functioning in this spiritual realm.
3: Kényelmesen kell, hogy tudjunk működni, mozogni a szellemi világban.
4: And you've got to become acquainted with different levels and types of anointing.
3: Ismerőssé kell, hogy válj a keret különböző fajtáiban és szintjeiben.
4: Okay, so we were talking about receiving these gifts.
3: Tehát az ajándékok megkapásáról beszéltünk.
4: How do you know
3: hogyan
4: that
3: tudhatod,
4: a gift is coming upon you?
3: Hogy rád szállt egy ajándék?
4: Now, I want to say to you, you have to get familiar with this spirit realm.
3: Tehát azt akarom mondani, hogy ismerőssé kell, hogy váljatok a szellemi világgal.
4: You have to become familiar with living in the Holy Spirit.
3: Meg kell, hogy tanuljatok együtt élni a Szent Szellemmel.
4: You know the Holy Spirit is a person.
3: Tudjátok, a Szent Szellem egy személy.
4: And he has got moods and ways in which he speaks.
3: Mozdulásai vannak, hullámai vannak. Vannak módjai annak, ahogyan ő viselkedik és ahogyan szól hozzánk.
4: You've got to get comfortable in
3: vannak
4: that place.
3: És kell, hogy otthonosan mozogj ebben a közegben. Azt kell mondanom neked, hogy ezt nem tudod, ez milyen. Vannak bizonyos dolgok, amik kinyitják az ajtót a Szent Szellem jelenlétéhez.
4: Worship,
3: az imádás
4: and thanksgiving.
3: És a hálaadás.
4: These two will open up the big doors and let you come right into his glorious presence.
3: Ez a két dolog kinyitja a hatalmas ajtókat, és akkor beléphetünk az ő dicsőséges jelenlétébe.
4: Come on, you can't worship him enough, and you can't give enough thanks. Come on, you can sing all day long, and you can worship him in your heart.
3: És
4: and
3: I'm just
4: walking around humming my song and singing my song because I worship the Lord.
3: És lehet állandóan egész nap hálát adni, lehet egész nap állandóan imádni az Urat, dicsérni. Én is úgy járkálok otthon, hogy
4: yes,
3: énekelem, imádom az Urat állandóan, ezt meg tudjuk tenni. Nektek is ezt kell tennetek. Ilyen szellemi légkörben kell élnünk.
4: Now, these revelation gifts,
3: ezek a kijelentési ajándékok
4: are some of the most difficult to receive.
3: Azok közé tartoznak, amelyeket a legnehezebb megkapni.
4: Because the kind of anointing that brings that gift to you is the lightest anointing.
3: Mert az a legkönnyebb fajta kenet, hordozza ezeket az ajándékokat.
4: And it's by a quiet word in your spirit.
3: És ez csendesen szól a szellemedben.
4: By a light feeling upon you.
3: És könnyű érzés jelent rajtad.
4: And sometimes it could be light, so light that you could ignore it.
3: És néha lehet annyira könnyű, hogy figyelmen kívül hagyod.
4: Or you don't believe it.
3: Vagy nem hiszed el.
4: Or you disobey it.
3: Vagy nem engedelmeskedsz neki.
4: Now that anointing can come like that.
3: Ez a kenet jöhet tehát így.
4: And then the Lord will begin to give clarity to what that anointing is for.
3: És utána az Úr elkezdi megvilágítani, hogy mire való ez a kenet.
4: And I venture to say to you.
3: Merem azt mondani nektek.
4: Whether it's a word of wisdom.
3: Hogy akár bölcsességbeszéde, akár tudománybeszéde, akár a szellemek megkülönböztetése, amiről szóval, ez így jön mind a három.
4: As a light anointing upon
3: egy
4: you.
3: Könnyű kenet, ami rád száll.
4: And it can come with a prophecy.
3: Jöhet proféciával.
4: It could come with an audible voice, like Moses heard the audible voice of God.
3: Jöhet hallható hanggal, ahogy Mózes hallotta Isten hallható hangját.
4: And Alan said about Paul having that vision on the ship. You remember when he was on that shipwreck?
3: Amikor Pálnak volt az a látomása a hajón, tudjátok, ami előtt hajótörést szenvedtek.
4: The angel of the Lord appeared to him.
3: Az Úr angyala jelent meg Pálnak.
4: And he can come with a dream.
3: Aztán jöhet álomban.
4: When Joseph was in the prison.
3: Mint amikor József a börtönben
4: volt. He had dreams.
3: Neki álmai voltak.
4: Which gave him knowledge.
3: Amelyek tudást adtak neki.
4: It could even come with tongues and interpretation.
3: Jöhet nyelveken szólással és annak magyarázatával.
4: Acts chapter 6 and verses 1 to 7 are an example.
3: Az Apcsel 6 első 7 verse példa erre.
4: Now, all of those examples.
3: Mindezek a példák.
4: They're all the kinds of ways in which a word of wisdom could come to you.
3: Annak módjai, ahogyan bölcsességbeszédét kaphat az ember.
4: Now, what is this? What is the real essence of a word of wisdom?
3: Mi az igazi lényege a bölcsességbeszédének?
4: This is the way I would put it.
3: Én a következő módon fejezném ki.
4: It is the supernatural revelation by the Holy Spirit.
3: A Szent Szellem természet fölötti kijelentése.
4: Concerning the purposes, the divine purposes in the mind of God.
3: Az Isten elméjében levő isteni célokról.
4: And when we're talking about the word of wisdom.
3: És amikor a bölcsesség beszédéről beszélünk.
4: It is frequently speaking of the future.
3: Gyakran a jövőt érinti a dolog.
4: Because after all, if you've got a word of need a word of wisdom,
3: it's what do I do gift? Ez arról szól ez az ajándék, hogy mit kell tennem?
4: Keep you asking the question, what do
3: I do? Az a kérdés mellette, hogy mit tegyek?
4: And so that's referring to the future. What do I do?
3: Tehát a jövőre vonatkozik. Mit tegyek?
4: And that's when God brings the word of wisdom.
3: És Isten ekkor hozza a bölcsesség üzenetét.
4: Just like that King Solomon was asking, what
3: ahogy
4: do I do?
3: Salomon király. És megkérdezte, mit tegyek?
4: I'm sure Paul was asking on that ship, what do I do?
3: Biztos vagyok benne, hogy Pál is kérdezte azon a hajón, hogy most mit tegyek?
4: And God intervened with that word of wisdom.
3: És Isten beavatkozott a bölcsesség beszédével.
4: God intervened with the word of wisdom. Now I'm going to tell you this little story.
3: Elmondom ezt a kis történetet.
4: This was some years ago when I was in Poland.
3: Néhány évvel ezelőtt történt Lengyelországban.
4: And I was finishing a conference.
3: Éppen befejeztem egy konferenciát.
4: And I was going to demonstrate the gifts of the Holy Spirit.
3: És be akartam mutatni a Szent Szellem ajándékait.
4: And the Lord said to me.
3: És az Úr azt mondta nekem.
4: When he drew my attention to a woman who was wearing a red sweater.
3: Amikor felhívta a figyelmet egy piros kardigánt viselő hölgyre.
4: And I want you to pray for some people to receive the baptism of the Holy Spirit.
3: Azt mondta az Úr, hogy ezt akarom, hogy imádkozz néhány emberért, hogy kapják meg a Szent Szellem keresztségét.
4: And so he drew my attention just to this woman. I didn't know her.
3: Felhívta Isten a figyelmemet erre az asszonyra, én nem ismertem őt.
4: And the light anointing in my spirit said, that's the one.
3: És a szellememben egy könnyű keret azt mondta, hogy ő az.
4: And then I'm standing on the platform.
3: És ugye ott álltam a színpadon.
4: And I'm continuing to do the teaching and preaching.
3: És tovább tanítok és prédikálok.
4: And I think.
3: És arra gondolok.
4: That's dangerous.
3: Ez veszélyes.
4: I start thinking, well, say she doesn't receive immediately.
3: Elkezdtem azon gondolkodni, mi lesz, ha rögtön
4: perhaps
3: nem kapja meg.
4: Sensible to have another person.
3: Talán gondoltam, hogy ugye a dolog alátámogatására, hát ha mutat Isten egy másik embert.
4: I was thinking to myself, have two is better than one.
3: Tehát arra gondoltam, na ezt a kettőt fogom kiválasztani.
4: And the Spirit of the Lord spoke quietly.
3: És az Úr szelleme csendesen szólt hozzám.
4: And it was wisdom.
3: És az bölcsesség volt.
4: One is enough.
3: Azt mondta, egy elég.
4: But I didn't listen.
3: De nem figyeltem rá.
4: And so I called the lady with the red sweater.
3: Tehát előre hívtam a piros kardigános hölgyet.
4: And I called another lady who was putting her hand up
3: és
4: and wanting me to have her.
3: Aki nagyon nyújtogatta a kezét, nagyon akarta, hogy kiválasszam.
4: So I had two ladies on the platform.
3: Tehát két hölgyet hívtam fel a színpadra.
4: And I was going to demonstrate how you receive the baptism of the Holy Spirit.
3: És be akartam mutatni, hogy kell Szent Szellem keresztséget kapni.
4: And so I lay my hands on one.
3: Tehát rátettem a kezem az egyikre.
4: Not the lady with the red sweater.
3: Nem a piros kardigánosra.
4: And nothing happened.
3: És semmi nem történt.
4: And you know she needs an explanation for this.
3: És akkor ugye szükség van ezt megmagyarázni.
4: And she needs more understanding there.
3: És ugye mondom, hogy többet kell, hogy értsen a dologra.
4: So then I lay my hands on the lady with the red sweater.
3: Úgyhogy utána rátettem a kezem a piros kardigános hölgyre.
4: Oh, her spirit's open.
3: Oh, a szelleme nyitva volt.
4: And the Spirit of God falls on her.
3: És Isten szelleme rászállt.
4: And she's speaking in tongues.
3: És nyelveken kezdett szólni.
4: And then I want to hide the other lady.
3: És a másik hölgyet szívesen eldugtam volna.
4: But that is just an example.
3: De csak egy példa.
4: What can happen arról, if you disobey when the Spirit of God speaks?
3: Amikor engedetlen vagy az iránt, amit Isten szelleme mond.
4: Now let's look at the word of knowledge.
3: Nézzük meg a tudomány beszédét.
4: Now I call this
3: Esté.
4: The what is happening gift.
3: A mi történik ajándéknak hívom.
4: You know, you just remind yourself, what is happening? If that's the question you're asking,
3: csak hogy emlékezzetek rá, amikor azt a kérdést teszed fel magadban, hogy mi
4: this
3: történik,
4: is the gift
3: itt,
4: you need.
3: Akkor erre az ajándékra van szükséged.
4: You need a word of knowledge.
3: Szükséged van egy tudomány beszédére. Mi történik itt? Mi folyik itt?
4: Now this gift has got a wide use.
3: Ezt az ajándékot nagyon széles körben lehet használni.
4: It could be in a company of people.
3: Lehet egy társaságban.
4: What is happening in this church situation?
3: Mi történik ebben a gyülekezeti helyzetben?
4: It could be that God would reveal to you the happenings going on in a whole community.
3: Vagy lehet, hogy Isten azt jelenti ki neked, hogy mi történik egy egész lakóközösségben.
4: It's a very useful gift in the place of prayer.
3: Ez egy nagyon hasznos ajándék az imádkozásban.
4: What is happening? How do we pray?
3: Mi történik? Hogyan imádkozzunk?
4: And revelation will come.
3: És jön a kijelentés.
4: And it can come with just a clear word of knowledge. This is what we're to do.
3: Jöhet
4: this is how we pray.
3: Egy egyértelmű tudomány beszédével, hogy ezt kell tenni, így kell imádkozni most.
4: It's a wonderful gift.
3: Ez egy csodálatos ajándék.
4: It's a supernatural word of revelation.
3: Ez természet fölötti kijelentés.
4: Concerning present or past activity.
3: A jelen vagy a múlt valamelyik tevékenységéről.
4: Did you hear that?
3: Hallottátok?
4: Concerning present or past activity.
3: Tehát jelenlegi vagy múltbeli tevékenységről.
4: The word of wisdom is usually concerning future activity.
3: A bölcsesség beszéde jövendőbeli tevékenységre vonatkozhat.
4: There's an example in Acts 10 verse 19 and 20. Peter on the housetop.
3: Van erre példa. Péter ott van ugye a háztetőn.
4: Remember Peter had the vision on the top of the house concerning
3: Peter,
4: the law.
3: A háztetején a törvényről.
4: God pulled away the veil that was on his mind.
3: És Isten elhúzta azt a leplet, ami Péter elméjén volt.
4: Gave him spiritual wisdom and revelation.
3: És adott neki szellemi bölcsességet és kijelentést.
4: Gave him knowledge, verse 34.
3: Tudást adott neki a 34. versen.
4: Now what else could we say about this gift of knowledge?
3: Mit mondhatunk még a tudomány beszédének az ajándékáról?
4: It remember it's a revelation gift, it reveals.
3: Ne szájtjétek, ez egy kijelentési ajándék, tehát felfed dolgokat.
4: It's revealing what's happening in the spirit realm.
3: Felfedi, hogy mi történik a szellemi világban.
4: But it's also revealing what's happening in hearts.
3: De azt is felfedi, mi történik a szívekben.
4: And Allah mentioned the woman at the well in Samaria.
3: Említett a samáriai asszonyt ugye a kútnál.
4: Jesus used that gift
3: Jézus
4: to reveal her heart.
3: Használta ezt az ajándékot arra, hogy leleplezze, mi van a nő szívében.
4: It also It also reveals actions.
3: Leleplez felfed cselekedeteket is.
4: There's a story in 2 Kings chapter 5 verse 25.
3: 5:25-ben van egy történet.
4: Well, Gehazi goes after Naaman. Gehazi
3: Naaman után megy, emlékeztek a történetre, ugye?
4: And he tells a big lie to Elijah.
3: És egy nagy hazugságot mond Elizeusnak.
4: Oh, I've not been anywhere.
3: Nem voltam én sehol.
4: But Elijah saw him,
3: de
4: what Elizeus he was doing,
3: cheating, látta, hogy mit csinált,
4: trying to get money.
3: Ahogy csalt és megpróbált pénzhez jutni.
4: What is happening, gift?
3: Ez a mi történik ajándék.
4: Revealing actions.
3: Ami cselekedeteket fed fel.
4: Now, it's also used very effectively.
3: Nagyon hatékonyan lehet használni.
4: In conjunction with the healing gifts.
3: A gyógyítási ajándékokkal összefüggésben.
4: Many people function in a healing gift.
3: Nagyon sokan, akikben működik a gyógyítási ajándéka.
4: By the word of knowledge.
3: A tudomány beszéd által.
4: There's
3: működik.
4: Many ways of functioning in a healing gift.
3: Tehát nagyon sok módon lehet gyógyítási ajándékban működni.
4: And so the word of knowledge is
3: tehát
4: one of the means for healing.
3: Az egyik az eszköze a gyógyításnak.
4: God knows situations.
3: Isten ismeri a helyzeteket.
4: God knows situation. And he's looking at people's needs.
3: És megnézi az emberek szükségeit.
4: Now why should he do that?
3: Miért kell
4: What is the value of that gift of knowledge when somebody is going to be prayed for healing?
3: A tudománybeszédének, amikor valaki a gyógyulásáért kell imádkozni.
4: Now this is how I understand this.
3: Én a következő módon értem ezt.
4: Now if there is a word of knowledge concerning a sickness or a disease.
3: Hogyha egy betegséggel kapcsolatban elhangzik egy tudománybeszéden.
4: And that is spoken out.
3: És tehát kimondja valaki.
4: Now, the Lord spoke to me this morning as I walked in here.
3: Például, ahogy ma délelőtt bejöttem ide, az Úr szólt hozzám.
4: And there's a gentleman sitting on that row over there. I don't know who you are.
3: Abban a sorban ott ül egy férfi, nem tudom ki vagy te. Előtted van valaki,
4: yes,
3: az a férfi,
4: yes,
3: igen, te.
4: Stand up, please.
3: Állj fel, légy szíves.
4: I don't know this gentleman from Adam.
3: Tudom, hogy ez a férfi Ádámtól származik, de más nem tudok róla, de az Úr szólt hozzám róla.
4: And the Lord said to me,
3: és azt mondta nekem az Úr róla,
4: that he wanted to touch your body, your physical body.
3: Rólad, hogy Isten meg akarja érinteni a testedet, és meg akar gyógyítani téged.
4: And the Lord said to me,
3: és az Úr azt mondta nekem,
4: and the Lord said to me,
3: azt mondta nekem az Úr,
4: things wrong in your intestines and
3: a beleidben, vagy valahol az emésztőrendszeredben van valahol egy probléma.
4: And he's looking at people's needs.
3: És megnézi az emberek szükségeit.
4: Now why should he do that?
3: Miért kell
4: What is the value of that gift of knowledge when somebody is going to be prayed for healing?
3: A tudománybeszédének, amikor valaki a gyógyulásáért kell imádkozni.
4: Now this is how I understand this.
3: Én a következő módon értem ezt.
4: Now if there is a word of knowledge concerning a sickness or a disease.
3: Hogyha egy betegséggel kapcsolatban elhangzik egy tudománybeszéden.
4: And that is spoken out.
3: És tehát kimondja valaki.
4: Now the Lord spoke to me this morning as I walked in here.
3: Például, ahogy ma délelőtt bejöttem ide, az Úr szólt hozzám.
4: And there's a gentleman sitting on that row over there. I don't know who you are.
3: Abban a sorban ott ül egy férfi, nem tudom ki vagy te. Előtted van valaki,
4: yes,
3: az a férfi,
4: yes,
3: igen, te.
4: Stand up, please.
3: Állj fel, légy szíves.
4: I don't know this gentleman from Adam.
3: Tudom, hogy ez a férfi Ádámtól származik, de más nem tudok róla, de az Úr szólt hozzám róla.
4: And the Lord said to me,
3: és azt mondta nekem az Úr róla,
4: that he wanted to touch your body, your physical body.
3: Rólad, hogy Isten meg akarja érinteni a testedet, és meg akar gyógyítani téged.
4: And the Lord said to me,
3: és az Úr azt mondta nekem,
4: and the Lord said to me,
3: azt mondta nekem
4: az Úr, things wrong in your intestines and
3: your digestion. Hogy a beleidben, vagy valahol az emésztőrendszer

0: Autosam.
1: And there's a gentleman sitting on that row over there. I don't know who you are.
0: Sure about just
1: in, no, tudom in, front te. Of you.
0: Előtted van valaki, yes, az a férfi,
1: yes,
0: igen, te.
1: Stand up, please.
0: Állj fel, légy szíves.
1: I don't know this gentleman from Adam.
0: Nem tudom, hogy ez a férfi Ádámtól származik, de más nem tudok róla, de az Úr szólt hozzám róla.
1: And the Lord said to me,
0: és azt mondta nekem az Úr róla,
1: that he wanted to touch your body, your physical body.
0: Rólad, hogy Isten meg akarja érinteni a testedet, és meg akar gyógyítani téged.
1: And the Lord said to me,
0: és az Úr azt mondta nekem,
1: and the Lord said to me,
0: azt mondta nekem az Úr,
1: things wrong in your intestines and
0: a belejében,
1: your digestion.
0: Az emésztőrendszeredben van valahol egy probléma.
1: And that you need healing.
0: És hogy erre gyógyulásra van szükséged ehhez.
1: Yes, you do. That's right.
0: Igen, így van.
1: The
0: így
1: Lord
0: van.
1: Knows.
0: Az Úr tudja.
1: You come here.
0: Gyere ide, légy szíves.
1: But you, hallelujah. Glory to God.
0: Dicsőség Istennek.
1: No, no, I'm not going to pray for him.
0: Nem fogok imádkozni érte. Nem fogok imádkozni.
1: I'm going to show you something.
0: Ha nem mutatok valamit.
1: Because you see the word of knowledge.
0: Mert tudod, a tudomány beszéde.
1: Given to you.
0: Neked adatot.
1: What has it done? It's given you faith.
0: Mit tett? Adott neked hitet.
1: Has it given you faith?
0: Adott neked ez hitet, hogy ez elhangzott.
1: And so you know that you can
0: tehát
1: be
0: tudod,
1: healed.
0: Tudod, hogy meggyógyulhatsz.
1: And so you see, this is yes. Come.
0: Igen,
1: this Croatian.
0: Horvát, ugye?
1: Check.
0: Cseh.
1: Yeah. You can. Okay, good.
0: Rendben.
1: But I wanted you to see that many people get healed with the word of knowledge.
0: Hogy sokan meggyógyulnak a tudománybeszéde miatt.
1: Because their faith rises up.
0: Mert hogyha a hit megnő az emberben.
1: They say thank you Lord.
0: Azt mondja az illető, köszönöm Uram.
1: Thank you Lord.
0: Köszönöm Uram.
1: Thank you Lord.
0: Köszönöm Uram. Köszönöm Uram.
1: And they're healed.
0: És akkor meggyógyul. És már meg is gyógyul. Már meg is gyógyul.
1: They are healed.
0: Már gyógyult az ember Jézus nevében.
1: He shut the lava bucket. Yes, Lord.
0: Igen, Uram.
1: Yes, Lord.
0: Igen, Uram.
1: Now that's just a demonstration.
0: Ez csak egy bemutató volt.
1: You see, God knows every need.
0: Tudjátok, Isten minden szükséget ismer.
1: What's happening?
0: Istennek is.
1: What's happening in your heart?
0: Hogy mi a te szükséged? Mi van
1: what's happening
0: szívedben?
1: In your neighbor's heart?
0: A szomszédod szívében.
1: What's happening in your church?
0: Mi történik a gyülekezetedben?
1: Come on, we need the word of knowledge.
0: Szükségünk van a tudomány beszédére.
1: Now the word of Alan said the word of knowledge is wonderful for dealing with the unsaved. I agree.
0: A tudomány beszéde nagyon jó, amikor a még meg nem tértekkel kell foglalkoznunk, ebben igaza van.
1: Powerful gift on the streets.
0: Nagyon erőteljes ez az ajándék az utcákon.
1: But come on, it's much bigger than that.
0: De sokkal nagyobb is ennél.
1: A powerful gift in healing.
0: Nagyon erőteljes ajándék a gyógyításban.
1: A powerful gift to open up a meeting.
0: Erőteljes ajándék, hogy megnyíljon egy összeveszem az emberek
1: között. Erőteljes ajándék God is in the
0: arra,
1: middle of you.
0: Megmutassa egy gyülekezetnek, hogy Isten itt van közöttetek.
1: Come on, you're with me.
0: Velem
1: come on, now you want that gift.
0: Akarjátok ezt az ajándékot?
1: How are you going to receive it?
0: Hogyan kell befogadni
1: ezt? Now I want to tell you how I receive.
0: Nem mondom el, hogy én hogyan kapom
1: I'm a seer.
0: Illetve én megmondom én, hogy kapom ezt. Én látok általában. Én látok szellemben.
1: Now I see people.
0: Látom az embereket.
1: I see situations.
0: Látok helyzeteket.
1: And so I can sometimes just look at a crowd of people and something God just shows me
0: Isten mutat nekem dolgokat valakikről.
1: So that's one way, is by seeing.
0: Tehát ez az egyik mód, hogy látunk.
1: And that's my strength.
0: Én ebben vagyok erős.
1: But there are many other ways.
0: De vannak más jelentős módok is.
1: And I do function in many, many of them.
0: És én is sok-sok módon
1: now,
0: működök
1: first
0: ebben.
1: First of all, I'm going to tell you what I had never functioned in.
0: Elmondom, hogy mi az, amiben soha nem működtem.
1: Now some people get a sympathetic pain.
0: Like, vannak emberek, akik a fájdalmat érzik, ha mondja másiknak hol fáj.
1: They say somebody here
0: mondja,
1: has got a bad
0: van itt
1: knee.
0: Valaki, akinek fáj a térde. Mert az ő térde fáj.
1: That's a type of the word of knowledge by a sympathetic pain.
0: A tudomány beszélnek egy módja, hogy érezzük a fájását annak a másik embernek.
1: That, That has never happened.

0: to be.
1: De velem ez soha nem történt meg.
0: But I do function with vision.
1: De látomásaim vannak.
0: I function
1: látok.
0: With dreams.
1: Álmaim vannak.
0: I function by hearing a word.
1: Hallok egy szót.
0: I function by seeing perhaps just a picture just come before me.
1: Vagy látok egyszerűen egy kép elém villan.
0: And this is perhaps the hardest.
1: És talán ez a legnehezebb.
0: And this is what happened to me today.
1: És ma ez történt velem.
0: I just noticed somebody.
1: Egyszerűen észrevettem valakit.
0: And I know that I've noticed them in the spirit.
1: És szellemben vettem észre.
0: But I don't know why.
1: De nem tudom miért.
0: Come on, I can't tell you any big information here. I don't know why
1: nem
0: I've noticed them.
1: Nagy információt, de nem tudom miért figyeltem fel az illetőre.
0: But you see, I'm like a little child.
1: De tudjátok, olyan vagyok, mint egy kisgyerek. Észreveszem ezt, felfigyelek
0: and
1: erre.
0: And I'm going to obey.
1: És engedelmeskedem.
0: So this morning I saw this gentleman when I came in.
1: Ma reggel láttam ezt a fiatalembert, ahogy bejött.
0: I was drawn to. He didn't know. I was drawn to him in the spirit.
1: Hogy szellemben elkezdtem vonzódni hozzá. Odafordult a figyelmemre. Megmondom nektek, mi történt.
0: So I start trying to imagine. Now what is it, Lord, you're trying to say?
1: Tehát megpróbálok, figyelj az Ura, hogy Ura, mit próbálsz mondani nekem?
0: I'm making up stuff in my head.
1: És akkor
0: így
1: kitalálok dolgokat a fejemben, így elképzelek dolgokat.
0: And this is the conversation I had with the Lord.
1: És az Úrral ilyen beszélgetésem volt.
0: Well, Lord, that's not much good me just seeing this man if I haven't got a clue
1: Uram,
0: what to
1: nem
0: say.
1: Nem túl jó, hogy csak látom ezt az embert, és fogalmam nincs arról, hogy mit mondjak neki.
0: So, there tehát, I am, and you see, I now I'm standing on the platform.
1: Tehát tudom, hogy most itt állok a színpadon.
0: And first thing I'm doing when I get up here.
1: És az első dolog, amit teszek, amikor ide
0: följövök,
1: az az, hogy azt mondom, hol ez az ember?
0: And then I see him over there.
1: És megláttam őt ott.
0: And then I'm thinking, well, Lord, Lord, I'm still not sure.
1: Hát Uram, még mindig nem vagyok túl biztos benne, hogy mi ez.
0: I had a feeling that he had something wrong here.
1: De az volt az érzésem, hogy valami itt a hasában nem stimmel.
0: And I had a sense that he needed healing.
1: És volt egy ilyen érzékelésem, hogy szüksége van gyógyulásra.
0: So then I have, because it's light, the anointing is light.
1: Mert ez egy könnyű kenet.
0: The word is quiet.
1: Nagyon halk a szó.
0: So it needs you to be very attentive.
1: Tehát nagyon figyelni kell.
0: And then as you obey what
1: és
0: you hear.
1: És ahogy engedelmeskedsz annak, amit hallasz.
0: It will, you will see the manifestation of the
1: meglátod,
0: word of God.
1: Meglátod, hogy Istennek a szava megnyilvánul.
0: It will open doors for evangelism.
1: És ez kinyitja az evangelizáció előtt az ajtót
0: now,
1: valóban.
0: I can tell you a story.
1: Elmondok egy történetet. Van időm rá?
0: What time am I supposed to finish?
1: Mikor 15
0: minutes,
1: hagynom?
0: I can tell you a story.
1: 15 perc múlva, úgyhogy elmondok
0: this
1: egy
0: when
1: történetet.
0: We were in India, but I could
1: Indiában
0: tell you lots more. But this one, I'll tell you this because it's
1: nem
0: crazy.
1: Nem tudok sok történetet elmondani, de ezt elmondom, mert ez egy őrült történet volt.
0: We were in a conference in India.
1: Indiában voltunk egy konferencián.
0: And it was the lunch break.
1: Ebédszünet volt.
0: And this was a missionary conference.
1: Ez egy misszionárius konferencia volt.
0: And so I'm standing in line waiting to get my
1: tehát
0: lunch.
1: Állok ugye a sorban és várom, hogy az ebédet megkapjam.
0: And I just look.
1: És körülnéztem.
0: And my eyes lock on a woman.
1: És a szemem rávetődött egy nőre.
0: And the Lord says to me.
1: És az Úr azt mondta nekem.
0: She's a lesbian.
1: Leszbikus ez az asszony.
0: So, okay, Lord.
1: Hát jó van, Uram.
0: What am I supposed to do with that?
1: Mit tegyek most ezzel? Mit kezdjek ezzel?
0: So I'm just standing in line getting my lunch.
1: Hiszen éppen csak itt állok sorban és várok az ebédre.
0: And after we're just finishing our lunch.
1: És miután befejeztük az ebédet.
0: This woman comes over to the table where we're sitting.
1: Ez az asszony az asztalhoz, ahol ültünk.
0: And she comes to me and she says,
1: "Could
0: I spend a little bit of time with you this afternoon? I'd love you to pray with me."
1: Tölthetnék önnel egy kis időt ma délután, szeretném, ha imádkozna értem.
0: And so I think, okay,
1: azt mondtam,
0: Lord.
1: Rendben van, Uram.
0: So I arranged for her to come.
1: Úgyhogy megbeszéltük, mikor jön el.
0: Now, when she comes to the room,
1: és amikor bejött a szobába,
0: she doesn't know that I know.
1: Nem tudta, hogy én tudom.
0: But you see, then she talks and
1: de tudjátok,
0: talks aztán and talks
1: beszél,
0: and talks
1: beszélt, és beszélt,
0: for the next
1: és
0: hour.
1: Egy órán keresztül beszélt.
0: And we don't get anywhere.
1: De nem jutottunk sehova.
0: And the rest of time is nearly gone.
1: És már majdnem letelt az idő, ami a rendelkezésre állt.
0: So, me being who I am.
1: Én ugye olyan vagyok, amilyen, azt mondtam, rendben van. Mondanom kell neked valamit.
0: I know something because God spoke
1: to me. Én tudok
0: valamit,
1: mert Isten szólt hozzám.
0: God told me that you got a problem.
1: Isten azt mondta nekem, hogy neked van egy problémád.
0: And this is what the problem is.
1: És a probléma a következő.
0: And oh dear, she collapsed in tears.
1: Könnyekben tört ki, összeomlott teljesen.
0: A mess on the floor.
1: A padlóra esett egy
0: halomban. But you see, she could not bring herself to say what her problem was.
1: Tehát nem tudta magát rávenni, hogy elmondja az igazi problémáját.
0: It needed the word of knowledge.
1: Szükség volt a tudomány beszédére.
0: To help her to get
1: delivered.
0: Hallelujah.
1: A szabadulásban.
0: Praise the Lord.
1: Dicsőség az Úrnak.
0: About a month ago, I was in a church
1: preaching.
0: And before I went to the meeting, now this happened to me.
1: Mentem, megszokott velem ez történni.
0: Now, before I even going to the meeting, I'm just praying about the meeting.
1: Mielőtt elmentem az összevetelre, előtte imádkoztam
0: érte. And I'm imagining the meeting.
1: Elképzelem az összevetelt.
0: And you see, I'm doing what I've just said to you. I'm seeking gifts.
1: Tettem, amit mondtam is nektek, hogy keresem az ajándékokat. Komolyan vágyom az ajándékokra.
0: And so I'm saying to the Lord.
1: Tehát azt mondom az Úrnak.
0: What is there in that meeting that I need to see?
1: Uram, mi van azon az összevetelen, amit látnom kell?
0: And then I'm seeing people in the meeting.
1: Látom az embereket, látok néhány embert az összevetelre.
0: So I know that there is a man wearing brown sitting on the left-hand side of the pulpit.
1: Van egy baloldalas ember, aki a szószéktől balra ül, körülbelül a terem közepénél.
0: I've seen him before I ever get to the meeting.
1: Láttam, mielőtt megérkeztem az összevetelre.
0: And the Lord tells me
1: az Úr azt mondta nekem,
0: that he is being wakened every night,
1: hogy minden éjjel fölébred az ember,
0: by foul spirits trying to come at him and attack him.
1: Mert gonosz szellemek próbálják őt megtámadni.
0: And so I'm just standing there
1: úgy,
0: and I'm
1: állok,
0: looking for this man.
1: És keresem ezt az embert.
0: So I start to minister the word.
1: Kezdek szolgálni, prédikálni.
0: And then at the appropriate time,
1: és aztán a megfelelő pillanatban meglátom az illetőt, és tudom, hogy ő az.
0: And so I just say to him, stand up.
1: Azt mondom neki, állj fel.
0: And that I will tell him that the Lord
1: neki,
0: has seen.
1: Hogy az Úr látja.
0: And I said to him, you've been having visitations of evil spirits.
1: Gonosz szellemek látogatnak téged.
0: Now, first of all, I didn't tell him to stand up. I just said, there's somebody,
1: and nem mondtam, hogy álljon fel.
0: There's somebody who has
1: mondtam,
0: been having visitations of spirits.
1: Van itt valaki, akit meg szoktak látogatni gonosz szellemek. Tehát nem szólítottam fel.
0: Now, he didn't move.
1: Meg sem mozdult.
0: And I said it a second time.
1: Elmondtam másodszor is.
0: And I said, I know who you
1: mondtam,
0: are.
1: Tudom, hogy ki vagy te.
0: I said, but he didn't move.
1: De akkor sem mozdult meg.
0: And so I said it a third time.
1: Elmondtam harmadszor.
0: I'm just telling you this so you know how you will be tested.
1: Ezt azért mondom el, hogy tudjátok, hogy milyen próbák fognak titeket érni.
0: And then he stood up.
1: Aztán hirtelen felállt.
0: And he said it's me. It's me.
1: Azt mondta, én vagyok az.
0: And he'd only been converted about 2-3 weeks.
1: Körülbelül 2-3 héttel ezelőtt tért meg.
0: And he was very unfamiliar with all these things.
1: És még nagyon nem ismerte ezeket a jelenségeket.
0: And so I called him to the front.
1: Úgyhogy előre hívtam őt.
0: And then I just cast those spirits off him.
1: És elküldtem róla ezt a szellemet. Ezeket a szellemeket, és teljesen megszabadult.
0: And then that happened about 6 weeks ago, and then about 3 weeks ago.
1: Ez körülbelül 6 hétet történt, aztán 3 héttel ezelőtt.
0: I was back there again.
1: Megint ott voltam abban a gyülekezetben.
0: As I was parking the car.
1: És ahogy megállok az autómmal.
0: This man comes.
1: Jön hozzám ez az ember.
0: He said, I've mondta, never had a problem since that day.
1: Azóta, nap óta nem volt egy problémám sem.
0: And he said to me, and this
1: nekem,
0: was instructive. He said, as soon as you spoke.
1: Tanító jellegű volt ez. Rám nézve, mert azt mondta, hogy amint kimondtad először.
0: I felt something go.
1: Éreztem, hogy valami elmegy rólam.
0: So, I want to tell you, there's
1: hát el akarom mondani nektek, hogy erő van abban, amikor kimondod a tudomány beszédét.
0: Now the word of knowledge is closely linked with the prophetic.
1: Beszéde szorosan kötődik a profétáláshoz.
0: Because it's a revelation gift.
1: Mert a kijelentési ajándéka.
0: And frequently the prophetic word
1: a proféta üzenet
0: will have loads of knowledge in it.
1: Üzenetben rengeteg tudomány van,
0: tudás van. The gifts aren't all in separate little packages.
1: Ilyen kis csomagokban jön a tudás.
0: They flow together.
1: Illetve nem kis csomagokban jön, hanem együtt mozdulnak az ajándékok. A Szent Szellemmel mozdulnak együtt ezek az ajándékok.
0: És Isten
1: ezt akarja, hogy megtanuljuk ezeket használni.
0: Oh, come on, let's stand up and let's do it. Come on, let's stand up. Hallelujah. Are you ready for that?
1: Készen álltok erre?
0: Father, we reach out our hands to you this day.
1: Hozzád nyújtjuk a kezünket a mai napon.
0: And we ask you, Lord,
1: kérünk, Uram,
0: that you begin to reveal yourself to us.
1: Kezd el magad kijelenteni nekünk.
0: In new and powerful ways.
1: Új és erőteljes módokon.
0: Oh, sensitize our spirits, Lord.
1: Ó, hozz a mi szellemünket.
0: Teach us how to hear the Holy Spirit.
1: Tanítsd meg minket, hogy meghalljuk a Szent Szellem hangját.
0: Teach us how to recognize that light touch of your anointing.
1: Fel a te kenetednek a könnyű érintését.
0: Open up our spirits, Father.
1: Atyám, nyisd meg a szellemünket.
0: And Lord God.
1: És Uram.
0: Move us into new areas.
1: Mozdíts minket új területekre.
0: Of your power, Lord.
1: A te erőd új területeire
0: vigyél be minket. We're looking for your power to be released.
1: És mi azt keressük, hogy a te erőd felszabaduljon.
0: We're looking for your power to come upon your people.
1: Keressük azt, hogy a te erőd rászálljon a népedre.
0: We're looking for your anointing to be released,
1: keressük,
0: Father.
1: Hogy a te kereted felszabaduljon, Atyám.
0: In Jesus' mighty name.
1: Jézus hatalmas nevében.
0: Just sit down for one moment.
1: Üljetek le egy percre.
0: I'm being told I've got a few more minutes.
1: Azt mondták nekem, hogy van még pár percem.
0: So I'm going to just talk to you quickly about the discerning of spirits.
1: Gyorsan még beszélek egy kicsit a szellemek megkülönböztetéséről.
0: Now, the discerning of spirits.
1: Szellemek megkülönböztetése.
0: Is another one of these revelation gifts.
1: Szintén egy kijelentési ajándék.
0: And through this gift.
1: És ezáltal az ajándék által.
0: In its most exact use.
1: A legpontosabb használatában.
0: It is the precise ability to name spirits.
1: Ez a pontos képesség arra, hogy megnevezzünk szellemeket.
0: And describe the operations of evil.
1: És hogy leírjuk, hogy hogyan működik a gonosz erő.
0: It gives. Now this is how I see it.
1: Én a következő módon látom ezt.
0: It gives revelation of and insight into the spirit realm.
1: Kijelentés ad a szellemi világról és bepillantást ad a szellemi világba.
0: I look upon the gift of discerning of spirits like the periscope. Do you understand the periscope?
1: A szellemi megkülönböztetését úgy nézek, mint egy távcsőre.
0: Aha. It's like the yes, it's the periscope.
1: A periszkóp.
0: And so we have a periscope where we can see in
1: the spirit. A periszkóp, amit fölnyújtanak a tenger alatti járóból.
0: Do you understand?
1: Hogy szétnézzenek. Tehát no, így látunk be a szellemi világba ezzel az ajándékot. Tehát én így nézem ezt az ajándékot.
0: It's such an amazing gift.
1: Megdöbbentő ajándék.
0: But you see, it doesn't only concern evil spirits.
1: Nem csak a gonosz szellemeket mutatja meg.
0: It's also concerning that which is good.
1: Hanem a jó dolgokat is.
0: And so you can come into meet a person.
1: Tehát amikor mondjuk találkoztok valakivel.
0: Whom you've never met before.
1: Akivel még soha nem találkoztatok.
0: And through that sensitizing of your spirit.
1: És azáltal, hogy a szellemetekre van hangolódva erre, tudtok olvasni a másik ember szellemét.
0: And you know it's you can tell if it's good.
1: Tudhatjátok, hogy jó szelleme van
0: e. So it has both ways of working.
1: Tehát mindkét irányban működik a dolog.
0: Is not the gift of criticism.
1: Ez semmiképpen nem a kritizálás ajándéka.
0: You know, I'm sure a large part of the church, all of us fall in that place sometimes, that we think
1: abban,
0: that criticism is one of the gifts of the Holy Spirit.
1: Hogy a kritizálás úgy tekintik, mint a Szent Szellem egyik ajándékát.
0: But the gift of discerning a spirit is not criticism.
1: Nem a kritizálás.
0: Now how are you going to receive that gift?
1: Hogyan kell ezt az ajándékot megkapni?
0: Again it comes with that sensitive touch in your spirit.
1: A szellemetek érzékel egy szolid érintést.
0: Some people
1: némelyek
0: actually see spirits.
1: Látják a szellemeket.
0: I guess we got some of those people
1: here. Azt gondolom, hogy itt is van talán néhány ilyen ember.
0: They see evil spirits.
1: Ők látják a gonosz szellemeket.
0: They see angels.
1: Látják az angyalokat.
0: They just see in that spirit realm.
1: Belelátnak a szellemi világba.
0: Well, that's not me. I've not done that.
1: Nem én vagyok, én nem jártam
0: but
1: még.
0: But by my spirit, I can sense those things.
1: De a szellememmel érzékelni tudom ezeket a dolgokat.
0: I know when there's angels there.
1: Tudom, amikor angyalok vannak.
0: I know that.
1: Tudom.
0: And I sense that.
1: És érzékelem.
0: But I don't see it with my physical
1: de nem
0: eyes.
1: Látom
0: but
1: a szemeimmel őket. A hitem szemével látom őket csak.
0: And so this is discerning of spirits.
1: Tehát ez a szellemek megkülönböztetése.
0: Now I want to tell you this.
1: Következőt akarom mondani
0: this
1: nektek.
0: Gift is sometimes given for the purpose of prayer.
1: Ezt az ajándékot néha ima céljával kapjuk.
0: Come on, everything you see is everything you say.
1: Nem kell mindenről beszélnetek, amit láttok.
0: Sometimes you have to pray it.
1: Néha imádkozni kell felőle.
0: Sometimes you have to wait for the right time.
1: Néha várni kell a megfelelő időre.
0: Sometimes there is a preparation period.
1: Néha van egy felkészülési időszak.
0: So we have to learn how to mature in this
1: tehát
0: gift.
1: Tehát meg kell tanulnunk megérlelődni ezekben az ajándékokban.
0: We must know when to speak out that revelation.
1: Tudnunk kell, mikor kell egy kijelentést kimondanunk.
0: All these gifts are essential for pastoral and counseling situations.
1: Az ajándékok létfontosságúak pásztorok és lelki gondozók számára.
0: Hallelujah. I'm not going to say any more.
1: Nem mondok többet.
0: Come on, let's stand up once more.
1: Álljunk fel újra.
0: I want to thank you, Father.
1: Meg akarom köszönni neked, Atyám.
0: Father, this afternoon we do thank you.
1: Ma délután hálát adunk neked.
0: We bless you that you're a giving God.
1: Adunk széged, hogy te egy adakozó Isten vagy.
0: And we thank you you've given us the gifts of the Holy Spirit.
1: És köszönjük, hogy a Szent Szellem ajándékait adtad nekünk.
0: And Father, today,
1: Atyám, ma,
0: we're going to tell you we want the gifts of the Holy Spirit.
1: El akarjuk mondani neked, hogy akarjuk a Szent Szellem ajándékait.
0: And we ask you, Lord,
1: kérünk, Uram,
0: that Lord, we will become like little children.
1: Hogy Uram, olyanok legyünk, mint a kisgyerekek.
0: And receive all the good gifts you've got to give to us.
1: Minden jó ajándékot befogadjunk, amit adni akarsz nekünk.
0: And make a way for the power of God in your church.
1: És készíts utat, Uram, a te erődnek a te egyházadban.
0: We bless your name.
1: Áldjuk a te nevedet.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli Fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

Thank you.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Darko Kreiner királyságbeli kommunikáció című tanításának második részét hallhatjuk.
4: As we were looking at our last session, we, I believe, are beginning to see how complex each of us are.
5: Hiszem, hogy most már az előző tanítás fényében kezdjük érteni, mennyire összetettek vagyunk valamennyien.
4: So much so that no, that's tomorrow. Go back to the last slide from where we left off with the circles overlapping.
5: Az átfedő körökhöz megyünk vissza.
4: So complex that we can have 200 people in a room like this.
5: Annyira összetettek vagyunk, hogy lehet egy teremben 200 ember egy ilyen közegben.
4: And all 200 of us could look at the same thing.
5: És mind a 200-an megnézhetjük ugyanazt a dolgot.
4: And see something little different.
5: És kissé másként látjuk mindannyian.
4: It doesn't make communication impossible.
5: Ez nem teszi lehetetlenni a kommunikációt.
4: But it certainly makes it challenging.
5: Csak kicsit nagyobb kihívást jelent.
4: Okay. In World War II, England, a general and a young lieutenant got on a train.
5: Angliában egyszer egy tábornok és egy ilyen hadnagy felszállt ugyanarra a vonatra.
4: And the general and his young lieutenant sat in the train car across from an old grandmother and her beautiful granddaughter.
5: Velük szemben ugyanabban a kupéban ült egy nagymama egy nagyon szép unokájával, leányzóval.
4: As the train passed through a dark tunnel.
5: Amikor a vonat egy sötét alagúton ment keresztül.
4: There was 10 seconds of total darkness.
5: Volt 10 másodpercnyi teljes sötétség.
4: And you could hear two things.
5: És két dolgot lehetett hallani.
4: In those seconds of darkness.
5: Ebben a 10 másodpercnyi sötétségben.
4: The first was
5: az első ez volt.
4: Followed immediately by a
5: azután rögtön ez volt.
4: When the train came out of the tunnel,
5: amikor a vonat kiért az alagútból,
4: and light filled the train car,
5: és újra világos lett a kupéban,
4: everyone looked at each other,
5: mindenki egymásra nézett,
4: and had a different perspective,
5: és mindenki másképpen képzelte el az eseményeket a sötétben.
4: The young lady was flattered that the young lieutenant would kiss her.
5: Az ifjú hölgy hízelgőnek érezte, hogy a fiatal tiszt megcsókolta.
4: But she was embarrassed that her grandmother slapped him.
5: De zavarban volt amiatt, hogy a nagymamája felpofozta ezért.
4: The grandmother was angry that the young lieutenant would be so aggressive, so forward.
5: A nagymama nagyon haragudott azért, hogy ilyen rámenős a fiatal tiszt.
4: But she was pleased that her granddaughter retaliated, put him in his place.
5: De nagyon örült annak, hogy az unoka leánya elég talpra esett volt és felpofozta ezért a fiatal tisztet.
4: The general was impressed that his young lieutenant showed such courage in kissing this beautiful young girl.
5: A tábornok büszke volt a fiatal tisztjére azért, hogy ilyen rámenős volt és bátor és megcsókolta az ifjú hölgyet.
4: But he was confused as to why the grandmother slapped him.
5: De nem tudta, hogy ezért a nagymama miért őt pofozza fel.
4: But after the event,
5: de az események után,
4: the young lieutenant sat there quite pleased.
5: Nagyon elégedetten ült a fiatal tiszt a helyén.
4: Because in that brief moment of darkness,
5: mert abban a sötét rövid időszakban,
4: he had the opportunity to kiss a beautiful girl.
5: Lehetősége volt megcsókolni egy gyönyörű lányt.
4: And slap his general.
5: És közben pofon vágni a tábornokát.
4: The exact same event.
5: Ugyanaz az esemény.
4: And four people saw it four different ways.
5: És a négy ember egészen másképpen látta ugyanazt.
4: And that's the way it is in life.
5: És az életben is így van ez.
4: We have to really learn to develop our discernment.
5: Fontos, hogy megtanuljuk jól felismerni a helyzeteket és dolgokat.
4: And I believe as we all continue to grow in maturity in Christ,
5: hiszem, hogy ahogy mindannyian az érettség felé haladunk Krisztusban,
4: we will all learn to come from our extremes, individual backgrounds, and begin to start moving closer and closer to the mark, which is our high calling in Christ Jesus.
5: Egyre jobban meg fogjuk mindannyian tanulni azt, hogy ami nagyon szélsőséges hátterünkből és egyéni felépítettségünkből egyre közelebb kerüljünk egymáshoz és a középponthoz, ami tulajdonképpen a nagyságos elhívásunk Krisztusban.
4: Is this process going to require us to change?
5: Ez a folyamat azt követeli, hogy változzunk?
4: Absolutely.
5: Teljesen ezt követeli tőlünk.
4: It's called maturing.
5: Ezt úgy nevezik, hogy érlelődés.
4: Growing in Christ.
5: Növekedés Krisztusban.
4: Now let's quickly look at some very practical principles or responsibilities that we share in this process.
5: Most nézzük meg nagyon gyorsan, milyen kötelességei vannak a feleknek a kommunikáció folyamatában.
4: As we've already said, we want to understand this idea of common ground and finding common ground.
5: Ahogy már mondtuk, meg kell értenünk, mennyire fontos megtalálni a közös nevezőt.
4: We understand this process is a two-way process. It takes two to communicate.
5: Tudjuk, hogy két irányú dolog a kommunikáció, hiszen az mind a ketten beszélgetnek egymással, ugye?
4: The next power principle is don't invalidate feelings.
5: A következő elv az, hogy ne tekintsd érvénytelennek, tehát nem mellőzd az érzelmek érvényességét.
4: We are all creatures that are emotional in design.
5: Vagy létjogosultságát, tehát mindannyiunkat úgy tervezett meg Isten, hogy érzelmi lények legyünk.
4: And feelings in and of themselves are not right or wrong.
5: És az érzések önmagukban se nem jók, se nem rosszak.
4: They are what they are.
5: Hanem azok, amik.
4: And they energize and give passion to life.
5: És ezek erőt adnak és megerősítenek minket az életben.
4: If without feelings we'd be like robots.
5: Érzelmek nélkül olyanok lennénk, mint a robotok.
4: Right? And so feelings give passion to life.
5: Tehát az életet az érzések miatt éljük szenvedélyesen.
4: And it is very easy for us to invalidate each other's feelings in this communicative process.
5: És nagyon könnyen megesik a kommunikáció folyamatában, hogy egymás érzéseinek a létjogosultságát kétségbe vonjuk.
4: How do we do that?
5: Hogyan tesszük ezt?
4: It looks like this.
5: Így néz ki.
4: My spouse or my child is upset.
5: Hogyha mondjuk mérges a házastársam vagy egy gyerekem.
4: And I say, don't feel that way.
5: És azt mondom, ne érezz így.
4: You shouldn't feel that way.
5: Neked nem kéne így érezni.
4: That's not true.
5: Ez nem igaz, amit érzel.
4: See, that's invalidating their feelings.
5: Tehát ezzel kétségbe vonom, hogy ő érezheti azt, amit.
4: And I was a parent for my daughter was probably 12 years old before I finally realized what I was doing.
5: És a lányom körülbelül 12 éves volt, mire rájöttem, hogy mit csinálok vele.
4: I hurt her feelings one day.
5: Egy nap megbántottam az érzéseit.
4: She was going around the house pouting, you know what that looks like.
5: És tudjátok, ilyen durcással járkált a házban, lebigyeztett tajakkal.
4: And I would go outside and she'd be looking through the window.
5: Mikor kimentem, így nézett ki az ablakon.
4: And I would come inside and she'd be sitting on the couch looking at me.
5: És akkor, mikor bejöttem, akkor ott ült a heverőn és így nézett rám. Tehát megbántottam az érzéseit.
4: And what I've been doing that for years.
5: És én éveken át csináltam ezt.
4: And I didn't realize what I was doing.
5: És nem is jöttem rá.
4: My attitude was like, oh, you know, no big deal.
5: Úgy álltam ehhez hozzá, hogy nem nagy dolog.
4: Oh, just get over it.
5: Hát lépj túl rajta.
4: You shouldn't feel that way. It's your problem, not mine.
5: Nem kéne így érezned, ez a te problémád, nem az enyém.
4: And so this, I don't know why this day was any different, but it was.
5: Nem tudom, hogy ez a nap miért volt más, mint a többi, de más volt.
4: I said, Amy, why are you? You're obviously upset. You're telling me you're upset. Why are you upset?
5: Megkérdeztem, hogy miért vagy olyan mérges? Hát látszik rajtad, hogy mérges vagy.
4: And she told me something that I said or did, I don't even remember.
5: És akkor mondott nekem valamit, hogy én mit mondtam, neki nem is emlékeztem már rá.
4: I tried a different approach.
5: És megpróbáltam egy másik megközelítést ekkor.
4: Believe it or not.
5: Akár hiszitek, akár nem.
4: I said,
5: azt mondtam.
4: Amy, I'm sorry I made you feel that way.
5: Amy, én sajnálom, hogy ilyen érzést keltettem benned.
4: Do you forgive me?
5: Megbocsátasz nekem?
4: And she said, yes.
5: És azt
4: she
5: mondta,
4: jumped up and
5: igen.
4: Immediately she was herself.
5: És felugrott, és azonnal már a régi önmaga volt.
4: And I began to realize, wow, that was so easy.
5: És kezdtem rájönni, hogy hű, hát ez egész könnyű volt.
4: I hurt my daughter's feelings.
5: Megbántottam a lányom érzéseit.
4: I didn't mean to.
5: Nem akartam.
4: I was being a typical male, insensitive, you know, donkey.
5: Tipikus, hímnemű, érzéketlen szamár voltam.
4: And all I had to do was simply not invalidate her feelings.
5: És egyszerűen csak az volt a dolgom, hogy ne vonjam kétségbe, hogy ő érezheti ezt.
4: Here's the power principle.
5: Íme az erőteljes alapelv.
4: I don't have to agree with her feelings.
5: Nem kell egyetértenem az érzéseivel.
4: I just have to understand them. I just have to understand them.
5: Elfogadom őket, anélkül, hogy érteném.
4: Now this problem has plagued my marriage for many years too.
5: Ez a probléma a házasságomat is sújtotta több éven keresztül.
4: Because what my wife needs from me.
5: Mert a feleségemnek arra van szüksége.
4: It's not really for me to agree with everything she feels and thinks.
5: Tehát nem arra van szüksége, hogy mindennel egyet értsek, amit érez és gondol.
4: But it helps, it greatly helps the communicative process if I take the time to listen and understand.
5: De nagyon sokat segít a kommunikáció folyamatában, ha időt szánok arra, hogy meghallgassam őt és megértsem.
4: So that looks like, so is this what you're feeling, Stella?
5: Tehát ez így néz ki. Az érzéseid ezt és ezt mondják.
4: Is this why you're feeling what you're feeling?
5: És ezért érzed úgy magad, ahogy.
4: Wow, I understand.
5: Értem.
4: You see, I didn't agree.
5: Nem értettem egyet vele.
4: I don't have to agree.
5: Nem is kell.
4: That's not the point.
5: Nem ez a lényeg.
4: The point is, don't invalidate the feelings.
5: Az a lényeg, hogy ne kérdőjelezd meg, hogy ő azt érezheti.
4: What was I doing before? What was I doing before?
5: Előtte mit csináltam korábban?
4: You shouldn't feel that way.
5: Nem kéne így érezned.
4: Oh, that's not true.
5: Ez nem igaz.
4: And all I did was made her feel worse.
5: És ettől csak rosszabbul érezte magát.
4: Because now whatever she's feeling is even worse because now I'm insensitive and I, you know, I'm not listening to her.
5: Mert most már még rosszabb az érzése, ami addig is volt, mert most már érzéketlen is vagyok és nem értem meg őt.
4: Does that make sense?
5: Érthető?
4: And I should hope every woman in this room would say yes, amen.
5: Én azt remélem, hogy a teremben minden nő azt fogja mondani, hogy igen, amen.
4: I did this to my 7-year-old son just 2 days ago.
5: Pár évvel ezelőtt a fiammal is ezt csináltam.
4: I said something.
5: Amikor 7 éves volt, mondtam valamit.
4: I hurt his feelings.
5: Megbántottam az érzéseit.
4: And what I started to do?
5: És aztán azt kezdtem el,
4: he started crying.
5: Hogy ő elkezdett sírni.
4: I said, oh, wah, wah, wah, you little baby.
5: És azt mondtam neki, hogy na, na, na, te kis baba.
4: And he started crying even harder.
5: És ettől még jobban bőgött.
4: I said, stop being a little baby boy. You're 7.
5: Mondom, hajd abba, nem vagy már csecsemő, 7 éves vagy.
4: And he cried even harder.
5: És még jobban bőgött.
4: And all of a sudden, it's like, I'm invalidating his feelings.
5: És aztán hirtelen rájöttem, hogy most megkérdőjelezem az érzéseit.
4: And I had to repent.
5: Meg kellett térnem.
4: I went and found him.
5: Megtaláltam őt valahol.
4: I said, Len.
5: Azt mondtam, Len.
4: What are you feeling?
5: Mit érzel?
4: And he told me what he was feeling.
5: Akkor elmondtam, mit érez.
4: I heard his feelings.
5: Meghallgattam, hogy megbántottam őt.
4: And I said, I'm sorry, I hurt your feelings.
5: És mondtam neki, hogy sajnálom, hogy megbántottalak.
4: I don't believe you.
5: És azt mondja, nem hiszem.
4: I really mean it.
5: De komolyan így gondolom, tényleg.
4: And if I ever do that to you again,
5: és ha újra ezt csinálom veled,
4: you just simply point that out to me that I am breaking my promise.
5: Akkor egyszerűen mutass rá, hogy megszegtem az ígéretemet.
4: And I will immediately apologize and repent.
5: És akkor azonnal bocsánatot fogok kérni.
4: If it happens again, it will be because I'm not thinking, I'm not.
5: Mert akkor azért történik meg újra, mert éppen nem figyelek oda.
4: But son, I love you and I don't want to, I want to understand you.
5: De fiam, én szeretlek téged és meg akarlak érteni.
4: Amen? You understand this principle?
5: Értitek ezt az alapelvet?
4: It's huge.
5: Ez egy nagyon-nagyon jelentős.
4: Because if we invalidate each other's feelings long enough,
5: mert hogyha elég sokáig kérdőjelezzük meg a másik érzésének a jogszerűségét,
4: we become harder and harder towards each other.
5: Akkor egyre jobban megkeményedünk egymás iránt.
4: It's the exact opposite of what we want to try to do in the kingdom.
5: És ez pont az ellenkezője annak, amit a királyságban el akarunk érni.
4: Instead of moving closer together, we start moving further apart.
5: Ahelyett, hogy egyre közelebb kerülnénk egymáshoz, egyre távolodunk.
4: Amen? If we move far enough apart,
5: és hogyha már eléggé eltávolodunk,
4: couples will emotionally divorce.
5: Akkor érzelmileg elválnak egymástól a házastársak.
4: They may be under the same roof,
5: lehet, hogy ugyanazon tető alatt élnek,
4: but they are emotionally divorced.
5: De érzelmileg már elváltak.
4: And of course that could lead on to an actual physical divorce.
5: És természetesen ez az egész egy konkrét jogi elváláshoz vezethet.
4: But it starts with simple things like this where we're not communicating effectively, we're not communicating well.
5: De ez ilyen apróságoknál kezdődik, amikor nem kommunikáltunk elég jól, elég hatékonyan.
4: Got that principle? Do we have it?
5: Értitek az alapelvet? Okay. Megvan?
4: Don't have to agree, we just have to understand.
5: Nem kell egyetértenetek egymással, csak megérteni kell egymást.
4: The next one, address perceptions, not character.
5: Következő, ne a másik jellemét szólítsuk meg, hanem azt, ahogyan érzékeli a dolgokat.
4: Some years ago, my wife and I were having a lot of conflicts.
5: Néhány évvel ezelőtt nagyon sok konfliktusunk volt a feleségemmel.
4: So we went to a Christian counselor to help, just to get some help, some objective perspective.
5: Elmentünk egy keresztény lelki gondozóhoz, tanácsadóhoz, hogy tárgyilagosan valaki már kivizsgálja a helyzetünket.
4: And he listened to us argue for about 30 minutes.
5: És körülbelül 30 percig hallgatta, hogy vitatkozunk.
4: As we were arguing on the couch, back and forth.
5: Ugye ott vitatkoztunk a heverőn, ülve.
4: Do you realize how much you use the word you? You? You?
5: És akkor megkérdezte ez az illető, hogy rájöttetek, hogy mennyiszer mondjátok, hogy te így, meg te úgy.
4: He says, try this.
5: Azt mondja, próbáljátok meg a következőt.
4: when you say this or you do this, this is how it makes me feel.
5: Mondjátok azt, hogy amikor te ezt teszed, vagy ezt mondod, ez bennem ilyen és ilyen érzést kelt.
4: And so we start driving home thinking about that.
5: Úgyhogy úgy mentünk haza, hogy ezen gondolkodtunk útközben az
4: and
5: autóban.
4: When I say you did this, you did this, how does that make my wife feel?
5: Mert hogyha én ezt mondom a feleségemnek, hogy te ezt csináltad, meg azt csináltad, ettől ő hogy érzi magát?
4: Right? That she's being attacked.
5: Úgy érzi, hogy támadják.
4: And what's she gonna do?
5: Mit fog csinálni?
4: She's gonna defend herself.
5: Meg fogja védeni magát.
4: She's gonna attack back.
5: Visszatámad.
4: Yeah, but you do this. And
5: igen,
4: you do
5: te
4: that.
5: Meg azt csinálod, meg te meg ezt csinálod.
4: And next thing you know, we're fighting you.
5: És utána már megint veszekszünk, hogy te így, meg te úgy.
4: And we were driving back saying, you know, what a revelation.
5: És mentünk hazafele autóval, és hát megértettem a kijelentést.
4: We knew we had a communicated problem.
5: Hogy kommunikációs problémánk volt.
4: A breakdown.
5: Tehát tönkrement a kommunikáció.
4: But we couldn't put our finger on what it was.
5: De nem tudtuk igazán kitalálni, hogy mi volt a baj, mert azt tudtuk, hogy baj
4: van. So now we realize that it's best if we address perceptions and not challenge each other's character or motives.
5: De ezután már elkezdtünk inkább arról beszélni, hogy hogyan érzékeltük azt, amit a másik csinált, ahelyett, hogy az indítékait és a jellemét támadtuk volna meg.
4: If I say, Stella, you know, when this happens, or when this happens, or when you say this, this is how it makes me feel. You see, I'm owning the problem.
5: Tehát most már azt mondom, hogy Stella, amikor ez történik, vagy az, vagy te ezt mondod, vagy teszed, akkor ettől én így érzem magam. Tehát a magamévá teszem a problémát.
4: I'm not saying you're the problem, I'm saying I have a problem.
5: Nem azt mondom, hogy te vagy a probléma, hanem hogy nekem van egy problémám.
4: I'm owning the problem.
5: Tehát elismerem, hogy ez enyém a probléma.
4: She's less likely to get defensive.
5: És akkor már kevésbé lesz védekező.
4: And she's more likely to for meaning. The conveyance of meaning, for meaning to take place, communication.
5: És akkor már sokkal valószínűbb, hogy kettőnk között igazi kommunikáció, tehát tartalom közlés tud történni.
4: That makes sense?
5: Érthető?
4: Do we got this one?
5: Értitek ezt?
4: Okay. I pray that you would just embrace this by revelation.
5: Imádkozom, hogy ezt kijelentésként tudjátok a magatokévá tenni.
4: Begin to apply it.
5: És kezdjétek el alkalmazni.
4: I don't know why it took me 18 years to figure that one out.
5: Én nem tudom, hogy nekem miért tartott 18 évig, hogy rájöjjek erre.
4: We were married 18 years before I finally figured this out.
5: Mert hogy 18 éve voltunk házasok, amikor erre végre rájöttem.
4: Praise God, I did.
5: Dicsőség az Úrnak, hogy rájöttem egyáltalán.
4: I wish someone would have told me this 18 years earlier.
5: De bárcsak valaki ezt 18 évvel korábban mondta volna nekem.
4: So, these are just a few of the power principles.
5: Tehát még néhány erőteljes alapelv.
4: Very quickly, let's look at some of the
5: gyorsan
4: responsibilities of the sender who's trying to communicate.
5: Nézzük meg a beszélőnek, az üzenet küldőjének néhány kötelességét.
4: First of all, make sure we give all the information.
5: Mindenek előtt feltétlenül mondd el az összes információt, ami hozzátartozik.
4: So many times we think we've given enough information, but not enough.
5: Nagyon sokszor gondoljuk, hogy elég információt adtunk, de még sincs így.
4: It's our job to communicate all the information needed.
5: A mi dolgunk, hogy átadjuk az összes szükséges információt.
4: And not be lazy and just, you know, expect the other person to read our mind.
5: És ne legyünk lusták, és ne várjuk el, hogy a másik olvasson a gondolatainkban.
4: Let's be mindful of our non-verbal, since that's 60% of the communication.
5: Figyeljünk oda a kommunikáció non-verbális, nem szavakkal történő részére, hiszen ez a folyamat 60%-a.
4: Next, let's focus on the receiver's perspective. Remember that diamond, that white star? We're trying to focus on where they're at.
5: Próbáljunk koncentrálni arra, hogy milyen kiindulási pontban van az, aki hallgat minket. Emlékezzetek, ahhoz a fehér csillaghoz kell egyre közelebb kerülni.
4: As we begin to understand this, we will find ourselves changing our strategy on how we communicate with almost anyone on a given team.
5: És hogyha ezt erre rájövünk, hogy ez hogyan van, akkor megváltozik majd az, ahogy egy csapaton belül a különböző tagokkal próbáljuk kommunikálni a dolgokat.
4: Depending on the complexity of what I showed you earlier.
5: Attól függően, attól a nagyon bonyolult összeállítottságtól függően, amit mutattam az előbb.
4: I know some personalities like to hear things, just don't beat around the bush, just say it. Right to the point, you won't hurt my feelings.
5: Vannak olyan emberek, akik szeretik, hogy egyenesen a lényeget megmondjuk nekik, nem kerülgetjük a forró kását.
4: But that, not all personalities are that way. Not all personalities are that way.
5: De nem mindenki ilyen.
4: Some people you have to really, you know, you have to give a lot of encouragement.
5: Vannak emberek, akiknek nagyon elő kell készíteni, sok bátorítást kell mondani először.
4: Slip in a little bit of truth you're trying to communicate.
5: Aztán be kell csúsztatni közé egy kis igazságot, amit megpróbálunk elmondani.
4: Follow it up with a lot more encouragement.
5: Aztán még sokkal több bátorítás kell.
4: So it's like a sandwich.
5: Tehát ilyen szendvicsbe kell elmondani
4: lots
5: az igazságot.
4: A little bit of truth in the middle, spread on the middle.
5: Tehát sok bátorítás alul fölül, és közte egy kis lap, nagyon vékonyan elkent igazság.
4: If we want to communicate meaning, that's the way you have to approach it.
5: És vannak emberek, akiknél, hogyha valóban közölni akartok tartalmat, azt így kell.
4: So the idea there is, for the first time, we're not focusing just on how I think. This isn't a, if I'm trying to communicate, it's not about how I think.
5: Tehát az a lényeg, hogy először ne abból induljunk ki, hogy én hogyan gondolkodom. Ha valakivel akarunk valamit közölni, nem az a lényeg, hogy én hogy gondolkodom.
4: Oh, well, works for, well, just works for me.
5: Mert ez nekem működik.
4: The responsibility is I have to think about what works for you and how do you think.
5: De nekem az a dolgom, hogy kitaláljam, hogy neked hogy működött, te, hogy neked hogy működik, te hogyan gondolkodsz.
4: Next, use positive statements.
5: Aztán használj pozitív állításokat, mondatokat.
4: If the first thing out of our mouth is a negative,
5: hogyha negatív minden, ami a szánkból először kijön,
4: people will automatically become defensive.
5: Akkor az emberek automatikusan védekezni kezdenek, így van?
4: Doesn't matter if you're male or female.
5: Akár milyen nemű az ember.
4: Young or old.
5: Akár fiatal, akár idős.
4: Or anything else. We're all the same.
5: Vagy bármi más. Mindannyian egyformák vagyunk ebben.
4: Everyone likes to be spoken to in a positive, respectful manner.
5: Mindenki szereti, ha pozitívan és tisztelettel beszélnek hozzá.
4: And nobody likes to be attacked.
5: És senki se szereti, ha támadják.
4: Amen?
5: Így van.
4: Okay. Next.
5: Aztán.
4: Use descriptive words, like I've shared earlier.
5: Írjatok leíró szavakat, szóképeket.
4: So powerful.
5: Nagyon erőteljesek.
4: Next, avoid trigger words.
5: Kerüljétek azokat a szavakat, amik kicsapják a biztosítékot a másik.
4: Everyone knows what a trigger is on a gun.
5: Mindenki tudja, hogy mi a ravasz, ugye, a piszkoljon.
4: Trigger words are like pressing the trigger on a gun.
5: Azokat a szavakat gondolom itt, amelyek olyanok, mintha meghúznánk a ravaszt egy embernek a működésében.
4: And communication isn't about who's the fastest to draw and shoot.
5: És ugye a kommunikációban nem az a lényeg, hogy ki tudja gyorsabban előrántani a pisztolyát.
4: In fact, it's better not to pull the gun out of the holster if you want to communicate.
5: Tudjátok, amikor kommunikálni akartok, inkább egyáltalán ne vegyétek elő a pisztolyt.
4: And we all have different words that trigger an anger or response out of us, defensiveness.
5: Mindannyiunkból más robbantja ki, vagy a haragot, vagy a védekezést.
4: And there's a lot of words that are common to us all.
5: És van nagyon sok szó, ami mindenkinél kirobbantja ezt a hatást.
4: So for example, if my wife gets angry,
5: például, amikor a feleségem haragossá válik,
4: and she says,
5: és azt mondja,
4: you always,
5: te mindig, dur,
4: you never,
5: te soha, dur.
4: Those are trigger words.
5: Ezek ilyen ravasz szavak, ilyen.
4: I immediately get angry.
5: Én azonnal bedühödök erre.
4: Because that ain't true.
5: Mert ez nem igaz.
4: I don't always.
5: Én nem mindig.
4: Don't use never.
5: És nem mondd, hogy soha.
4: That's just so far from the truth.
5: Mert ez annyira távol van az igazságtól.
4: That, guess what? From this moment on, I can't receive another word from you.
5: Hogy képzeld el, mi történik. Ettől a pillanattól kezdve nem tudok elfogadni tőled egyetlen szót sem.
4: Has anyone been married more than 6 weeks that doesn't understand what I'm talking about?
5: Az, aki több mint 6 hete házas, biztos érti, miről beszélek.
4: We know how to push each other's buttons.
5: Tudjuk, hogy hogyan kell egymásnál megnyomni a rossz gombot.
4: And once it happens, we don't communicate very well anymore.
5: És miután ez megtörtént, utána már nem lehet jó kommunikáció.
4: So I'm learning to, I've had to exclude and eliminate many words from my vocabulary.
5: Úgyhogy megtanultam azt, hogy a szótáramból nagyon sok szót törölni kell.
4: As does my wife.
5: És a feleségemnek is.
4: Amen?
5: Így van.
4: Trigger words, they're deadly, and there's racial trigger words.
5: Vannak faji vonatkozású vagy etnikai jellegű ilyen kirobbantó szavak.
4: Emotional trigger words.
5: Vannak, amik az érzelmekre hatnak nagyon rosszul.
4: Gender, I mean, every one of the things we talked about.
5: Vannak különböző nemekre ható ilyen negatív szavak, kirobbantó szavak.
4: It's the language of the devil.
5: Ez az ördögnek a nyelvezete.
4: Amen. And so we have to. Finally, we need to ensure adequate feedback.
5: Végül pedig biztosítanunk kell, hogy megfelelő visszajelzést kapunk.
4: So in other words, it's the sender's responsibility to make sure that feedback loop is closed.
5: Más szóval a beszélőnek, tehát a küldőnek a feladata az, vagy kötelessége, hogy biztosítsa, hogy a körbe zárul.
4: How do I do that?
5: Hogyan tehetem
4: ezt? Very simple. Ask
5: nagyon
4: questions.
5: Nagyon egyszerű kérdést kell feltenni.
4: Jesus was always asking questions.
5: Jézus mindig kérdezett.
4: So if I'm communicating with Polly.
5: Tehát ha én Palival beszélgetek?
4: Very simple.
5: Nagyon egyszerű.
4: Polly, what did you hear that I just said? Or
5: Polly, mit értettél meg abból? Hogy értetted azt, amit mondtam?
4: What do you think?
5: Mit gondolsz erről?
4: You see what I'm saying? I just ask a couple of questions just so I can be sure as the sender that he heard what I meant.
5: Tehát néhány kérdést fel kell tenni, hogy én az üzenet küldője biztos lehessek abban, hogy a másik megértette azt, amit én elküldtem.
4: Right? So this idea of, well, I told you yesterday.
5: Mondtam nektek tegnap.
4: And I wasn't even in the room.
5: Nem is voltam a teremben.
4: And the loop was never closed.
5: És utána nem zártuk be kört.
4: Yeah, that was the sender's breakdown on that one.
5: Akkor, tehát az üzenet küldőjének a hibája, hogyha elmentem és nem zártam be a kört.
4: Let's move on to the listener's responsibility.
5: Na akkor a hallgatónak a kötelességei.
4: Okay, next, there you go. The Bible says that we are to be quick to listen, slow to speak, slow to anger.
5: Azt mondja a Biblia, hogy legyünk gyorsak a hallásra, lassúak a szólásra és lassúak a haragra.
4: I believe God has given us 2 ears and 1 mouth so that we listen twice as much as we speak.
5: Én hiszem, hogy Isten azért adott nekünk 2 fület és 1 száját, hogy kétszer annyit figyeljünk oda másokra, mint amennyit beszélünk.
4: And this is something we definitely are not taught how to do.
5: És ezt aztán tényleg nem tanította nekünk meg senki.
4: In school we learned to read.
5: Az iskolában megtanultunk olvasni.
4: We learned to write.
5: Írni.
4: We learned to public speak.
5: Megtanultunk nyilvánosan beszélni.
4: But rarely have we ever taught how to listen.
5: De nagyon ritkán tanítottak meg bárkit arra, hogy hogyan kell meghallgatni valakit.
4: And it's a vital communicative skill in the kingdom of God.
5: És ez egy alapvető kommunikációs készség Isten királyságában.
4: Beware of our own biases.
5: Legyünk tudatában saját előítéleteinknek.
4: And I just shared with you just little examples as this continues in my life.
5: Elmondtam nektek néhány apró példát arról, hogy az én életemben ez hogy nézett ki.
4: When I realized that I had a bias as a man towards a woman.
5: Amikor rájöttem, hogy én, mint férfi, előítélettel vagyok a nők iránt.
4: I had biases in other areas, and God just starts to show those things to us.
5: Más területeken is voltak ilyen előzetes elképzeléseim, és Istennek meg kellett ezeket mutatnia nekem.
4: We're not usually aware of these are usually subconscious.
5: Általában nem vagyunk ezeknek tudatában, ezek tudatalattiak bennünk.
4: But if we let the light of the Holy Spirit shine into our hearts, he will begin to reveal these biases.
5: De hogyha engedjük, hogy a Szent Szellem belevilágítson a szívünkbe, akkor ő meg fogja nekünk mutatni ezeket az előzetes felfogásokat, fogalmakat.
4: What do we do when the Lord reveals a bias to us?
5: Mit teszünk, mikor az Úr megmutat nekünk egy előítéletet?
4: We repent.
5: Megtérünk belőle.
4: Repent. Say, Lord, I am changing my direction. I will no longer go down that road any longer.
5: Azt mondjuk, Uram, irányt változtatok, többet nem fogok ezen az úton járni.
4: Next, empathetic listening.
5: Beleérző módon kell hallgatni a másikat, ez a következő pont.
4: This is a special kind of listening.
5: Ez egy nagyon különleges fajta odafigyelés.
4: It's listening to understand, not to respond.
5: Amikor nem azért hallgatod meg, hogy válaszolj rá, hanem hogy megértsd, mit akar mondani.
4: Because most of what we think is listening isn't listening.
5: Mert többnyire az, amit mi odafigyelésnek gondolunk, az nem is az.
4: Most of the listening we do is to respond.
5: Általában azért figyelünk a másikra, hogy tudjunk mit válaszolni.
4: Let me just hear enough of what's being said so that I can tell you what I think.
5: Hadd hallgassam meg, mit akarsz mondani, azért, hogy elmondhassam neked, hogy én mit gondolok erről.
4: Empathetic listening is not listening to respond, it's listening to understand.
5: A beleérző meghallgatás az azért történik, hogy megértsem a másikat, nem azért, hogy válaszolni tudjak neki.
4: It's getting at not what the words are.
5: Amikor nem azt akarom felfogni, mit mondanak a szavak.
4: Cut through all of the rest of that. What does that person really mean to say?
5: Hanem azt akarom kideríteni, hogy mit is akart igazából az a másik nekem mondani.
4: And again, all of us are so complex.
5: És erről is elmondhatom, az egész annyira összetett.
4: This has resulted, for example, in my marriage.
5: Például az én házasságomban ez oda vezetett.
4: Where I have to not purposely make a decision not to get wrapped around details.
5: Hogy el kellett döntenem szándékosan, hogy nem fogok belebonyolódni részletekbe.
4: And whether I think those details are accurate or inaccurate.
5: És nem akarom eldönteni, hogy az adott részletek éppen pontosak vagy pontatlanok.
4: You see, from my perspective, if my wife says something and it's not accurate.
5: Az én szempontomból, ha a feleségem mondott valamit, és nem éreztem azt pontosnak,
4: I take issue with that.
5: Akkor ebből azonnal ügyet That's csináltam. Ez nem igaz.
4: Okay, and all communication stops.
5: És akkor a kommunikációnak ott rögtön vége.
4: What I began to realize over here on her world,
5: amikor elkezdtem az ő világába belehelyezkedni, és onnan rájöttem,
4: details are important.
5: Hogy a részletek nem fontosak.
4: She couldn't care less if she said something that wasn't technically correct.
5: Akkor már utána messze nem érdekelt, hogy amit éppen mondott, az tudományosan pontos
4: Because
5: volt, vagy nem.
4: She wants me to understand what she means.
5: Ő csak azt akarja, hogy megértsem, hogy mire gondol, mit akar elmondani.
4: I'm listening to what she says.
5: Nem arra figyelek, amit mond.
4: She doesn't care about the words and the details of whether that was technically right or wrong.
5: Nem érdekelték a részletek és a konkrétan használt szavak.
4: It's the meaning that's important.
5: Pontosan ezek mit jelentenek, hanem az üzenet volt neki a lényeg. Tehát próbáljátok az üzenetet megérteni.
4: Wow, that's challenging for me, for my personality.
5: Ez nekem az én személyiségemmel nagy kihívás.
4: Or anyone that's a C, it's analytical or whatever. I mean, you know, truth is important to us, and it's got to be right.
5: Stephen, hasonlóan én is ilyen elemző típus vagyok, én nekem fontos, hogy valami úgy van, vagy nem úgy van pontosan.
4: God didn't make her that way.
5: De Isten a feleségemet nem ilyenre csinálta.
4: So as I practice empathetic listening,
5: tehát amikor gyakoroljuk a beleérző odafigyelést,
4: I have to look beyond the details of what's being said.
5: Akkor ugye túl kell néznem az elhangzottak részletein,
4: and listen for and understand what she means.
5: És arra kell odafigyelnem, hogy megértsem, hogy mit akart mondani.
4: Because that's all that's important really in the end.
5: Mert igazából végső soron csak ez fontos.
4: If she can convey to me where I understand what she means, we've communicated.
5: Hogyha ő el tudja nekem úgy mondani a dolgokat, hogy megértsem, hogy mit akart vele.
4: If not, what happens is I get wrapped around the axle. If you understand, a tire blows and it wraps around the axle.
5: Akkor kommunikáltunk, de ha ez nekem nem sikerül, akkor olyan lesz a kommunikáció, mint a tengelyre felcsavarodott gumiabroncs.
4: And if in our communication the tire blows and I wrap around the axle, the car comes to a screeching halt.
5: És tudjátok, hogy ilyen esetben az autó ilyen nyikorgások közepette áll meg.
4: Right? No communication is going to take place.
5: És akkor nem történik kommunikáció.
4: So I have a responsibility as a listener.
5: Tehát ezek az odafigyelőnek a kötelességei.
4: Does she have a responsibility as a sender?
5: Tehát van a küldőnek is kötelessége.
4: To try to be as accurate as she can.
5: Hogy próbálja lehető legpontosabban mondani, amit akart.
4: Give all the information.
5: Mondja el az egész információt.
4: Help me with word pictures.
5: Segítsen nekem szóképekkel.
4: Yes, I have a responsibility too.
5: És nekem is, mint hallgatónak van kötelességem.
4: I have to make choices to be disciplined.
5: Tehát el kell döntenem, hogy fegyelmezett leszek.
4: Ask questions.
5: Kérdéseket teszek fel.
4: Until I can get at what she really means.
5: Amíg igazán meg nem tudom, hogy mit akart nekem mondani.
4: Amen? Don't draw premature conclusions.
5: Ne vonjatok le túl hamar következtetéseket.
4: That's listening. We think it's listening, but it's not listening.
5: Tehát azt gondoljuk, hogy ez is odafigyelés, pedig nem az.
4: Because the person hasn't even finished telling us what they're telling us, and we're already drawing conclusions.
5: Mert már mielőtt a másik befejezte volna a mondandóját, mi már kezdünk következtetésekhez megérkezni.
4: We're already finishing their sentences before they finish their sentences.
5: Mi már befejezzük a mondataikat, mielőtt ők befejezik.
4: We're already telling them, giving a feedback and telling them what they mean before they tell us what they mean.
5: Mi már visszajelzést adunk arról, hogy mit akartak mondani nekünk, mielőtt még igazán elmondták volna, hogy mit akarnak mondani.
4: And that's not listening.
5: És ez nem odafigyelés.
4: Listening is to be quiet and listen.
5: Az odafigyelés az, amikor csendben vagyunk és odafigyelünk.
4: You know, you ever watch? We do this all, I think, but sometimes it's easier to see it in others.
5: Ugye nagyon sokszor csináljuk ezt, de másokban könnyebb észrevenni.
4: Where someone's being cut off, they don't have a chance to finish your sentence before someone's jumping in and cutting them off.
5: Amikor valaki beszél, de nem tudja soha befejezni a mondatait, mert a másik mindig közbevág és befejezi.
4: Okay, that's not listening.
5: Ez nem odafigyelés.
4: It's not empathetic listening.
5: Ez nem beleérző odafigyelés.
4: It's drawing conclusions prematurely.
5: Hanem ez túl korán következtetések levonása.
4: And we're almost certain to make mistakes.
5: És ilyenkor majdnem biztos, hogy hibákat követünk el.
4: Don't become defensive.
5: Ne legyetek védekezők, ne menjetek át védekezőbe.
4: As a listener, it requires discipline.
5: A meghallgató részéről ez fegyelmet követel.
4: Especially if you get hit by a trigger word.
5: Különösen, ha egy olyan szót hallunk, ami nálunk kicsapja a biztosítékot.
4: Or if the information coming out is less than factual.
5: Vagy hogyha az információ, ami elérkezik hozzánk, az nem eléggé pontos, nem eléggé hatékony.
4: Or if I'm getting some of those you words, you.
5: Vagy egy ilyen, hogy tudod, te így, meg te úgy.
4: Right? It's so easy for us to become defensive.
5: Ilyenkor nagyon könnyen védekezővé válunk.
4: And it takes great discipline of the Holy Spirit not to become defensive.
5: És a Szent Szellemtől van szükségünk nagy fegyelmezési képességre ahhoz, hogy fegyelmezettek legyünk és odafigyeljünk.
4: Next is also the listener's responsibility to close the loop.
5: A hallgatónak is kötelessége bezárni a kört egyébként.
4: How do we do that?
5: Hogyan teszi?
4: Same thing, ask questions.
5: Ugyanúgy kérdéseket tesz fel.
4: This is what I heard you say.
5: Én így hallottam, hogy te ezt mondtad.
4: Is this what you mean?
5: Valóban ezt értetted alatta?
4: Is this correct?
5: Jól értem?
4: Right? And the person will say, no, I'm sorry, we miscommunicated.
5: És akkor ő azt mondja, nem, elnézést, akkor rosszul mondtam.
4: Or they're going to say, yes, that's exactly right.
5: Vagy azt mondja, igen, pontosan ezt akartam mondani.
4: You see how important it is to close the loop?
5: Tudjátok, nagyon fontos a kört bezárni.
4: Both the sender and the receiver have a responsibility to close the loop.
5: A küldő és a befogadó részéről is fontos bezárni a kört.
4: In kingdom communication.
5: A királyságbeli kommunikációban.
4: Yeah, not about the world. The world couldn't care less about half this stuff.
5: Nem kell foglalkoznunk a világgal, mert a világot egyáltalán nem érdeklik ezek a dolgok.
4: We're not of this world.
5: Mi nem is vagyunk e világból valók.
4: We love one another.
5: Mi szeretjük egymást Krisztusban.
4: We care one for another.
5: Mi törődünk egymással.
4: In a way that the world can't even understand.
5: Olyan módon, amit a világ meg sem ért.
4: Amen?
5: Így van.
4: So these things are important to us.
5: Tehát ezek csak nekünk fontosak, ezek az elvek.
4: We believe in becoming Christ-like is important.
5: Mi fontosnak tartjuk azt, hogy Krisztusivá váljunk.
4: And we agree that Jesus was a perfect communicator.
5: És ugye egyetértünk mindannyian abban, hogy Jézus tökéletesen kommunikált.
4: In fact, he was the logos, the word of God, the express image of God.
5: Igazából ő volt a logos, ő volt Istennek a megnyilvánuló képmása.
4: He was God's communication wrapped in human flesh.
5: Ő volt Isten kommunikációja, ami emberi testbe volt csomagolva.
4: Amen.
5: Amen.
4: Okay, I'm going to touch on just a couple things very quickly because
5: nagyon gyorsan néhány dologról szeretnék beszélni.
4: The next thing is the power of expectations, and I covered this fairly thoroughly in the last module.
5: A következő az elvárásoknak az ereje, az előző modulban elég sokat beszéltünk erről.
4: The importance of expectations being spoken so that we're not cruelly reading each other's minds.
5: Tehát az elvárásokkal nagyon fontos, hogy kimondjuk őket, tehát ne próbáljuk egymás gondolatait olvasni.
4: And once we got a expectation outspoken and understood, then we have to negotiate as to is it realistic or unrealistic.
5: És hogyha egy elvárást már kimondtak, akkor azt már meg lehet vitatni, meg lehet érteni, meg kell beszélni, hogy az valószerű vagy nem valószerű.
4: In the last module we emphasized or primarily emphasized marriage.
5: Az előző modulban ezt elsősorban a házassággal kapcsolatban hangsúlyoztuk.
4: But this applies to every kind of kingdom relationship.
5: De ez mindenféle királyságbeli kapcsolatra érvényes.
4: As we said, what's even more challenging is that expectations are constantly changing.
5: Azt is elmondtuk, hogy ez különösen azért kihívás, mert az elvárások folyton változnak.
4: So what I've tried to do in the teams that I've been responsible for over the years.
5: Tehát én azt próbáltam elérni azokban a csapatokban, amelyekért felelős voltam az elmúlt években.
4: I'm constantly asking these kind of questions.
5: Hogy állandóan ilyen kérdéseket tegyek fel.
4: Where are we at? Where do you think you're going? What, you know, talk.
5: Hol tartunk? Szerinted merre megyünk? Beszéljük meg.
4: To get them spoken, to get them understood, and we can talk about them.
5: Tehát el akartam érni, hogy kimondják az emberek az elvárásaikat, azokat mindenki megértse, és utána megállapodjunk, hogy mi is a helyzet.
4: Because koinonia is going to happen only in one place.
5: Mert koinonia csak egy helyzetben jön létre.
4: Where those expectations are spoken and where they've been made reasonable.
5: Amikor az elvárásokat kimondták, és azokat elérhetővé tették.
4: How can we have fellowship with each other, koinonia?
5: Hogyan lehet egymással közösségünk, koinonia?
4: If I'm expecting Pauli to read my mind.
5: Hogyha én azt várom a Paulitól, hogy kitalálja a gondolataimat.
4: That's not kingdom, that's cruelty.
5: Ez nem királyság, hanem kegyetlenség.
4: So the devil operates in secrecy.
5: Az ördög működik így, ilyen titokzatosságban.
4: And after we've talked and got things out in the open.
5: De hogyha megbeszéljük a dolgokat és a világosságra hozzuk,
4: we have to talk about, is that realistic or not?
5: Akkor meg tudjuk beszélni, hogy ez az elvárás megvalósítható, valószerű vagy nem valószerű.
4: Right? And this is constantly going on with our children, our spouses and other relationships.
5: És a gyerekeinkkel, a házastársunkkal és a mindenki mással való kapcsolatainkban állandóan ezzel küszködünk.
4: Amen. So again, we touched this pretty thoroughly last time.
5: Tehát legutóbb erről elég alaposan beszéltünk.
4: Next is the power of offenses, which Steve talked about in our last session.
5: A következő a botránkozások ereje, amiről Steve elég kiterjedten beszélt az előző tanításban.
4: He did a brilliant job in a very short period of time to touch this important topic.
5: Azt gondolom, hogy a rendelkezésére álló rövid időben kitűnően fejtette ki ezt a témát.
4: First of all, Jesus said offenses will come.
5: Mindenekelőtt Jézus azt mondta, hogy botránkozások pedig lesznek.
4: It's not a question of whether they'll come or not.
5: Nem az a kérdés, hogy lesznek-e vagy nem.
4: The question is what will we do when they come.
5: Az a kérdés, mit csinálunk, amikor jönnek?
4: When they hit us right between the eyes.
5: Amikor így a homlokunk közepén eltalálnak minket.
4: Right? And they come. All kinds of life situations.
5: Jönnek mindenféle élethelyzetben.
4: And this is what the power of offenses can do next.
5: Megnézzük, hogy a botránkozások ereje mit tud csinálni, ugye?
4: Is that filled in?
5: Ezt néztük meg.
4: There you go. Offenses have the power to do at least three things.
5: A botránkozásnak legalább három dologra van hatalma.
4: They have the power to divide.
5: Egyrészt meg tudnak osztani minket.
4: Which is the devil's primary objective and purpose.
5: Ami az ördög elsődleges célja.
4: They have the power to rewrite history in our minds and memories.
5: Képesek az emlékeinkben, az elménkben átírni az elmúlt dolgokat.
4: I'll never forget the first time this became a powerful revelation to me.
5: Soha nem fogom elfelejteni, amikor először erőteljes kijelentésé vált ez a számomra.
4: I had another elder as a part of an eldership team.
5: Egy ilyen gyülekezeti presbitériumban voltam.
4: I sensed that he was hurt or offended towards me.
5: Éreztem, hogy egy másik vén megharagudott rám valamiért.
4: And what do you do if you know your brother has an offense or an ought against you?
5: Mit csinálsz, amikor érzed, hogy a testvérednek panasza van ellened?
4: What are we commanded to do?
5: Mit parancsol Jézus? Mit kell tenni ilyenkor?
4: Go to your brother.
5: Menj oda a testvéredhez.
4: If I have an offense towards a brother, I'm commanded to go to my brother.
5: Hogyha én sértődtem meg, akkor is menjek oda hozzá.
4: If I know my brother has an offense against me, I'm commanded to go to my brother.
5: És akkor is, hogyha érzem, hogy ő sértődött meg rám, akkor is oda kell mennem hozzá.
4: There's no getting around this. Jesus is very tight.
5: Ezt nem lehet megkerülni, hogy Jézus nagyon határozottan megmondta ezt.
4: Him and his wife and Stella and myself, we sat down.
5: Tehát leültünk, én és a feleségem, ő vele meg a feleségével.
4: I said, brother, I'm sensing there's something wrong there. I just want to get this into the open so we can talk about it.
5: Mondtam neki, hogy testvérem, én érzem, hogy valami probléma van köztünk. Szeretném, hogyha a világosságra hoznánk és meg tudnánk beszélni.
4: And he started to share what was bothering him.
5: Akkor elkezdte elmondani, mi zavarja.
4: That meeting lasted 8 hours.
5: Ez a közös találkozásunk 8 órán át tartott.
4: Most of what he remembered was not the way it really happened.
5: És a legnagyobb része annak, amire ő emlékezett velem kapcsolatban, az igazából nem is úgy történt.
4: And to me it was a big revelation of the power of an offense to rewrite history.
5: És ez nagy kijelentés volt nekem arról, hogy a botránkozás, a sértődés ereje át tudja írni a múltat.
4: Most of what he remembered was so altered, his memories were so altered by the offense.
5: Tehát a legtöbb dolog, amire emlékezett, annyira nem volt igaz, és annyira megváltoztatta ezeket az ő sértettsége, hogy gyakorlatilag véglegesen átírta az elméjében a múltat, ez a dolog.
4: That's why it's so important that we deal with offenses very, very quickly.
5: És ezért olyan nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon gyorsan leszámoljunk az ilyen megbántalmakkal.
4: They're so powerful, so toxic.
5: Mert ezek annyira mérgezőek és olyan erőteljesek.
4: That after any given period of time, it's almost impossible to go back into history and figure out what happened, who did what to who.
5: Hogy akármennyi idő eltelik utánuk, szinte lehetetlen visszatérni addig a pillanatig a múltba, és igazán kideríteni, mi is történt.
4: In pastoral counseling and ministry.
5: A pastori szolgálatban, lelki gondozásban.
4: If I'm dealing with offenses that have been there for a while, dealing, you know.
5: Hogyha olyan sérelmekkel foglalkozunk, ami már egy ideje benne van az ember életében.
4: We'll go through forgiveness and ministry.
5: Ugye végigmegyünk a megbocsátáson, imaszolgálaton.
4: Rarely will I go back and try to break down the details of the history.
5: Nagyon ritka az, hogy megpróbálunk oda visszagondolni, és igazán kideríteni, hogy részleteiben hogyan is történt a dolog.
4: Because the history has been changed forever.
5: Mert az a történelem mindörökre megváltozott már.
4: Amen. Does that make sense?
5: Érthető?
4: That's what Paul says. Forgetting the things which lie behind, I press forward towards the mark and the high calling in Christ.
5: Pál azt mondja, hogy ami hátam mögött van, azt elfelejtek, és mindenestől neki gyűrközöm és törekszem előre a Krisztus nagyságos elhívásának a jutalmára.
4: This is very important.
5: Ez nagyon fontos.
4: Only the Holy Spirit can take you back into your history, into your past.
5: Csak a Szent Szellem tud téged visszavinni a múltadba.
4: And show you what really happened.
5: És megmutatni neked, hogy mi is történt igazából.
4: Hebrews 4. Only the word of God is sharp enough to the dividing asunder of soul and spirit, and is a discerner of the motives of the heart.
5: A Zsidók 4 szerint csak Isten beszéde az, ami olyan éles, mint a kétélű kard, és szét tudja választani a velőket, az ízületeket és a szellemnek és a léleknek a dolgait.
4: Amen. So if the Holy Spirit takes us back for issues and for healing.
5: Tehát a Szent Szellem az, aki vissza tud minket vinni dolgokhoz és érzésekhez.
4: That's a good thing.
5: Ez egy jó dolog, ha így
4: van. We just have to be very mindful though that if his offenses and hurt, they may have already changed history.
5: De nagyon tudatában kell lennünk annak, hogy a történtek meg bántódások, azok már megváltoztatták a múltat is.
4: And the final thing is that the offenses can hold us captive, offense prison, I like to call it.
5: És ugye
4: a skandalonnak,
5: a botránynak, a sértődésnek van börtöne is, tehát rabbá tesz minket a botránkozás.
4: If we have an offense against another,
5: hogyha megsértődünk valakire,
4: we're in prison, not the other person. It says, forgetting the things which lie behind, I press forward towards the mark and the high calling in Christ.
5: Pál azt mondja, hogy ami hátam mögött van, azt elfelejtek, és mindenestől neki gyűrközöm és törekszem előre a Krisztus nagyságos elhívásának a jutalmára.
4: This is very important.
5: Ez nagyon fontos.
4: Only the Holy Spirit can take you back into your history, into your past.
5: Csak a Szent Szellem tud téged visszavinni a múltadba.
4: And show you what really happened.
5: És megmutatni neked, hogy mi is történt igazából.
4: Hebrews 4. Only the word of God is sharp enough to the dividing asunder of soul and spirit, and is a discerner of the motives of the heart.
5: A Zsidók 4 szerint csak Isten beszéde az, ami olyan éles, mint a kétélű kard, és szét tudja választani a velőket, az ízületeket és a szellemnek és a léleknek a dolgait.
4: Amen. So if the Holy Spirit takes us back for issues and for healing,
5: tehát a Szent Szellem az, aki vissza tud minket vinni dolgokhoz és érzésekhez.
4: That's a good thing.
5: Ez egy jó dolog, ha így
4: van. We just have to be very mindful though that, his, that if his offenses and hurt, they may have already changed history.
5: De nagyon tudatában kell lennünk annak, hogy a történtek meg bántódások, azok már megváltoztatták a múltat is.
4: And the final thing is that the offenses can hold us captive, offense prison, I like to call it.
5: És ugye
4: a skandalonnak,
5: a botránynak, a sértődésnek van börtöne is, tehát rabbá tesz minket a botránkozás.
4: If we have an offense against another,

0: el őket az ízületeket és a szellemnek és a léleknek a dolgait.
1: Amen. So if the Holy Spirit takes us back for issues and for healing.
0: Tehát a Szent Szellem az, aki vissza tud minket vinni dolgokhoz és érzésekhez.
1: That's a good thing.
0: Ez egy jó dolog, ha így
1: van. We just have to be very mindful though that if his offenses and hurt, they may have already changed history.
0: De nagyon tudatában kell lennünk annak, hogy a történtek meg bántódások, azok már megváltoztatták a múltat is.
1: And the final thing is that the offenses can hold us captive, offense prison, I like to call it.
0: És ugye
1: a scandalon.
0: A skandalonnak, a botránynak, a sértődésnek van börtöne is, tehát rabbá tesz minket a botránkozás.
1: If we have an offense against another,
0: hogyha megsértődünk valakire,
1: we're in prison, not the other person.
0: Akkor mi vagyunk börtönben, nem ő.
1: Right? And that's why we see so much emphasis on forgiveness in the scriptures.
0: És ezért hangsúlyozza a Biblia olyan nagyon a megbocsátást.
1: Forgive.
0: Bocsássatok meg.
1: Forgive frequently.
0: Gyakran bocsássatok
1: forgive
0: meg.
1: Always.
0: Állandóan bocsássatok
1: forgive
0: meg.
1: Forgive without question.
0: Kérdezősködés nélkül bocsássatok
1: says, just
0: meg.
1: Forgive.
0: Jézus azt mondja, csak bocsáss
1: stay
0: meg.
1: Stay postured in a position where your heart is just forgive. Jesus, Peter said, how many times do I forgive? Jesus said, you can't count the times. It's not 490 times. You just keep forgiving.
0: Tehát maradjunk egy olyan szívbeli állapotban, amikor alapvetően be vagyunk állítva megbocsátásra. Péter megkérdezte Jézus, hogy hányszor kell megbocsátanom? Hát természetesen számtalan esetben, nem 490-szer, hanem akárhányszor.
1: So Steve emphasized this, and I want to again emphasize the significance of this as an enemy attack against kingdom relationships.
0: Tehát Steve is hangsúlyozta ennek a fontosságát, én is ezt akarom tenni, a királyságbeli kapcsolatok ellen ez nagyon erőteljes támadás.
1: And sometimes we get offended through copying or taking an offense of someone else around us.
0: Néha olyan módon botránkozunk meg, hogy valaki másnak a megsértettségét vesszük magunkra.
1: If I can't get at Polly, if I was the devil, which hopefully I'm not.
0: Igen, az ördög ugye azt gondolja, hogy ha nem tudom elérni a Palit,
1: if I can't get Polly,
0: hogyha nem tudom elérni Palit,
1: and I can offend Kati,
0: de meg tudom sérteni Katit,
1: see, now I can play with Polly to catch her offense.
0: Akkor most már el tudom talán érni a Palinál azt, hogy őre is ráragadjon a Katinak a sérthetsége.
1: And I've seen even mature apostles in their 50s and 60s who were taken out because they took the offense of their spouse or someone else.
0: És az 50-es, 60-as években érett apostolokat láttam, hogy az ördög ki tudott iktatni a csatából azért, mert a magukévá tették valaki másnak, a házastársuknak mondjuk a sértettségét.
1: So let's be careful.
0: Tehát vigyázzunk erre.
1: Okay. Next, I want to just kind of close with this last set of thoughts.
0: Szeretném ezzel az utolsó gondolatsorral bezárni.
1: Let's go out to diversity.
0: Tehát a sokrétűség, sokszínűségre megyünk át.
1: And celebrating our differences.
0: És ünnepeljük a különbségeket magunk
1: között.
0: This
1: is such an important kingdom mentality as we cultivate koinonia.
0: Hiszem, hogy ez egy nagyon fontos királyságbeli tulajdonság, amikor a koinóniát akarjuk táplálgatni magunk között.
1: 1 Corinthians in chapter 12 is one of the many teachings on diversity.
0: 1 Korintus 12 nagyon sok tanításban előfordul, amikor a sokszínűségről tanítanak.
1: I realize it's all in English and not helping you at all.
0: Ez az egész angolul van írva, tehát nektek nem sokat segít.
1: But you understand, you know the passage.
0: De ismeritek ezt a szakaszt nyilván.
1: Paul says there is a diversity of gifts.
0: Pál azt mondja, hogy sokféle ajándék van.
1: But one spirit.
0: De egy szellem van.
1: Given to profit us all. These gifts are given to profit, all of us profit.
0: Igen, tehát nem mindannyian proféták vagyunk.
1: Right, we're not all a nose, we're not all an eye, we're not all a hand, many members in the body.
0: Nem mindannyian orr vagyunk, vagy szem vagyunk, vagy kéz vagyunk, nagyon sokféle tag van a testben.
1: If everyone was an eye, who would do the hearing?
0: Tehát, hogyha mindenki szem lenne, mi lenne a hallása?
1: And it goes on to say that we're to honor all of the members and rejoice.
0: És azt mondja, hogy tisztelnünk kell mindenféle tagot, és ennek együtt kell örülnünk, hogy
1: so
0: ennyien vagyunk.
1: The kingdom teaching here is that we are to celebrate, rejoice, celebrate, embrace our differences.
0: Ebben az a királyságbeli tanítás, hogy ünnepeljük, fogadjuk el, örüljünk annak, hogy sokfélék vagyunk.
1: But as a result of the fall, we do the exact opposite. What do our differences do? They cause this.
0: De a bukás következtében ennek pont az ellenkezőjét tesszük. Mit érnek el a különbségeink az, hogy küzdünk egymással?
1: And that's not the kingdom design.
0: De ez nem a királyságbeli terv.
1: Right? It shouldn't be apostle banging against prophet, banging against mercy, banging against giving.
0: Nem kéne, hogy az apostolok harcoljanak az adakozókkal, az irgalmasokkal, az ügyintézőkkel.
1: It's not supposed to be man and banging against woman, clashing.
0: Nem szabad a férfiaknak a nőkkel összeütközni és harcolni.
1: Jew and Gentile.
0: A zsidóknak és a pogányoknak
1: egymással. Rich and poor.
0: A szegényeknek és a gazdagoknak.
1: Male and female.

0: Meg is a nőknek.
1: Different backgrounds.
0: Különböző háttérből származók.
1: Different theologies.
0: Különböző teológia háttérrel rendelkezőknek.
1: Different non-important doctrines.
0: Különböző teljesen mellékes hittételek képviselőinek.
1: Yet that's just about all we see in the so-professing body of Christ in the world around us.
0: Mégis nagyon sok helyen Krisztus hitvalló testében a magunkat körülvévő világban ezt látjuk sok helyen.
1: The kingdom brings us a whole different perspective.
0: A királyság egészen más megközelítést ad nekünk.
1: It teaches us exactly the opposite of what the world teaches us.
0: Pontosan az ellenkezőjét tanítja annak, amit a világ.
1: But we have to embrace it.
0: De magunkévá tennünk azt, amit a királyság tanít.
1: And understand God's process.
0: És meg kell értenünk Isten folyamatát.
1: Let's look at Matthew 8 next scripture. Matthew 8:48 says, the Lord says, therefore be perfect as your Father in heaven is perfect.
0: Azt mondja a Máté 5:48, hogy legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes.
1: The word means to be mature.
0: Ez a szó azt jelenti, hogy érettek, legyetek érettek.
1: In Ephesians chapter 5 verse 1, next slide.
0: Az Efézus 5:1-ben, következő kocka.
1: We're exhorted by Paul to be imitators of God, copying him in his example as well-beloved children.
0: Ami azt mondja, Pál azt mondja az efézusiaknak, hogy azért legyetek Istennek utánzói, utánozzátok őt, és kövessétek a példáját, mint szeretett gyermekek.
1: I don't believe anyone here would disagree that we are all being called to be conformed to the image of Christ.
0: Azt gondolom, ebben a teremben mindenki egyetért azzal, hogy arra kaptunk elhívást, hogy Isten fiához, Krisztushoz hasonlóak legyünk.
1: Right? The question is, how are we conformed to the image of Christ? How does God do it?
0: Az a kérdés, hogy Isten hogyan változtat el minket Krisztus képmására?
1: By sitting in more and more church services.
0: Azzal, hogy egyre több gyülekezeti alkalmon veszünk részt.
1: That has a part.
0: Ennek is van szerepe ebben, persze.
1: We're taught, that's good.
0: Tanítanak minket, és ez jó.
1: How about sitting in, being in more and more hours of worship?
0: Vagy esetleg több órán keresztül imádjuk az Urat, és vagyunk ilyen
1: alkalmakban.
0: Ez is hozzátartozik,
1: being
0: igen.
1: In God's presence, we're changed into glory to glory.
0: Hogy amikor Isten jelenlétében vagyunk, akkor elváltozunk dicsőségről dicsőségre.
1: But let me give you yet another way that God conforms us to his image.
0: De hadd mondjak még egy módot, ahogyan Isten az ő képmására alakít minket.
1: And this one will do more than the other two, I believe.
0: És én hiszem, hogy ez a módszer többet elvégez, mint az előző kettő.
1: And that is Proverbs 22:17.
0: Ez pedig a példabeszélek 27:17.
1: As iron sharpens iron, so people can improve each other.
0: Ahogy a vas élesíti a vasat, úgy tudja javítani az egyik ember a másikat.
1: You see, the world teaches us exactly the opposite of the kingdom of God.
0: Tudjátok, a világ pont az ellenkezőjét tanítja annak, amit Isten királysága tanít.
1: This is what the world teaches us.
0: A világ a következő.
1: They try to teach us this idea, this concept of balance.
0: Megpróbálja nekünk, megpróbálja belénk verni az egyensúlynak a fogalmát.
1: Right? That we want to, here's another word we use in the world, compromise.
0: Hogy meg kell alkudnunk.
1: Okay? And I'm not talking about, there's a proper, I mean, finding middle ground, and there are certain aspects that are okay, appropriate.
0: Vannak persze helyén való jogszerű szintjei változatai annak, hogy megtaláljuk a közös nevezőt.
1: But the devil is very subtle, and so we have to see this subtlety.
0: De az ördög nagyon alattomos, és át kell látnunk az ő tervein.
1: Right? The idea here is that extremes are to be avoided.
0: Itt az a lényeg, hogy kerüljük a szélsőségeket.
1: Right? In America, the latest term has been political correctness.
0: Mostanában Amerikában sokat emlegetik a politikai udvariasságot.
1: It's not politically correct. We don't talk about it in public.
0: Politikailag nem helyes erről nyilvánosan beszélni.
1: Right? And again, this all sounds so right. We've been brought up in this. We think this way.
0: Ez mind olyan igaznak hangzik, minket így neveltek. Ezt halljuk mindenhol.
1: But is this the way God teaches us?
0: De Isten nem így tanít minket.
1: Let's go on to the next slide. What's the Bible teach?
0: Tehát mit tanít a Biblia helyett?
1: God achieves fullness or maturity through the interaction of opposites.
0: Isten az ellentétek egymásra hatásával éri el a teljességet és az érettséget.
1: Amen? Paul says to know the goodness and the severity of our God.
0: Pál azt mondja, hogy fontoljátok meg Isten keménységét, szigorát és jóságát.
1: Right? God is love.
0: Isten szeretet.
1: Yes, he is.
0: Így van.
1: But God is righteous.
0: De Isten igaz is.
1: God is holy.
0: És szent is.
1: God is merciful.
0: És irgalmas is.
1: God is righteous.
0: És igazságos.
1: God is a consuming fire.
0: És megemésztő tűz.
1: Do you see?
0: Látjátok?
1: God is not less merciful in order to be more righteous.
0: Isten nem kevésbé irgalmas ahhoz, hogy igazságosabb tudjon lenni.
1: God doesn't become less just in order to become more merciful.
0: Isten nem válik kevésbé igazságossá ahhoz, hogy irgalmasabb lehessen.
1: Our thinking, the world thinking is you have to take from one in order to increase another.
0: Mi úgy gondolkodunk, ahogy a világ, hogy az egyikből el kell venned ahhoz, hogy több legyen a másikból.
1: But that's not the kingdom of God at all.
0: De ez egyáltalán nem Isten királysága.
1: God is perfect justice, perfect holiness, perfect mercy.
0: Isten tökéletesen szent, tökéletesen igazságos és tökéletesen irgalmas.
1: Right?
0: Így van.
1: And it's the interaction of these opposite extremes that causes the iron to sharpen the iron like two swords colliding.
0: És ezek a szélsőséges egymással ellentétes dolgok azok, amelyek amikor összecsapnak, élesítik egymásnak, hogy az összecsapók.
1: So the idea if Franz and I were sword fighting.
0: Tehát a gondolat az, hogy hogyha mondjuk a Franz elén vívnék.
1: God doesn't just want sparks.
0: Isten nem csak sikrákat akar.
1: Right? He wants the iron to sharpen the iron.
0: Hanem azt akarja, hogy a vas élesítse a vasat.
1: His personality, his way God made him, it challenges me and it pulls me closer to God.
0: Franznak a személyisége, az, ahogy Isten őt megalkotta, nekem kihívást jelent és engem közelebb kényszerít Istenhez.
1: We were talking at the break about our wives. Franz and I were talking at break time about our wives.
0: At break time,
1: we were talking about our wives, our two wives.
0: Ja, igen, hogy a szünetben a feleségeinkről beszélgettünk a Franccal.
1: We were talking about how opposite we are from our wives.
0: Arról, hogy mennyire ellentétesek vagyunk a feleségeinkkel.
1: I am more Christ-like today because of my wife than I would be without her.
0: Ma feleségemnek köszönhetően Krisztusibb vagyok, mint lennék nélküle.
1: And she is more Christ-like in Christ, more Christ-like than she would have been without me.
0: És ő is Krisztusibb mellettem, mint nélkülem lenne.
1: Amen? You see, those opposites were designed to mature us in Christ.
0: Az ellentétek azért lettek kitalálva, hogy éretté tegyenek minket
1: Krisztusban. We don't understand that it's going to result in a divorce.
0: Hogyha ezt nem értjük meg, akkor a vége válás lesz.
1: But when we understand the kingdom and how God operates.
0: De hogyha megértjük a királyságot és hogy Isten hogyan működik.
1: We can learn to flow with God and not against His principles.
0: Akkor meg tudunk tanulni Istennel együtt mozdulni és nem pedig szemben az ő alapelveivel.
1: Does that make sense?
0: Érthető?
1: We've all seen the high wire walkers that walk the high wires. The walk a high wire.
0: Mindannyian tudjuk, milyen a felső vezeték, mondjuk a villamosnál.
1: Yeah, what do they have in their hand?
0: Mi lenne, hogyha a kezünkben fognánk ezt?
1: A long stick.
0: Mondjuk egy hosszú botot fognánk a kezünkben.
1: Right? Because it's the interaction of those two extremes.
0: És azon sétálnánk a magas vezetéken, mert ugye ott a két ellentét, két szélsőség kiegyensúlyozná egymást.
1: That enables them to walk.
0: Tehát ezért tudnak a kötéslátosok járni.
1: Oh, we don't want extremes.
0: A világrendszer azt mondja, nem akarjuk az ellentéteket.
1: So cut a meter off on both ends.
0: Tehát mind a két végén vágjunk le egy métert a botból.
1: Let's get closer into conformity.
0: Legyünk közelebb az átlaghoz kicsit.
1: Closer into balance.
0: Közelebb az egyensúlyhoz.
1: We don't want extremes.
0: Nem akarunk szélsőségeket.
1: What's going to happen to the high wire active?
0: És akkor mi történik a kötéltáncossal, ha levágnak a botjából egy kicsit?
1: Fall off.
0: Le fog esni.
1: He understands that it's the interaction of extremes that enables him to truly balance.
0: Ő tudja, hogy a két szélsőség teszi őt képessé az egyensúly megtartására.
1: Does that make sense?
0: Érthető?
1: You're hearing what I'm saying.
0: Halljátok azt, amit mondok?
1: Are you hearing? Are you please? You're not hearing. Are you hearing what I'm not saying?
0: Halljátok azt, amit nem mondok. Halljátok azt, amit nem mondok.
1: That's why the Bible says. Prophets prophesy.
0: Tehát a Biblia azt mondja, proféták, profétáljatok.
1: Teachers teach.
0: Tanítók, tanítsatok.
1: Those motivated by mercy, flow in mercy.
0: Azok, akiket az irgalmasság mozgat, legyetek irgalmasok.
1: Administrators, administrate.
0: És ügyintézők, rendezzétek a dolgokat.
1: Or to use Paul's analogy, eyes, see.
0: Pálnak a hasonlatával, szemek, lássatok.
1: Ears, please hear.
0: Fülek, kérlek, halljatok.
1: Fingers, be perfect fingers.
0: Ujjak, kérlek, legyetek tökéletes ujjak.
1: Body function as it's designed, a multi-membered body.
0: Test működj a tervezettséget szerint a sok tagoddal együtt.
1: And it's through that process.
0: És ezen a folyamaton keresztül.
1: Listen very carefully.
0: Nagyon figyeljetek.
1: It's through that process.
0: Ezen a folyamaton keresztül.
1: That God doesn't leave any of us unchanged.
0: Tud Isten mindegyikünkön változtatni valamennyit.
1: All of us are through a process conformed to the image of Christ.
0: Mindannyian abban a folyamatban vagyunk, hogy Krisztushoz váljunk hasonlóbbá.
1: Amen?
0: Amen.
1: Only if we will celebrate and embrace our differences.
0: És csak hogyha ünnepeljük és elfogadjuk egymás különbségeit.
1: And not allow these differences to cause conflict.
0: És nem engedjük, hogy ezek a különbségek konfliktushoz vezessenek.
1: I'm not talking about unhealthy conflict.
0: Nem egészségtelen összecsapásokról beszélek.
1: We've warned against many of the warnings of how the devil attacks relationships.
0: A Bibliában nagyon sok figyelmeztetés van arról, hogy az ördög hogyan támadja a kapcsolatokat.
1: What I'm now talking about, if we can get into that center star and come into the same common ground.
0: Arról beszélek, hogyha el tudunk jutni a kis fehér csillagig a középen, megtaláljuk a közös területet, nevezőt.
1: Is learning to embrace each other for the way God made us.
0: És megtanuljuk elfogadni azt, ahogyan Isten mindegyikünket megalkotott.
1: Not trying to change each other.
0: És nem próbáljuk megváltoztatni egymást.
1: Simply love each other.
0: Egyszerűen csak szeretni egymást.
1: And let God work the changing where it's needed, when it's needed.
0: És Isten fogja változtatást elvégezni, amikor is ahhoz szükséges.
1: Because he knows best.
0: Mert ő tudja legjobban.
1: After 28 years, I realized, you know,
0: 28 év után rájöttem, tudjátok?
1: I can't change my wife.
0: Hogy nem tudom megváltoztatni a feleségemet.
1: I've tried.
0: Megpróbáltam.
1: I've used every strategy conceivable.
0: Minden kitalálható stratégiát használtam hozzá.
1: I've tried manipulation, intimidation.
0: Próbáltam a manipulációt, a megfélemlítést.
1: That didn't work.
0: Nem működött semmi.
1: In fact, that's the fellowship of the kingdom of darkness is what that is.
0: Igazából a sötétség királyságának a közösségéhez tartoznak azok a dolgok.
1: God's kingdom is righteousness and joy and peace in the Holy Spirit.
0: Isten királysága igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm.
1: The devil's kingdom is manipulation, intimidation and control.
0: Az ördög birodalmába pedig a manipuláció, megfélemlítés és a kontroll tartozik.
1: Right?
0: Így van.
1: I've come to the conclusion I can't change my wife.
0: Tehát levontam a következtetést, és nem tudom megváltoztatni a feleségemet.
1: So I'm just going to love her and let God do whatever he thinks he needs to do.
0: Tehát csak szeretem őt és hagyom, hogy Isten tegye, amit ő szerinte tenni kell.
1: And you know what happens at least half the time?
0: És tudjátok, az eseteknek legalább felébe mi történik?
1: When I'm open to the Holy Spirit,
0: amikor nyitott vagyok a Szent Szellemre,
1: walking in fellowship with him,
0: és vele való közösségben járok, odafigyelek a hangjára,
1: he rebukes and changes me and not her.
0: Ő engem dorgál meg és változtat meg, és nem a feleségemet.
1: I thought she was wrong.
0: Azt hittem, hogy ő téved.
1: And God shows me, no son, you were wrong.
0: És Isten megmutatja nekem, hogy nem fiam, te tévedtél.
1: I never forget one day I was sitting outside, thinking about all the things that I didn't like.
0: Emlékszem, egyszer kint az udvaron ültem, és azokon a dolgokon gondolkodtam, amik nem tetszenek a feleségemben.
1: And I felt the Holy Spirit speak to me.
0: És úgy éreztem, a Szent Szellem szól hozzá. Nagyon világosan.
1: He says, son, she's wrong in these areas.
0: Azt mondja, fiam, ő valóban rosszul csinálja ezeken a területeken.
1: But you're even more wrong in these areas.
0: De te még rosszabbul csinálod ezen, meg ezen, meg ezen, meg ezen, meg ezen a területen.
1: I couldn't believe it.
0: Hát nem tudtam elhinni.
1: So we're not in a position to judge each other.
0: Tehát nem vagyunk abban az állapotban, hogy jó ítéletet tudjunk egymásról hozni, helytállót.
1: But we are in a position to love each other as Christ loved us.
0: Inkább abban vagyunk, hogy szeressük egymást, ahogy Krisztus szeretett minket.
1: Let me just close with this final slide.
0: Az utolsó kockával fejezem be.
1: The importance of diversity.
0: A sokszínűség fontossága.
1: It's essential in our relationships.
0: Ez létfontosságú a kapcsolatainkban.
1: Especially our marriages and homes.
0: Különösen a családunkban, a házasságunkban.
1: It's critical in being an effective leader and team builder.
0: Döntő fontosságú ahhoz, hogy hatékony vezetők és csapatépítők legyünk.
1: That's the whole job of a team leader.
0: Hiszen ez a feladata a csapatvezetőnek.
1: He surrounds himself with a diverse team of people with different kinds of abilities and gifts.
0: Hogy körülveszi magát nagyon különböző emberekkel, akiknek különböző ajándékai, képességeik vannak.
1: That doesn't discourage a coach, that makes him excited.
0: De az edző ettől nem csügged el, inkább fellelkesedik.
1: Because the only way he's going to win the championship is if he's got a whole team of very differently gifted people.
0: Mert csak akkor fogja megnyerni a bajnokságot, hogyha nagyon különböző emberek vannak a csapatában, akiknek különböző képességeik vannak.
1: If any two of us are exactly the same,
0: hogyha közülünk bárki kettő egyforma lenne,
1: one of us isn't necessary.
0: Akkor az egyikünkre már nem is lenne szükség.
1: And finally,
0: és végül,
1: it's essential in the information age in which we live.
0: Az információ korában, amelyben most élünk, ez nagyon létfontosságú.
1: You know, when we transition from the industrial age of the beginning at the 1800s all the way through to about 1975-80.
0: Tudjátok, az 1800-as évek végétől az 1970-es, 80-as évek végéig tartott az iparkora.
1: The model was industry, manufacturing, production.
0: Akkor ugye a gyártás, a dolgok termelése, az ipar volt a lényeg.
1: It was all about your IQ, your intent, your in intellectual.
0: Minden az IQ-ról szólt, hogy valaki mennyire intelligens, mennyire okos.
1: I can tell you in the information age that world is turned completely around.
0: Elmondom nektek, hogy az információ korában teljesen megfordult a világ.
1: And now companies around the world now realize that EQ, emotional equivalence, is much more important than IQ.
0: A vállalatok a világ minden részén egyre inkább rájönnek arra, hogyha valakit fel akarnak venni dolgozónak, akkor az IQ-nál sokkal fontosabb az EQ, tehát a what is
1: EQ, emotional.
0: Az érzelmi hányados sokkal fontosabb.
1: Right? Just because you come out of school with high grades.
0: Mert hogyha nagyon jó jegyekkel jössz ki egy iskolából.
1: High grade point average.
0: És az átlagod is nagyon magas.
1: High IQ score.
0: És az IQ-d nagyon magas.
1: Doesn't mean that you're going to be successful in the information age.
0: Ez még nem jelenti azt, hogy az információ korában sikeres leszel.
1: But if you have got relational skills.
0: De hogyha kapcsolatépítési készségeid vannak.
1: And you can work in a team.
0: És tudsz csapatban dolgozni.
1: And you can communicate well.
0: És jól tudsz kommunikálni.
1: And you're a good listener.
0: És jól tudsz meghallgatni másokat.
1: You are invaluable.
0: Akkor felmérhetetlen értékű vagy.
1: Does that make sense?
0: Érthető?
1: I realized that when I was raising my first two children.
0: Ezt az első két gyerekem felnevelésekor tudtam meg.
1: And we did all the school stuff.
0: Mindenféle dologgal foglalkoztunk az iskolában.
1: I honestly don't give, I care, but I don't care that much about all these test scores.
0: És azt mondtam nekik, hogy fontosak persze, hogy milyen jegyeket hoztok haza, de nem csinálok belőlük végzetes ügyet.
1: Because they are not an indicator of your potential.
0: Mert a lehetőségeiteket nem jelzik a jegyeitek.
1: What's important to me is your relational skills.
0: Nekem a kapcsolati képességeitek fontosabbak.
1: And we developed those with our first two children.
0: És az első gyerekünknél ezeket fejlesztettük inkább.
1: I've long since now been out in the marketplace.
0: Azóta már nagyon régen saját munkahelyük van.
1: And they're very, very, very marketable, very successful.
0: És nagyon-nagyon sikeresek, nagyon könnyen találnak munkát.
1: Both my son and my daughter have been promoted several times in the last few years.
0: Az elmúlt néhány évben a fiamat is és a lányomat is többször előléptették.
1: Why?
0: Miért?
1: Because we're in the information age.
0: Mert az információ korában vagyunk.
1: And now emotional equivalence and all the things we've been talking about today are very, very important.
0: Mert most már az érzelmi hányados, mindazok a dolgok, amikről ma beszéltünk, nagyon-nagyon fontossá váltak.
1: And I say, I close with this because I want God's people to excel, not just in the life to come, but in this life.
0: És én azért fejezem be azzal, ezért mondom mindezeket el, mert azt akarom, hogy Isten gyermekei ne csak az eljövendő életben, hanem már ebben az életben sikeresek legyenek.
1: This is what the marketplace is looking for.
0: És kiválóak legyenek. Ezt keresik a munkaadók.
1: This kind of skills we've been teaching here the last these last sessions.
0: Ezeket a készségeket, amiket az elmúlt tanításokban elmondtunk itt.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. So these principles of the kingdom apply to this life.
0: Tehát a királyságnak ezek az alapelvei vonatkoznak erre a
1: életre.
0: És az elkövetkező királyságra feltétlenül vonatkoznak.
1: Amen. Let's stand to our feet.
0: Akkor álljunk fel, fejezzük be.
1: Lord, I just want to invoke the name of our Lord Jesus Christ.
0: Uram, szeretném most, ami Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívni.
1: And pronounce a blessing upon each and every person here.
0: És áldást mondani minden egyes emberre itt.
1: I declare that they are children of the new covenant.
0: Kinyilvánítom, hogy ők az új szövetség gyermekei.
1: Thank you, Lord, that your blessing is upon us.
0: Köszönöm, Uram, hogy a te áldásod van rajtunk.
1: And as great as the blessing was on Abraham and the promises and covenant of Abraham.
0: És amilyen nagy volt az áldás Ábrahámon és a szövetség ígéretei, amilyen nagyok voltak a számára.
1: Far greater are the promises in covenant in Christ.
0: Ehhez képest a Krisztusban kapott szövetségünk ígéretei sokkal nagyobbak.
1: And I just pray now for the release of the kingdom of God into each and every individual and family present here today.
0: És most imádkozom azért, hogy ez az áldás, a királyság áradjon ki minden egyes emberre, aki itt van, és minden családra.
1: Lord, enable us to walk in the light as you are in the light.
0: Uram, tegyél minket képessé a világosságban járni, ahogy te a világosságban vagy.
1: And to walk in true fellowship in koinonia, one with another.
0: És valódi közösségben, koinóniában tudjunk élni egymással.
1: May we heighten our emotional, our communicative skills.
0: Hadd növekedjenek bennünk, fejlődjenek a kommunikációs és kapcsolati képességek.
1: To be more effective parents.
0: Hogy hatékonyabb szülők legyünk.
1: More effective spouses.
0: Hatékonyabb házastársak legyünk.
1: More effective friends.
0: Hatékonyabb barátok.
1: Better employees.
0: Jobb munkaadók legyünk.
1: Better employers.
0: És jobb munkavállalók.
1: And Lord, I pray now your promotion and your favor upon every person here.
0: És Uram, most a te jó indulatodat és előmeneteledet imádkozom mindenkire, aki itt van.
1: I pray for the supernatural doors to open and bring favor and promotion and opportunities to everyone here.
0: Imádkozom, hogy természet fölötti ajtók nyíljanak meg, amelyek segítségével mindenki, aki itt van, előléptetés kapjon, előre menjen, magasabbra jusson.
1: Lord, you desire to demonstrate your covenant in the earth.
0: Uram, te be akarod mutatni a szövetségedet a földön.
1: Through your people.
0: A te népeden keresztül.
1: And we are a ready people that are here saying yes, Lord, yea and amen.
0: És mi ma itt készséges emberek vagyunk, akik azt mondják, hogy igen, Uram, amen.
1: We receive your spirit, the spirit of the kingdom.
0: Elfogadjuk a te szellemedet, a királyság szellemét.
1: We embrace these truths, Lord, and we'll begin to walk them out.
0: Uram, magunkévá tesszük ezeket az igazságokat, és elkezdjük megvalósítani őket.
1: And we receive the blessings that you desire to pour out upon your obedient children.
0: És elfogadjuk azokat az áldásokat, amiket ki akarsz árasztani az engedelmes gyermekeidre.
1: In Jesus' name.
0: Jézus nevében.
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott Darko Kreiner királyságbeli kommunikáció című tanításának második része.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanz műsorán.
3: Hálás vagyok neked, mennyi édesatyám, azért, mert jöhetünk eléd, és köszönöm neked azt, hogy szeretsz minket, köszönöm neked azt, hogy van szabad hozzánk, van szabad a földhöz, van szabad az emberekhez, az emberiséghez, és egyen-egyenként is mindegyünkhöz, és így jövünk eléd, és úgy akarunk belőled még többet megismerni, és kérlek, te használj ebben engem, és kérlek, hogy tudjak úgy szólni, hogy ez legyen a te dicsőségedre. Ámen. Azzal a témával készültem, pontosabban azt adtam a témának a nevének, hogy Isten vezet. Ez egy elég nagy téma. Igazából azon szemezgettem, hogy mi legyen, amit kihagyok. Mert hogy most itt ez volt a nehezebb. Jézus és Mózesnek a viszonylatában szerettem volna ezt megnézni. Úgy voltam vele, hogy nagyon szemléletes. Azt tudjátok, hogy az Ószövetség és az új szövetség az nagyon párhuzamosan összefügg. Tehát ugye előképe az Ószövetség az Új Szövetségnek, és most ebben a viszonylatban is szeretném megnézni ezt az egészet, illetve Istenről egy képet, hogy milyen is ez, amikor ő vezet. Tehát amikor ő vezet, akkor ezt úgy értem, hogy ő vezet, tehát kormányoz. Ő az, aki egybe szerkeszti, meg elrendezi a dolgokat. Tehát itt most nem csak arra gondoltam, hogy milyen az, amikor engem vezet, hanem milyen az, amikor Isten a kezében tartja a dolgokat, és ő vezet. Tehát trónol, leül és vezet. Hát kezdeném a teremtésnél, hogy ugye ő volt az, aki megteremtette az egész univerzumot. Ezt igazából el sem tudjuk képzelni, csak felmérjük azt, hogy mennyi dolgot teremtett ő meg. Tehát a bolygóktól az univerzum, ugye ez is folyamatosan tágul, tehát egyre több lesz még, hogyha meg is lenne most, hogy mennyi, akkor holnapra már nincs meg. Úgyhogy ő olyan dolgokat teremtett, és mindezt olyan precizitással számomra az lenyűgöző, hogy ő mennyire precíz, mennyire gyakorlatias, hogy nem ütköznek össze a bolygók, pedig megtörténhetne. Ez csak egy egyszerű dolog. És ugyanez a mi életünkben is, hogy milyen dolgok azok, amik elkerülnek minket, amik bekövetkezhetnének, vagy milyen dolgok azok, amik megtörténnek velünk, pedig elkerülhetnének. És így. Na, akkor Jézus és Mózes viszonylatában kérnék, hogy egyet lapozz. Tehát, ja, bocsi, hogy megint ezt fogom. Jó, most ott látom, de jó. Istennek gondja volt rá, hogy küldjön szabadítót. Ugye Egyiptomban volt fogságban az ő népe, és oda is küldött szabadítót, és ahogy mi is fogságban voltunk, nekünk is küldött szabadítót. Ugye oda elküldte Mózest, a 2 Mózes 2-t elolvasnám, ha megengeditek. Pontosabban egy részt belőle. És íme a lévi nemzetségből való férfi, és bocsánat, nemzetségéből való férfiú feleségül vett egy lányt, és fogadott méhében az asszony, és fiat szült, és látta, hogy szép, és rejtegette 3 hónapig. Ugye azért kellett rejtegetni, mert a fáraó kivégzési parancsot adott ki a fiú gyerekekre, és ő nem akarta, nyilván ki akarja, hogy a fiát kivégezzék. És ezért ugye rejtegette, de mikor tovább nem rejtegethette, szerzett annak egy gyékényládácskát, és bekente azt tyantával, szurokkal, beletette a gyereket, letette a folyóvíz szélén a sás közé. Az ő nénye pedig megállt távolról, hogy megtudja, mi történik. És lement a fáraó leánya, hogy megfürödjön a folyóvízben, szolgáló lányai pedig járkáltak a víz partján, és meglátta a ládácskát a sás között, a fáraó lánya, és elküldte az egyik szolgáló lányát, hogy kihozza. Kinyitotta azt, és egy gyermeket talált benne, egy fiú gyermeket, és könyörült rajta, és mondta, a Héber gyerekei közül való ez. Az ő nénye pedig mondta a fáraó lányának, elmenjek el, hogy hívjak egy szoptatós asszonyt a Héber asszonyok közül, hogy szoptassa neked a gyereket. És a fáraó lánya mondta neki, eredj el. Elment azért a lányzó, és elhívta a gyerek anyját. Ja. És mondta neki a fáraó lánya, vidd el ezt a gyermeket, és szoptasd fel nekem, és én megadom a te jutalmadat. És vette az asszony a gyermeket, és szoptatta azt, Felnevekedett a gyermek, és vitte őt a fáraó lányához. És a fia gyanánt lett annak, és nevezte nevét Mózesnek, és mondta, mert a vízből húztam ki őt. Lett pedig azokban a napokban, amikor Mózes felnevekedett, kiment az ő testvéreihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, és látta, hogy az egyiptombeli férfiú feri az egyik héber férfit az ő testvérei közül. Mikor ide-oda tekintett, és látta, hogy senki nem volt ott, hát így körbenézett, hogy nem lát senki, akkor fogta és agyonütötte. Hát ő úgy kezébe vette a dolgokat, na majd ezt megoldja. Másnap kiment. Kiment Mózes másnap. Ja, bocsánat, kimaradt egy. Elrejtette a homokban. Igen. Másnap kiment, és látta, hogy egy héber férfi veszekszik, vagyis két héber férfi veszekszik, és mondta annak, aki bűnös volt, miért vered a te testvéredet? Azt pedig mondta, kicsoda tett főemberré, és bíróvá rajtunk téged. Talán engem is meg akarsz ölni, mint ahogy megölted az egyiptomit? Mózes pedig megijedt, és mondta, bizony ez kitudódott. Úgyhogy nem marad rejtve semmi a nap alatt. A fáraó is meghallotta azt a dolgot, és Mózest halálra kereste, de elfutott Mózes a fáraó elől, és lakozott a Midian földjén, leült pedig egy kútnál, és most eddig olvasom fel, ugye utána volt az, hogy ott volt a Midian papjának a lányai, és ő vizet húzott nekik, meg segített az állatokat megetetni, és végül ugye így került be a cipóra vette el feleségül. Itt azért is állnék meg, mert de számomra nagyon csodálatos, hogy Isten hogy gondot viselt Mózesről, amikor ő elhívta, tudta azt, hogy lesz egy szabadító az ő népének, Izraelnek. És tudta azt is, hogy ki. Tehát ő ezt megtervezte, eljött az ideje, és ugye Mózes pedig úgy gondolta, hogy ő is látta azokat a dolgokat, amik történnek az ő népével. Tehát Isten olyan szívet adott neki, és olyan lelkületet, hogy felismerte a szükséget, meg felismerte azt, hogy itt változnia kell a dolgoknak. És kezébe vette a dolgokat, és cselekedett, nem jól, de Isten szíve szerint, ha úgy vesszük, akkor meg akarta tenni, csak ugye a saját erejéből. És ennyi. Megállok, és most az evangéliumból, ugye ott felírtam a Máté 2:1-3-at, amit szintén úgy elolvasok, főleg, hogy most be is zártam, bocsánat, úgyhogy egy pillanatot kérek. Tehát Máté 2:1-től. Amikor pedig megszületett Jézus a júdai Betlehemben, Heródes király idejében, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, ezt mondva. Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Heródes király pedig ezt hallva megháborodott, és felejtett az egész Jeruzsálem. Hát jó dühösek lettek, hogy mutatja azt rajta kívül király. És egybe gyűjtött minden főpapot, és minden írástudót, tudakozott tőlük, hogy hol kell Krisztusnak megszületnie. Nyilván tisztességet akart tenni neki. Nem, ezt látjuk tovább. Azok pedig mondták, a júdai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. És te Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titkon hivatva a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét, és elküldte őket Betlehembe, mondva nekik, elmenve szorgalmasan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek neki. Zseniális terv volt. Ők pedig a király beszédét meghalva elindultak, és íme a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment, mindaddig, amíg oda nem értek. Megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. És bementek a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva tisztességet tettek neki, és kincseket a kincseiket kitárva ajándékokat adtak neki, aranyat, töményt és mirhát. És mivel álomban megintettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton tértek vissza házukba, hazájukba, mikor pedig azok visszatértek, ímé megjelent az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és mondta, kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom neked, mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. És ő fölkelt, fölvette a gyereket, annak anyját, éjjel, és Egyiptomba távozott, és ott voltak egészen Heródes haláláig. Ezt így eddig. Szóval mind a kettejüknek nagyon hasonlóan indult el az életük, mind a kettejüknek volt Istentől egy hatalmas elhívása, és mind a kettejüket meg akarta ölni a sátán, ugye más-más személyt akart használni erre, de Isten, ő mindig előre tervezett, és mindig előttük ment, előttük járt egy lépéssel, és tudta úgy vezetni az ő népét, meg a környezetéket, hogy ez ne történhessen meg. Igen, így ezt is írtam fel, hogy mind a kettőjük élete veszélyben volt. És akkor most kérnék egy lapozást. Istentől volt elhívása és ajándéka mind a kettőjüknek, és ezt ugye már az elején látszott, a Mózest azt azért is olvastam el tovább, hogy ő benne is ott volt az elhívás, és ott volt az ajándék, ezért agyonütötte az egyiptomberit, mert szerette volna az ő népét megszabadítani, és azt abból a nyomorúságból. Viszont Istennek ugye nem ez volt a terve, de már itt ez volt a terve, de nem ebben a formában, és egy. És Jézus Krisztusban is ott volt, ott pedig a Lukács 2:40-49 az Évi már mondta, és ez számomra is megerősítés, meg hát fenomenális, hogy elmentek, bocsánat, azt mondja, hogy a kisgyerek pedig növekedett és erősödött szellemben, teljesedve bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt ő rajta. Az ő szülei pedig évenként feljártak Jeruzsálembe a húsvét ünnepére, és mikor 12 esztendős lett, felmentek Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint. És mikor elteltek a napok, mikor ők visszatértek, a gyermek, Jézus visszamaradt Jeruzsálemben, és nem vették észre sem József, sem az anyja. Hát ő elhagyták a gyereket, ugye előfordul velünk, ugye szülőkkel néha. Egy pár napig nem vesz észre az ember, de jó csönd van, nem? Szóval nem vették észre, és ott hagyták. És hát Jézusnak mi dolga lett volna, mit csinált addig, hanem azt gondolták, hogy az úti társaságban van, egy napi járóföldet mentek, és keresték őt a rokonok és az ismerősök között. És mikor nem találták őt, visszamentek Jeruzsálembe, hogy megkeressék. És harmadik napon találták meg, hát azért már három nap eltelt, a templomban volt, a doktorok közt ült, és őket hallgatta, és kérdezgette őket. És mindnyájan, akik őt hallgatták, álmélkodtak, és az ő értelmén, és az ő feleletén. Igen, és most nem is olvasom tovább, mert tovább olvasom. És meglátták őt, és elcsodálkoztak, és mondta neki az anyja, fiam, miért cselekedted ezt velünk? Íme az apád és anyád, nagy bánattal keresünk téged. Ő pedig mondta nekik, mi dolgod, hogy engem keressetek? Vagy nem tudjátok-e, hogy nekem azokkal kell foglalkozkodnom, amiket az én atyámnak a dolgai? Hát azért, igen. Ámen. Szóval ő tudta, hogy mi az atyának a dolga, és tovább, de ők nem értették ezeket a beszédeket, viszont ott van az 51-esben, és az ő anyja a szívében tartotta ezeket a dolgokat. Tehát ő tudta azt, hogy ha Jézus Krisztusnak tudta ugye azt, hogy hogyan született, meg hogy mik az ígéretei, és a szívében hordozta ezt tovább is. Tehát volt mind a kettőjüknek egy elhívása, és ez már nagyon fiatalon meglátszott, mind az ajándékok területén, mind pedig a mentalitás, a lelkület, hogy hogyan álltak az emberekhez, meg hogyan álltak hozzá Istennek a dolgaihoz. Számomra ez azért nagyon érdekes, mert ahogy Isten vezette, és ahogy Isten a kezében tartotta a dolgokat, mindig tervezett. Tudta azt, hogy milyen embereket, milyen személyeket használ fel, és hogy hogyan. És feltettem egy kérdést, hogy tudnak-e hatással lenni a döntéseink Istennek a vezetésére, hogy Isten hogyan fog reagálni dolgokra, vagy hogyan fog egy bizonyos helyzetben lépni. Megteszi azt a dolgot, vagy nem teszi meg azt a dolgot, amit ő eltervezett. Szerintetek? Isten vezetésére van-e hatással mi döntésünk? Tud-e hatással lenni? Tud. Igen, tud. Ugye szabad akaratot adott az embernek, és ezzel ő vállalta azt, hogyha mi egy bizonyos helyzetben nem úgy döntünk, ahogy ő szeretné, vagy úgy döntünk, ahogy ő szeretné, akkor hogyan fog reagálni, és hogy fognak menni a dolgok. Itt a fáraónál nagyon érdekes volt, az elején ugye elmondta azt Mózesnek, hogy a csipkebokornál, hogy mi lesz, mik fognak bekövetkezni. Ez a három Mózesben van, egyet tovább tudsz lépni, légy szíves. Bocsánat, kettő Mózes háromban van. A 17-től 22-ig. Isten tervet adott Mózesnek, mindent a kezében tart, és mindent előre eltervezett, azt én írtam, amit, hogy csak ezt el szerettem volna olvasni, viszont ezt nem keresem, ezt meg tudná valaki tenni, hogy kikeresi a 3, 17, 12-t. Tehát ott adott egy tervet Mózesnek, és elmondta azt szóról szóra, hogy mik fognak történni. Számomra ez azért volt nagyon érdekes, mert Isten nem csak ugye elmondta, hogy nagyjából erre számíts, hanem mindent elmondott. Még azt is elmondta, hogy a fáraó nem fogja elengedni erővel sem, csak akkor fogja elengedni, miután azok a dolgok bekövetkeznek, amik ugye csodát tett. Azt mondja, hogy 3.17. Azt mondja, az emberek pedig mondták. Ja, egy Mózes néztem, bocsánat. Megvan? Igen, köszönöm. Megmondtam, hogy kiviszlek titeket az egyiptomi nyomorúságból, kánoániak, hetiták, emoriták, periziek, hiviek és ebuziek földjére, a tejjel mézzel folyó földre. És hallgatnak a szavadra, akkor menj be a te Izrael véneivel Egyiptom királyaihoz, és így szóljatok neki. Az Úr, a héberek istene megjelent nekünk, most azért hadd menjünk 3 napi útra a pusztába, hogy áldozzunk az Úrnak, a mi istenünknek. Én pedig tudom, hogy az egyiptomi király nem engedi meg nektek, hogy elmenjetek, csak erőszakkal enged. Ezért kinyújtom a kezemet, és megverem Egyiptomot mindenféle csodámmal, amelyeket végezzek benne, így majd elbocsát titeket. És kedvessé teszem e népet az egyiptomiak előtt úgy, hogy amikor kimentek, nem mentek üres kézzel. Minden asszony kérjen a szomszédasszonyától és lakótársnőjétől ezüst és aranyékszereket és ruhákat, és rakjátok azokat a fiaitokra és lányaitokra. Így fogjátok kifosztani Egyiptomot. Tehát ott egy dicsőséges kivonulásról volt szó. Nem csak Isten megmenti a népét csak, és kivezeti, hanem igenis felpakolja. És amikor ő kiment, akkor egyrészt gazdagságot adott, másrészt olyan csodákat és jeleket tett, amiket most nem akarok elolvasni, mert tudjátok. Tehát, hogy Isten mennyire a kezében tartotta a dolgokat, még akkor is, amikor átment a Jordánon, akkor is, hogy becsukta mögöttük a vizet, de már az egyiptomi sereg ott volt a hátunk mögött. Tehát Istennek mindenről terve volt, és az precízen meg volt tervezve. Igen. A Lukács 1.68-at szeretném elolvasni.

0: Lukács 1.68. 1.68. Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Tehát Jézusnál, ugye ő pedig megváltott minket, és azzal, hogy ő megváltott, ő idézőjelben nem csak megváltott, nem annyi történt a kereszten, ez csodálatos dolog, és Istennek dicsőség és hála ezért, de hogy ő mennyire nagy, és mennyire hatalmas, és mennyire szeret minket, és mennyire gondja volt ránk, ő tovább ment ennél. Ő adott nekünk, azt adta, hogy lássátok meg, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztettünk, a világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Ez a János 1 első levele. 3.1. Tehát ő ott arra adott hatalmat, hogy mi az ő fiai legyünk. És mindezt, ez onnantól, hogy megteremtette a világot, ő eltervezte. Tehát ő vezet, ő a kezében tart. Egyet kérnék lapozni, belehúzok már. Igen, itt ugye, amit elmondtam, tehát, igen, ezt elmondtam. És ő adott mást is. Mit adott? Adott kincseket, tehát, hogy mi az, ami jár azzal, hogy fiak vagyunk. Adott ő kincseket, adott hatalmat, és adott felelősséget is. Felelősségünk van arra, hogy a környezetünkben hogyan viselkedünk, hogyan... tehát, hogy az emberekkel hogyan viszonyulunk, illetve felelősségünk abban is, hogy kérjük tőle a pogányokat, és nekünk adja örökségül. Ott a Zsoltárok 2.7.8. Illetve jó volt, nagyon tetszett, amit a Pali is mondott, hogy ő hogy vezet? Tehát ő a Zsoltárok 23-ban ösvényen vezet. Ő tudja, hogy vezet. Még akkor is, ha mi nem látjuk, hogy merre megyünk, vagy hogy vezet, ő tudja. Tehát ő látja az ösvényt. Attól még, hogy köd van, attól még ő tudja, hogy merre van az ösvény. Úgyhogy bármi van előttünk, ő mindent megtervezett, és igazából arra vár, és arra kér, hogy mi az ő akarata szerint, szabad akarattal válasszuk az ő akaratát, hogy abba tudjunk járni. De nem kell megijedni, mert amikor Mózes hibázott, akkor azzal nem lett neki vége, hanem Isten ezt korrigálta. És végül megcsinálta rajta keresztül azt a szabadítást, amit eltervezett. Jézus Krisztus viszont tökéletes volt, ő nem hibázott egyetlen egyszer sem. Ez egy nagyon nagy különbség a kettejük között, de mind a kettejükkel nagyon nagy dolgot tett Isten. És akkor még egyet tovább kérnék. Aha, hát ez jó. Nem tudom elolvasni, bocsánat. És lehetne erre nagyon sokat beszélni, hogy Isten hogyan vezet, de felmerül bennem az a kérdés, hogy vezet-e akkor, vagy hogy, hol van, tehát hogy van az, hogy amikor azt kérdezik az emberek, hogy hol van Isten, hogy ilyenkor ő vezet vajon? Ő hogy vezet? Tehát, hogy olyankor a kezében tartja a dolgokat, amikor azt látja mindenki körülöttem, hogy omlanak szét, akár a saját dolgaim esnek össze, vagy akár a környezetem hullik szét, akkor Isten vajon vezet? Vagy ő akkor visszavonult? Vagy mi történik? És bennem az bizonyosodott meg, hogy nem. Tehát ott volt erre nagyon jó példa, Jób, de van több példa is a Bibliában. Sokszor volt olyan, hogy Isten várt. De olyan nem volt sose, hogy ott hagyta volna az övéit. Tehát akármilyen nehézségbe kerülünk, akármilyen nehézségben vagyunk, vagy megyünk keresztül, olyan nincs, hogy Isten abba benne hagy, aztán hello. Hanem ő, neki gondja van ránk, és az 1 Korintus 10.13. Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint ahogy elszenvedhetnétek, sőt, a kísértéssel együtt a kimenekedést is megadja, majd, hogy elszenvedhessétek. Tehát, hogy bármi is van, bármi is vesz körül az életünkben, ő nem fogja azt hagyni, hogy mi akár hitben hajótörést szenvedjünk, vagy bármilyen problémánk legyen. Tartsunk ki, és ő vezet. Ő a kezében tart mindent, kezében tartja a környezetünket, az életünket is, és pontos terve van az életünkre. És nem csak a miénkre, hanem igazából...
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.